0: 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
1: Időjárás.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
3: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat. De ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy. Mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good, all the time. Lately,

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Schmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Roma 14. 11-től 12-ig. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Elismeri, tiszteli és dicséri őt. Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik most nem hisznek benne, egy nap meghajtják majd a térdüket ő előtte. És ez izgalmas időszak lesz, nem igaz? Nos, legalábbis számunkra az lesz. Nem tudom, hogy mennyire lesz izgalmas azoknak, akik egész életük során nem hittek benne, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek, de az életükben kompromisszumokat kötöttek. Nézzük meg a következő verset. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Maga fog az ítéletkor elszámolni az Istennek. Egy pillanatra gondoljuk ezt át alaposan. Akármennyi időnk van itt, akármilyen jól érezzük magunkat, nem számít milyen nagyszerű itt, egy nap mindannyian megállunk majd Isten előtt, és elszámolunk az életünkkel. Ha időnként úgy érzed, hogy nehéz kitartanod a hited mellett, és hívőnek maradni ebben a világban, akkor hidd el, ha eljön majd ez a nap, akkor te borzasztóan örülni fogsz, hogy nem lesz miért szégyenkezned. Akik hisznek, azoknak nem lesz részük vádlásban, ezt mondja a Biblia a János 3:18-ban. Azoknak, akik hisznek. Nem hiszem, hogy amiről számot kell majd adnunk Istennek, az olyasmi lesz, hogy most a mennybe kerülök-e vagy a pokolba. Szerintem a hívők esetében olyasmikről lesz szó, hogy mihez kezdtünk az időnkkel. Mihez kezdtünk a pénzünkkel. Hogyan bántunk az emberekkel. Volt-e jó gyümölcsünk, amit felmutathattunk az életünkben. Tudjátok, manapság mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Ha megkérdezném, hogy elfoglalt vagy-e, akkor legtöbben igennel felelnétek. Ha megkérdezném, hogy nagyon elfoglalt vagy, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy igen, de tudjátok, Isten soha nem kéri, hogy elfoglaltak legyünk. Ő azt kéri, hogy gyümölcsözőek legyünk. Azt mondtam, Isten soha nem kéri, hogy elfoglalt légy. És szomorú, de időnként olyan elfoglaltak vagyunk, hogy semmi más nem csinálunk. Csak engedjük, hogy a szoros időbeosztásunk frusztráltá tegyen minket. És végül semmi jó gyümölcset nem termünk. Szóval azt szeretném, hogy ez egy szela legyen, ami azt jelenti, hogy megállunk, és nyugodtan végig gondoljuk ezt. Szeretném, hogy ez egy szela pillanat legyen nekünk, mielőtt még igazán nekikezdenénk a konferenciának. Egy nap minden térd meghajol majd. Minden nyelv megvallja, hogy ő az Isten. Mindenki megáll majd ő előtte. És elszámol majd, nem valaki másért, hanem önmagáért. És szeretném, hogy mindannyian, akik a tévében néztek minket, nem számít, melyik országban éltek, hogy milyen nyelvet beszéltek, ha halljátok most ezt az üzenetet, főleg, ha olyas valaki vagy, aki még nem döntötte el, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, hogy teljes szívvel szeretni fogod Istent, akkor szeretném, ha megértenéd, hogy eljön majd az idő, amikor megállsz majd Isten előtt, hogy elszámolj az életeddel. És bár ez egy kiózanító gondolat, talán olyasmi, amin nem szívesen gondolkozunk, de mégis muszáj megfontolnunk ezt, mert az a nap eljön majd. És ha nem beszélek erről nektek, akkor nem végzem jól a dolgomat. És amikor megállok majd Isten előtt, hogy számot adjak neki, akkor lehet, hogy megkérdezi majd, nos, miért nem prédikáltál egy kicsit több keményebb eledelt? Hogy az emberek tényleg megértsék, hogy eljön majd a nap, amikor számot adnak az életükről. Szerintem ez olyasmi, amivel teljesen tisztába kell lennünk. Tud valaki mosolyogni és áment mondani? Amen. Nos, ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy miként kerüljük el a megtévesztést. A Máté 24-ben, ami a végidők jeleiről szól, egyébként hányan gondoljátok, hogy a végidőkben élünk? Nos, érdekes, de minden generáció ezt gondolta, Pál generációját is beleértve. De ha Pál azt gondolta, hogy a végidőkben élt, akkor szerintem mi még végebb időkben élünk, mint Pál. Szóval, bármikor is jön vissza Jézus, mi sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint Pál volt. És Pál azt mondta az embereknek, hogy körültekintően kell élniük. Hogy józanul és komolyan kell élniük. Nem pedig ostoba emberekként, akik azt hiszik, hogy a holnap sosem jön el. Mert a holnap bizony eljön, ezért azt tanította nekik, hogy körültekintően viselkedjenek, és világosságként éljenek a sötét világban. Szerintem Krisztusban hívő emberekként időnként nem értjük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Nos, tudtátok, hogy hívőkként ti vagytok az Isten dicsőségének a reménysége? Gyerünk! Ezt meg kell értenünk. Ti vagytok a reménysége annak, hogy Isten megdicsőüljön. Mi világszerte, akik Jézus Krisztusban hiszünk, nekünk kell a világosságnak lenni a sötét helyeken és a föld sójának. Az Isten képviselő hívők adnak ízt a világhoz. Isten nélkül nincs íz, hanem minden ízetlen, unalmas és egyhangú. Kijózanító az a gondolat, hogy Krisztus jelenléte bennem nem csak arra ad reményt, hogy egyszer dicsőségessé válok, de az ő jelenléte ad reménységet arra is, hogy ő megkapja majd azt a dicsőséget, ami kijár neki. Egy másik kijózanító gondolat. Jézus elmondta, hogy mik lesznek a jelei a végidőknek. És az egyik dolog, amit említett, az az volt, hogy az utolsó időkben sok lesz a megtévesztés. Azt mondta, vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre benneteket. Felelősséget helyezett ránk. De jó ég, remélem soha nem leszek megtévesztésben. Bárcsak soha ne történne velem ilyesmi. Nem lehet ilyen passzív a hozzáállásunk. A passzív hozzáállás nyitott ajtó a sátán számára, hogy jöjjön és tönkretegye az életünket. Aktívnak kell lennünk, agresszívnak kell lennünk, és jól informáltnak. A megtévesztés egy szörnyű dolog, és rengeteg van belőle. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Így vagy úgy, de a sátán meggyőz minket valamiről, ami nem igaz. De ha elhisszük, akkor az számunkra igazzá válik. Még azt is kimerném jelenteni, és kérlek, ne sértődjetek meg ezen, de lehetséges, hogy ebben az épületben is szinte mindenki, mindig azt mondom, hogy szinte, mert ha valaki hajlana rá, hogy megsértődjön, akkor gondolhatja azt, hogy ő az az egy, akire nem vonatkozik. Szóval kimerném jelenteni, hogy ebben az épületben valószínűleg szinte mindenki megtévesztésben van az élete egyes területein, engem is beleértve. Van valami, amit igaznak hiszel, és ezért valóságá vált számodra. Pedig egyáltalán nem igaz. Lehet, hogy azt gondolod, tettél valamit, amire nem nyerhetsz megbocsátást, de ez nem igaz. Azonban, ha elhiszed, akkor soha nem fogod elfogadni azt a megbocsátást, amit Isten már elkészített számodra, mert minden, amit elfogadunk, azt hit által tesszük. Ezért, ha a sátán elhiteti velünk a hazugságot, akkor folyamatosan tőle fogadunk majd el dolgokat, ahelyett, hogy Istentől fogadnánk el. Összezavarodunk, és nem tudjuk majd, hogy mi a baj velünk. Ha elhiszed, hogy nem vagy szerethető, ha arra számítasz, hogy visszautasítanak, akkor pontosan ez fog történni veled. Ezzel kinyitottuk az ajtót az ellenségnek, és ő jön, hogy tönkre tegye az életünket. Nos, mi az egyetlen megoldás a megtévesztésre? Hát az igazság. Nem tudom, hogy értjük-e, mennyire értékes ez a könyv. Szeretem felmutatni ezt a könyvet a világnak. Ahogy arra sok milliónyi emberre gondolok, akik most lehet, hogy éppen ezt a csodálatos könyvet nézik. Emberek Afrikában, emberek Indiában, Ázsiában, Európában, emberek a világ minden táján, emberek az Amazonas dzsungelének mélyén, emberek, akik kunyhóban laknak, emberek bárhol a világon. Azt akarom mondani nektek, hogy ez itt a világ reménysége, az Isten igéje. Jézus azt mondta, ha megmaradtok a beszédeimben, akkor ismerni fogjátok az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Halleluja! Milyen nagyszerű dolog ez? Ez volt az egyik első ige, amit Isten megértetett velem, amikor 1976-ban odaszánt keresztényé váltam. Mindig azt mondom, hogy amikor odaszánt keresztényé váltam, mert sokáig voltam keresztény azelőtt is, hogy odaszánt keresztényé lettem volna. És hiszem, hogy eleget ismertem Krisztusból. Megértettem, hogy kegyelemből van üdvösségem, igazán hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hittem, hogyha abban az állapotban maradok, akkor is a mennybe kerültem volna, ha meghalok. Szeretem úgy megfogalmazni ezt, hogy eléggé ismertem Krisztust ahhoz, hogy ne kerüljek a pokorra, de nem eléggé ahhoz, hogy győztes életet éljek. Szóval hadd kérdezzem meg tőled, hogy mennyire akarod ismerni Krisztust? Csak éppen annyira, hogy túléld a napokat, és remélhetőleg besúranhass a mennybe a hátsó bejáraton? Vagy szeretnél igazán világosság lenni a sötét világban? Tényleg szeretnéd, hogy használjon Isten? Szeretnél gyümölcsöző lenni? Szeretnél olyas valaki lenni, akire Isten büszke lehet? Akkor tudod, mit jelent ez? Hívőként kétféle úton járhatunk, a keskeny úton és a széles úton. A keskeny út az életre vezet, a széles út pedig a pusztulás felé. Nos, a széles úton persze könnyebb rajta maradni. Ott sok hely van számodra, és az összes testies podgyászodnak. De tudod mit? Lépj csak rá a keskeny útra, és néhány dolognak mennie kell majd. Mert egyszerűen nem lesz számára hely. Annyira fontos, én tényleg hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjük józanabbul szemlélni azt, ahogyan élünk, hogy mit mondunk a világnak, és hogy mit mond a gyülekezet a világnak. Muszáj, hogy mind meggyőződjünk arról, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy Isten minden napon megdicsőülhessen az életünkben. Amen. Nem igazán tudom, Isten miért ezt az üzenetet választotta számomra ezen a helyen. A legutóbbi város, ahol jártam, ott egész hétvégén arról beszéltem, hogy Isten mennyire szereti őket, és hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, és hogy milyen megbocsájtó, és hogy Isten megváltoztatja majd őket, és nem kell testből cselekedniük. Azzal kezdtem a konferenciát, hogy ez az egész most rólatok fog szólni. Nos, ez is rólatok fog szólni, de inkább arról, hogy hogyan szabaduljatok meg magatoktól. Ezen a hétvégén most elbúcsúzunk tőletek. Viszlát! Viszlát! Ó, de az örömötök növekedni fog, a békességetek pedig meg fog sokszorozódni. Tudjátok, az 1 Mózes 3 végére, vagy az 1 Mózes 3 elején, a Biblia első könyvében, a sátán már elérte, hogy megtévessze Évát. Két fejezet, meg még egy kicsi, vagy nem is tudom mennyi idő alatt. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon mennyi megtévesztés halmozódott fel máig, amikor sok-sok ezer éve volt arra, hogy dolgozzon az embereken. Sok rossz dolgot hiszünk el Istenről. Sok ember azt hiszi, hogy Isten a problémájuk forrása. Istenem, miért tetted ezt velem? Miért engedted, hogy ez megtörténjen? Nem ez az igazság. De soha nem fogod tudni az igazságot Istenről, amíg meg nem ismered őt, az ő jellemét az igéjén keresztül. Nos, Joyce, én próbáltam a Bibliát olvasni, de nem értem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Először is, nem hiszem, hogy Krisztus elfogadása és a Szent Szellem ereje nélkül olvashatnád úgy a Bibliát, hogy meg is értsd, mert ő fog neked kijelentést adni, viszont elkezdheted, és ahogy elkezded olvasni, Isten betölti majd az életedet, és világosságot ad neked. Ma már rengeteg olyan fordítás van, ami könnyűvé teszi a megértést. Ezért nem kifogás az, hogy nem érted. Tudjátok, én hogy kezdtem, amikor a 20-as éveimben jártam? Tudjátok, mit olvastam? Egy gyerekeknek szóló Bibliát. És ez nem szégyen. Ha másként nem érted, akkor szerezz egy gyerekbibliát, vagy szerezz egy Én kicsi állatkertem sorozatot, tudjátok melyiket, szóval kezd egy Én kicsi állatkertem sorozattal, amit 4 éveseknek írtak. De ne mondd, hogy én nem értem a Bibliát, és ne legyen ez kifogás arra, hogy soha ne olvasd. Ez a legnagyszerűbb könyv az egész világon. A Jelenések 12 azt tanítja, hogy a sátán a megtévesztő, a nagy megtévesztő, mert más se csinál. Ha megnézed a megtévesztés szót a görög szótárban, akkor azt jelenti, hogy csalni, megtéveszteni, rászedni, vagyis hamis benyomást kelteni. Röviden elgondolkoztam, hogy mennyi hamis benyomás van a világban manapság. Vajon mi történne, ha mindenről lekerülne a máz? Vajon milyen ronda dolgokat látnánk? Hány hirdetés van, ami azt ígéri, hogy ez vagy az a válasz mindenre? Pedig az egész csak hamisság. Hány ember kelt hamis benyomást? Hány vallásos ember kelt hamis benyomást? Amikor a többi úgynevezett szent, vallásos barátaival van, akkor nagyon vallásosan és szentül viselkedik, de otthon a zárt ajtók mögött valóságos rémálom az ember. De tudjátok, amikor eljön az a nap, és megállunk az Isten előtt, hogy számot adjunk magunkról, akkor minden felszínes másztól mentesen fogunk ott állni. Szóval lehet, hogy ideje van jó alaposan megvizsgálni önmagunkat. Tudjátok, mielőtt Isten komolyan megérintette az életemet 1976-ban, elég sok vallásosság volt bennem, és egyáltalán nem éltem győztes életet, de amikor ez megtörtént, akkor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, és az első dolgok egyike, ami megtörtént velem, az az volt, hogy Isten rávett arra, hogy komolyan megvizsgáljam önmagamat. Ideje volt, hogy többé nem másokat vádoljak a saját problémáimért, hogy felelősséget vállaljak az életemért, a viselkedésemért, hogy többé ne a múltamat okoljam a rossz viselkedésemért, és eldöntsem, hogy ideje van felnőni. Azt mondtam ma este, Matt Redmannek, lehetséges, hogy ezen a hétvégén nem fogunk annyit nevetni. Azt felelte, ó, mindig ezt mondod, de aztán megnevetteted az embereket. Tudjátok mit? Remélem, hogy élvezitek az itt létet, de akárhogy is van. Muszáj, hogy keményebb eledelt is fogyasszunk. Tudjátok, Jézus időnként azt mondja, bizony mondom nektek. És ez nem egy rossz dolog, igazán mondom nektek. Én szeretném, ha mindannyian, tudjátok, lehet, hogy ez most elcsépeltnek hangzik majd, de én időnként sajnálom Istent. Tudom, hogy nincs rászorulva a sajnálatunkra, de időnként azon kapom magam, hogy bocsánatot kérek tőle mások miatt. Ilyenekre gondolok, hogy Istenem, úgy sajnálom, hogy el kell viselned azt a sok képtelenséget, ami a gyülekezetben van manapság, meg a világban lévő ostobaságokat. Tudjátok, a világ nagy zűrzavarban van. És arról próbálok prédikálni ezen a hétvégén, hogy hogyan legyünk istenfélőek egy istentelen világban. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne csapjon be minket az a sok megalkuvás, ami a világban van. Mi nem köthetünk kompromisszumokat. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és fel kell készülnünk, hogy megállunk azon, és kiállunk azért, amiben hiszünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy időnként szenvednünk kell ezért. A mai modern gyülekezetben a szenvedés nem egy népszerű elgondolás. Úgy értem, szinte meg is kövezhetnek azért, ha kiejted a szádon a szenvedés szót. De Jézus azt mondta, sokkal jobban jártok, ha az igazságért szenvedtek, mint ha bűnösként szenvedtek. Amen. Azt jelenti, ravasz. Bekapni a horgot, kelepce, csapda. Eltévejedni a helyes útról. Most nagyon figyeljetek, ez a vine szótárból származik. A megtévesztés szó azokat is jelképezi, akik üres szavakkal tévesztenek meg, és lekicsinylik, most figyeljetek, lekicsinylik a bűn valódi tulajdonságát. Nos, pontosan itt tartunk ma. Tudjátok, a bűnt? A bűnt ma már nem is hívjuk bűnnek. A bűnt ma már úgy hívjuk, függőség, kötelék, a problémánk, az akadályunk, az a dolog, amivel küzdünk, vagy a legnevetségesebb dolog, hogy most már az, amihez jogunk van. Jogunk van ahhoz, hogy bűnös dolgokat tegyünk. Nos, tudjátok mit? Isten tiszteletben tartja a döntésedet, hogy a pokolba mehess, ha ezt szeretnéd. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válasz. Ó, igen, megvan a jogunk a szabad választáshoz. Tudjátok mit? Isten hosszú tűrő és irgalmas. Türelmes és keményen dolgozik azon, hogy kihúzza az embereket a bűnből, át az ő megbocsájtásába és irgalmába is. Hiszem tényleg, hogy most is ezt próbálja tenni a szavaimon keresztül. És persze tudom, hogy ti itt vagytok, és értékelem is, hogy itt vagytok. De én nem csak hozzátok beszélek, vagy most leginkább nem hozzátok, hanem azokhoz az emberekhez világszerte, akik ide kapcsoltak erre az adásra, és azt hiszik, hogy véletlenül volt. Isten megpróbál beszélni hozzátok, megpróbálja megértetni veletek, hogy mennyire fontosak vagytok neki, hogy mennyire szeret benneteket, és mennyivel jobb életet tartogat számotokra a mostaninál. És lehet, hogy nem sokat tudsz Istenről, és azt hiszed, hogy az ő hatótávolságán kívül vagy, de hadd mondjam el neked, hogy Istennek hosszú karjai vannak, és ő képes lenyúlni érted, kihúzni a gödörből, és megmenteni téged. De a megtérés szó elsősorban azt jelenti, hogy meg kell bánnunk a bűneinket. Nem a problémáinkat, az akadályainkat, a függőségünket, a kötelékünket, azt, amivel küszködünk, hanem meg kell bánnunk a bűneinket. Istenem, bűnös vagyok, és sajnálom a bűneimet. Mindenki vétkezett, és héjával van az Isten dicsőségének. De Jézus Krisztus vére által mindenki megigazulhat, és megbékélhet Istennel. Isten ígéretei nekünk szólnak. Mindannyian új emberekké válhatunk, mind kivétel nélkül.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8-ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8-ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8-ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8-kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Egy újabb kétrészes hitem szerint, amiben Máté evangéliumáról fogunk beszélgetni, hiszen közeledik az ünnep, és valahogyan a karácsonyi az adventi időszakhoz nagyon szépen, nem is tudom, hogy miért, de valahogy mégis azt érezzük, hogy nagyon szépen kapcsolódik Máté evangéliuma. Révész Lajos a vendégem, vagyis Lala, ahogyan többen ismerik, a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze, és a Buda Őrsi Kőszikla Gyülekezet társ lelkésze. Szia Lala, köszönjük, hogy jöttél meg.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Szóval Máté evangéliuma, hogyha valaki olvassa a Bibliát, elkezdte már olvasni a Bibliát, vagy mondjuk hangos könyvben hallgatja a Bibliát, akkor a Máté evangéliuma egy nagyon jelentős és nagyon érdekes történet. Tehát már önmagában egy, ha szabad és nem csúnyaság így fogalmazni, egy nagyon érdekes kaland, ahogyan ez a történet megszületik. Mi a legfontosabb? Miért olyan jelentős Máté evangélium az evangéliumok között?
2: Hát én most csak fontos szempontok közül hármat emelnék ki. Az egyik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Jézus születésének a története erősen beágyazódik Izrael népének a történetébe. Majd kicsit később kitérünk erre bővebben. Tehát, ha tetszik, akkor zsidó országban történt a történet, vagy zajlik a történet, illetve egy olyan nép között, aki nagyon-nagyon várt a Mesiás, és itt egy kicsit visszafogott lélegzettel figyeljük azt, hogy most rájönnek, hogy valóban ő a Mesiás. Persze, mi már tudjuk, hogy ő az, de akkor ez nem volt ennyire világos. A második dolog, hogy Máté, ő vámszedő volt, és ehhez kapcsolódik talán az a rendszerezettség, ahogy ön látta a dolgokat, és ahogy feljegyezte a dolgokat, és többek között, hogyha valaki jól be akarta azonosítani a felmenőit, illetve az utódait, akkor természetesen beillesztette a zsidó szokások szerint a családfába, vagy a családfák rendszerébe, egész pontosan a genealógiai vonalba, és Máté, mivel fontossá akarja tenni, hogy ez a zsidó népnek szól elsősorban, ez az evangélium, amit ő ír, ezért visszavezeti a családfát egészen Dávidig, de úgy kezdi, hogy Ábrahám fia, aki Dávid fia, nyilván itt van egy nagy ugrás, és ezzel bizonyítja azt, hogy amiről most beszélek, az zsidóknak szól, illetve zsidó emberről beszélünk, és egy zsidó történet történik. A genealógiai vonalak, azok úgy látom, az Izrael népek között olyan, mint nálunk mondjuk a motoralvásszám. Tehát, hogy ha stimmel, beazonosítom, akkor valószínű, hogy az a motor a helyén van, és az a motor, most, bocsánat, hogy férfi aggyal gondolkodom. Egy zsidó embernél, ha behelyezhető az illető a genealógiai sorba, mint például nagyon fontos az, hogy nyilván a proféciákból kiderül, hogy a Mesiásnak Izraelben kell születnie, Dávid fia kell, hogy legyen, illetve Ábrahám leszármazottja.
1: Egyébként miért? Többször megszületett bennem, hogy miért kellett neki zsidónak születnie, miért kellett Izraelben születnie?
2: Ez azért érdekes, mert Ábrahámnak, amikor még nem volt zsidó egyébként, Ábrahám, ugye ő egy...
1: Azért ez is jogos kérdés, ami felmerül az ember, hogy ez hogyan lehetséges, hogy még nem volt zsidó.
2: Hát nagyon egyszerű, mert az Isten létrehozott magának egy népet a szövetség által, Ábrahám szövetségével. Tehát azt mondta, hogy figyelj Ábrahám, én kiválasztottalak téged, és...
1: A te utódaidat,
2: igen, és ehhez rendelt egy szövetséget, a körülmetélésnek a szövetségét. Hát ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor csak röviden ilyen szofisztikáltan a fiúknak az előbőrét a hímtagon levágták 8 napos korban.
1: Miért ez volt a szövetség jele?
2: Valószínű azért, mert a legerősebb szövetség a vérszövetség. És lehet, hogy egy rabbit kellene erről megkérdezni, de én így tudom, hogy ez a jele annak, illetve hát ez az a belsőségesség, tehát hogy ez nem egy kívülről hordott valami, de ez egy beazonosítható jegy vagy jel, ami egyértelművé teszi, hogy valaki zsidó. Nyilván ezt egészségügyi és más okokból más népek is megcsinálhatták.
1: De ez egy másik történet.
2: De ez egy másik kérdés, de ezzel a szövetséggel azt mondta Isten, hogy az emberek generációról generációra változni fognak, És azért érdekes, mert amikor korábbi generáció, vagy későbbi generációkban Isten jelentkezik, bejelentkezik valakinek, általában úgy teszi, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. És ezt azért mondja Isten, mert annak az embernek, aki ott egyszer hitt nekem Mezopotámiába, messze nem zsidó országban, és azt mondtam neki, hogy szerzek neki egy új földet, amiről fogalma sincs, hogy hol lesz, és több évi vándorlás után végre megérkezik oda, akkor azt mondja Isten, hogy a te népednek, a te magodnak, a te leszármazottaidnak fogom adni ezt az országot, és két nagy kiváltás és megváltás történt a zsidók népnek a történetében. Ha jól emlékszem, a 14. generáció Ábrahámtól elkerül gyakorlatilag Egyiptomba egy éhezés miatt, és ott csapdába esnek. És ugye ez szerves része Izrael történetének, hogy akkor mégis hogy kerültünk ide. Ez a csapdába esés azért nem egy gyors folyamat volt, 400 évig tartózkodtak ott. És ez benne van a mai napig is a zsidóknak a gondolkodásában, ezért ünneplik a szombatot, illetve a Peszakot, ahogy megszabadított bennünket az Úr. De ez a nemzetre szólt ez a megszabadítás, és most jön egy olyan én így mondom, emelt szintű szabadítás, ami korábban Ábrahámnak ígértetett meg, ugyanis Ábrahám azt mondta, hogy a te nemzetedet, megáldom a te nemzetségedet, illetve rajtad keresztül minden nemzet ezen a földön megáldatik. Most ilyen szép magyarsággal fogalmazva. Tehát, hogy belerejtette ebbe a proféciába azt, hogy igen, lesz egy idő, amikor Izrael népét, tehát a zsidó népet fogom megszabadítani, és lesz egy időszak, amikor rajtuk keresztül hozom azt a szabadítót, aki már nem csak a zsidókat, hanem a földkerekségnek a szabadítója lesz.
1: Jézus.
2: Jézus Krisztus, igen. És bocsánat, akkor már itt maradjunk. Ugye zsidó nevet kapott, Yeshua, és az a Hamashiach, a Mesiás, az pedig görögül Krisztus, azaz Krisztus. Tehát itt tevődik össze a neve.
1: Szokták mondani, hogy Jézus a név, Krisztus pedig egy minőség, ez így van?
2: Igen, mondjuk ez a megbízása. Mint amikor egy uralkodónál azt mondjuk, hogy ő most király, vagy miniszterelnök, vagy tehát hozzátesszük, hogy mindenki tudja, hogy ő a vezető, de hogy milyen minőségben. Vagy az ajtókon is ki van írva, hogy főosztályvezető, vagy takarító. Hát abban a minőségben tudom én őt megszólítani, és tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, hogy Máté arról tudósít, hogy a leglehetetlenebb körülmények között érkezik meg a Mesiás. Soha senkit nem emlékszem, legalábbis a környezetemben nincs olyan, aki ilyen szegény körülmények között született volna meg. Hogy az állatok melege, az istálónak a trágya által keltett melege, és nem tudom, az lehetne itt cizellálni a dolgot, egy teljesen kitett és teljesen elhagyatott rendszerbe érkezik be Jézus, ahol mondhatnák azt, hogy egyrészt az Isten háta mögött vagyunk, meg hogy abszolút el vagyunk felejtve.
1: De már... Vagy mondhatnánk azt is, hogy ott vagyunk a középpontban, mondjuk azt, hogy ezzel a képzavarral élve, hogy egy lelki mértani középpontot véve, mert ami lényeges, az ott volt. Ott volt a meleg, ott voltak az állatok, akik a barátaink azóta is, és én ilyenkor mindig szeretném egy kicsit domborítani azt, hogy egy kicsit jobban kéne odafigyelni az állatokra, és egy kicsit komolyabban kellene venni azt, ahogyan az Isten megteremtette őket, nem csak azért, hogy megegyük őket, szeretném ezt is hangsúlyozni, hanem hogy gyönyörködjünk abban, hogy milyenek a madarak az állatok, hogy mennyire kedvesek velünk, hogy milyen társaink tudnak lenni, hogyha valakiben van feltétel nélküli szeretet a földi létezésben, akkor azok az állatok egyébként, és ott van az anyai szeretet, a melegség, a törődés és a segíteni vágyás. Az, hogy ott mindenki akar valahogyan segíteni. Sok kedves történet is kapcsolódik ehhez egyébként, hagyd tegyem ide, mert ezt muszáj vagyok, hogy a Círmos cicáról például azt mondják, nyilván ez nem egy bibliai történet, hanem csak egy kis történet, de én nagyon szeretem, hogy ugye vigasztalhatatlanul sírt a kis Jézus ott a kis szalmában, ott álltak az állatok, mindenki próbálta megvigasztalni, az édesanyja is próbálta megvigasztalni, és akkor jött egy öreg, ütött-kopott círmos kandúr, aki megállt a kis Jézus mellett, és elkezdett dorombolni. és ahogy a cica elkezdett darambolni, a kis Jézus abba hagyta a sírást, és Mária megáldotta a macskát, és azóta van a cirmos cicáknak embetű a homlokán, mert valóban mindegyiküknek embetű van a homlokán. Nyilván nem egy bibliai történet, de szerintem az állatoknak a fontosságát, vagy pedig a közelségüknek a fontosságát, ez nagyon jól mutatja, de hát ez csak egy kis kitérő az én állatmánián felé. Szóval, hogy ott van ebben a közegben Jézus, akinek viszont egyébként az első 30 évéről nem is tudunk szinte semmit, igaz?
2: Csak felvillanásokat, de egy picit visszatérünk még a helyre, ahol meg kellett születni, az sem véletlen. Ugye nagyon érdekes ez a szó, hogy profécia, vagy proféták, vagy azoknak a főleg a mondásaik. Ugye azt úgy apostrofálja a Biblia, vagy úgy határozza meg, hogy a profécia onnan tudod, hogy az Istentől jön, hogy beteljesedik, és úgy teljesedik be. Tehát ha tetszik, akkor proféciának van egy zárt ideje, amikor elhangzik. A legtöbb zárt idejű profécia nyilván Jézusról, azaz a Messiásról szólt.
1: A zárt idejű az azt jelenti, hogy...
2: Hogy hallod...
1: Amikor mondják?
2: Igen, tehát elmondanak a jövőről mondjuk egy tényt, de azért mondom zárt idejűnek, mert nem tudod, hogy mikor fog beteljesedni. A profécia az adott időben, amikor hallgatják, vagy aki leírja, annak fogalma sincs, hogy most az mi lesz és hogy lesz. Nem volt szemüvök az embereknek akkor, de feltolták volna, ha lett volna, amikor azt hallják, hogy Betlehembe fog megszületni a megváltó például. Hogy milyen körülmények között fog megszületni. Tehát, hogy erről az Isten beszélt a prófétákon keresztül, hogy hol fog megszületni, hogyan.
1: Vajon miért volt erre szükség? Nyilván ezen mi csak merenkélni tudunk, és erre csak tippjeink lehetnek, de vajon is szerinted miért?
2: Hát az én személy gondolkozásom, vagy véleményem szerint, mivel elsősorban ugye a zsidók közé küldte, a zsidók ezt nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy mit mondott korábban az Isten. Tehát ők az írás népe, vagy a könyv népe volt, ez azt jelenti, hogy az Isten mindent írásba adott. Kezdve ugye az első 10 igét, amit mi parancsolatnak fordítunk, de én azt mondom, hogy 10 támasz, ha ezt az igét megtartod, akkor bátrabban jöhetsz velem, és nem kell megtorpannunk, megállnunk, hogy rendezzük a dolgainkat, vagy a sorainkat. De Isten így indította ugye az első nagy szabadítást, az Exodus után pár nappal, héttel a Sínai hegyen megállt, és azt mondta, gyere föl Mózes, és a 40 nap után 2 kőtáblán lehozott 10 rendelkezést, ami tulajdonképpen egy nagyon gyakorlati segítség volt, hogy ennek a népnek, akinek nem nagyon volt istene, megtartott az egyisten hitet egy több ezer istent hívő egyiptomi közegben, és a lényegben, hogy gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ezeken az ígéreteken nevekedett Izrael, és nagyon fontos, hogy mindent leírtak. Mondhatnánk azt, hogy nagyszerű a szájhagyomány, meg az a kis cirmos történet, amit mondtál. Egyébként nagyon szeretem az ilyen népi teológiát, amikor hogy megpróbálnak valamire választ kapni. Nyilván ez egy ilyen aranyos történet, és lehet, hogy még a gyerekeimnek, vagy az unokáimnak elmesélném, mert aranyos, és...
1: De az állatok valóban ott voltak?
2: Igen, egyrészt. Másrészt meg ne felejtsük el, hogy az Istennek a névjegye a természet, a teremtett környezet. És a legintenzívebben szerintem az emberek közül az állatok nyüzsögnek a leginkább, és nem véletlen, hogy belőjük van kódolva, főleg akiket háziasítottunk, akiket nem, abba bele van kódolva, hogy legalább gyönyörködünk bennük, vagy ha kicsit közelebb jövünk, akkor a házi állataink pont azt célozzák, ahol hiányunk van. Szeretet, felvidítanak, nem tudnak rosszul fogadni bennünket.
1: Igen. Nem tudnak rosszat tenni sem. Tehát most egy szétrágott papucs, az kitérdeket, tehát ez nyilván nem ez a,
2: jó, az,
1: a rossz tétemény, de valóban az volna a legfontosabb szerintem, hogyha valaki szeretne elindulni a hit felé, vagy Isten felé, akkor menjen ki egy erdőbe, nézzen körül, nézze meg, hogy mi van a lombok alatt, nézze meg, hogy milyen élet van az avar alatt, azt a tökéletes körforgást, amit kaptunk, nézze meg egy naplementét, és nézzen körül a világban, hogy ilyen tökéletesített, ezt nem lehet kitalálni. Ez pontosan ugyanolyan, mint az emberi szervezetnek a működése. Mindenre megvan a válasz, a gyógyír tökéletesen. És pont ezt egyeli leginkább az ember. a pénz miatt. Írtja ki a környezetet, teszi tönkre a levegőt, a vizeket, a földeket, nem? Milyen
2: igen.
1: érdekes.
2: Igen.
1: Kis kitérő.
2: Igen, ez nem baj. Igazából az is érdekes, mert az ige, már annak ellenére nagyon, nagyon teológiai ízűnek hat, amikor az ember olvassa, vagy a történetek hátterét nem ismeri, akkor nem biztos annyira lenyűgöző, de egy picit ugyanúgy, ahogy említetted, ha egy kicsit belemélyedünk egy erdőbe, akkor eltáltjuk a szánkat. És így van Isten igéje is, hogy nem önmagában pontszerűen küldte az eseményeket, hanem már előre megmondta, felfűzte egy proféciára, és ugye beszéltünk a proféta zárt idejére, amikor viszont megnyílik, az mindenki előtt, vagy szinte mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy ez az Istennek a műve. Ezt erősítette meg Jézus Krisztus érkezésekor az angyal kórus, vagy az angyal sereg. Ugyanis korábban már az Új Szövetségben is létezett olyan, hogy angyali tevékenységek látható módon megérkeztek Izrael népe közé, de ezek azért sokszor általában a védelem vagy az ítéletnek a végrehajtói voltak. Az angyal szó ugye azt jelenti, hogy angelos küldöttek. Az Isten egy meghatározott céllal küldi
1: őket.
2: Igen. Egyetlen egy angyal vette a bátorságot, hogy ő majd jobban tudja, ő volt Lucifer. Őre most nem térünk ki, mert róla is lenne mit beszélni. Ő egy rangfosztott angyal, akinek a világosság, dicsőség helyett maradt a sötétség, a torzultság, a torzlélek, amit gyűjteni...
1: Őt azonosítják a sátán?
2: Igen.
1: Vagy ő
2: igen.
1: az?
2: Ő az, ő az. Ez azért érdekes, mert mondhatnánk, hogy mi köze van a Mesiás érkezéséhez, de hamarosan meg fogjuk látni, hogy megérkezik a Mesiás, az angyalok bejelentik, hogy nincs mit félni, ne féljetek, tehát az ő saját megjelenésüket úgy tompítják, hogy ne féljetek, nem ítéletet hozunk, hanem a legnagyobb örömöt, hogy megérkezett közétek a megváltó, a Mesiás, aki a Dávid városában van. Menjetek el és nézzétek meg, ugye a pásztorok kívül vannak. Egy érdekessége a pásztor népnek, hogy ők egy olyan kivetett nép volt hasonlóan például a vámszedőkhöz, ugye a vámszedők saját zsebre is szedtek, Máténak valószínűleg ezért kellett felállni az asztaltól, amikor az Isten elhívja, vagy Jézus elhívta, illetve a pásztorok, akik gyakorlatilag a Jeruzsálembe menő zarándokoknak adták el a bárányokat, ugyanis egy érdekes dolog, hogy amikor elindult valaki nagyon messziről, akkor nem kellett a báránykáját végighajtania, hogy Jeruzsálembe feláldozza a saját bűneiért, hanem vett magához pénzt, Jeruzsálembe ezt megvehette, és ott nyilván egy biznisz alakult ki erre, hogy a pásztorok állandóan készelétbe tartották a nyájak sokaságát. Ebből fakadóan ők soha nem mentek a templomba, nem tartották a szombatot, stb. Tehát a törvényen, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívüliek voltak.
1: Azért ez engem egy kicsit bánt, tehát, hogy egy ártatlan bárány, mint hogy ezt a neve is mutatja, feláldozni azért, hogy az én bűneim bocsánatot nyerjenek, és akkor ezt újra és újra megcsinálom majd, és akkor rendben leszek az Úrral, hogyha a halomra ölöm a bárányokat?
2: Igen, abban a pillanatban, amikor megfordult ez a dolog, és valaki ezt már kijátszotta, és rájátszott erre a dologra, abban a pillanatban azt mondta Isten, hogy figyeljetek, elhozom azt, akit én báránynak látok, aki ember, aki az egyszülött fiam, aki Jézus Krisztus lesz, és ennek a története kezdődik itt, és azért van az, hogy Jézus Krisztus halála után, és feltámadása után, ő volt az a bárány, akit korábban az állatok helyettesítettek, de tulajdonképpen az ő halála és feltámadása után okafogyottá vált, hogy bárki bármilyen dologért Istennek vagy bárkinek feláldozzon állatokat. Ha tetszik, akkor mentesítette Jézus halála őket. Nyilván az ő megváltása nem ezért történt elsősorban, hanem az emberekért. De visszatérve a születésre, tehát az angyalok jelentik be a pásztoroknak, akik elmennek, nyájukat ott hagyva, elmennek és valóban úgy látják ezt a dolgot, hogy, és az angyalok ott is megerősítik azt, hogy most mi történik pontosan.
1: Mármint ott a jászolba.
2: Bocsánat, a jászolba, Betlehembe, és ez a kitettség, ez a nyomorúság, ez a nehézség, ami Józsefén és Máriát érte, ez gyakorlatilag úgy, Isten úgy ellensúlyozza, hogy megerősít ők magukat is, hogy ami most történik, ugye a szem számára ez egy szerencsétlen és nehéz sors, Viszont a világegyetem legfontosabb dolga történik itt most. És amikor 8 napos lett, akkor a fölvitték Jeruzsálembe, és körülmetélték Jézus Krisztus, tehát az ő testén is megvolt ez a szövetségnek ez a jele, vagy jegye, és így az Isten fia is vállalta azt, hogy az Ábrahámnak tett ígéret, illetve szövetségbe belefonódott, vagy beleolvadt. Igen. És még egy érdekes dolog van, hogy a történetből ugye csak kiemelve van néhány fontos dolog. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Heródes viszont találkozik a napkeleti bölcsekkel. Ez azért érdekes, mert a napkeleti bölcsek valószínűleg Mezopotámiából érkező mágusok lehettek, vagy...
1: Ugye ez az a történet, amit ismerünk az iskolai előadásokból.
2: Igen. Hát igen, és nyilván mi meg is nevesítettük őket, és 3 személyben jelezzük meg. A Biblia nem jelzi sem a nevüket sem, hogy hányan voltak, csak a bölcsek követtek egy csillagot. Mondjuk így Isten elhúzott felettük egy jelet, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha megfelelő időben itt tartózkodnál, és ők maguk is megkapják ezt, hogy valakinek születni kell. Még nem tudjuk, hogy ki, de valami nagy uralkodónak születni kell. Ahonnan ők érkeztek, és ahova érkeztek, tehát például Betlehem, az messze nem stimmel, tehát nem volt azonos rangban és rendben, de amikor megérkeztek, az volt az érdekesebben a úgymond hitetlen bölcsekben, ugye nem zsidók voltak, hogy minden további nélkül mondjuk így simán elkezdték imádni az Isten fiát. És nem a körülményekre figyeltek, hanem ajándékokat hoztak nekik, hogy tényleg komolyan vették. És egy másik izgalmas történet, hogy Heródes mennek el először, ugye annak rendje és módja szerint azon a szinten, Heródes egy negyedes fejedelem volt, Róma tette oda, hogy azt a környéket uralja, közigazgatásilag, pénzügyileg, katonailag. És ez a bölcs kompánia bemegy, és azt mondja Heródesnek, hogy hát van egy jó hírünk, hogy valaki itt meg kellett, hogy szülessen a közelbe, tudsz erről valamit? Heródes nem nagyon tud, de kijelentést kapnak az Istentől, megint egy angyal által, hogy menjetek Betlehembe. És aztán arról is kijelentést kapnak, hogy ne menjenek visszajelenteni Heródesnek, mert Heródes nem jó szándékkal látja ezt a dolgot, így nagyon finoman fogalmazva, és fel is dühödik, hogy hát kihagyták a buliból őt, és nem mondták meg, hogy hol van Jézus, és hol kell keresni a megszületett mesiást, ugyanis neki az volt a szándéka, hogy féltve a saját pozícióját, ugye szerette volna megölni őt. És hogy biztosra menjen Betlehemben, minden 2 év kor alatti gyereket megöletett. Minden fiú gyereket. Kísértetiesen hasonlít ez ahhoz a történethez, ami Egyiptomban történt, a kivonulás előtti hónapokban, években. Aztán, hogy az Isten gondoskodása nyilvánvaló legyen Józsefnek, ugye az újonsült apukának, megjelenik az angyal álomban. És azt mondja, hogy József, vedd a te gyermekedet,

0: meghal Heródes. Másrészt meg Hóseásnak úgy elejtett egy proféciát az Isten, és azt mondta, hogy egyébként az én küldöttemet, aki a Mesiás lesz, az Egyiptomból hozom elő. Nem azt mondta, hogy ott születik, csak onnan hozom elő. Hát elég nagy fejfájás okozhatott ez a beteljesedésig az embereknek, hogy ezt hogy értelmezzék, most akkor Betlehembe születik, vagy Egyiptomba, és gyakorlatilag Istennek megvannak ezzel a tervei, hogy kit, miért és hova küld. Feltételezhetem az egyiptomi örökség miatt, hogy onnan érkezett ki az Izrael népe az Exoduskor. Feltételezem, ezért volt ez a különleges intermezzó Jézusnak az életében. Egyébként Jézus gyerekkoráról nagyon kevés feljegyzés van.
1: Bizonyára. De vajon miért?
0: Az én feltételezésem szerint, megint azt mondanám, hogy lehet, hogy rabit kéne megkérdezni erről, hogy egy gyereknek a feljegyzéséről miért nincs ilyen sok minden megírva. Feltételezésem egyrészt a bármicvókort megvárják, onnantól kezdve férfi valaki, illetve az, hogy ő tanítóként lépjen fel, hiszen a Mesiásnak az egyik feladata az volt, hogy tanítson, illetve ennek emellett a hallgatókat gyógyítsa, mind a lelküket, mind a testüket.
1: Ezzel a tanítással felkészítette a tanítványokat és a tanítványokon keresztül az embereket arra, amit majd Isten országa jelenthet, amikor az eljön, meg egyáltalán arra, hogy ők képesek legyenek ezeknek tudatában választani újra, mint ahogyan az Isten mindig adja a lehetőséget, hogy választhatunk.
0: Igen, ez lehet, hogy nem tökéletes lesz a hasonlat, de ez olyan, mint amikor valaki be akar egy új terméket vezetni, és azt mondja, hogy én közzéteszem, hogy lássátok, hogy mit tud ez a termék. Nézzétek, hamarabb levágja a hajam, vagy bármi. Nem fáj tőle a lábam.
1: Hogy ne kelljen találgatni.
0: Egyrészt, másrészt meg ugye megvoltak a megfelelő jelei korában a proféciákban, hogy amikor megérkezettek közétek a Mesiás, akkor mi fog történni? És Jézus ugye nem portékával, már anyagi portékával, vagy árukkal kereskedett, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, engem az Isten küldött, és amikor egy sánta szökelt a templomba, vagy egy vak kinyitotta a szemét, és meggyógyult, vagy éppen a naín ifjú, amikor feltámadt, akkor ezek olyan megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai voltak annak az országnak, ahonnan ő érkezik, hogy gyakorlatilag, ha azt már külön határozott akarat kellett ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy már azért se fogom felfedezni, hogy ő a Mesiás. Aha. Tehát ezek annyira nyilvánvalóak voltak.
1: Hadd szúrjak be ide egy kérdést. Ugye beszélnek sokszor, és ez most független a Máté evangéliumától, de az eljövetelről beszélünk most is, tehát mikor már ő itt van, megérkezik, a második eljövetelre is vannak megadva jelek?
0: Igen.
1: Akkor térjünk ki erre egy kicsit.
0: Jó. Bocsánat, az előző gondolat, mert egy mondattal lezárnám, jó? Tehát, hogy gyakorlatilag egyrészt a bármit szó kérdése, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ő egyfajta rabbi is volt, tehát tanító, és a rabbik rájuk jellemző módon ők válogatták meg a tanítványaikat, és azokkal teljes életközösséget éltek. X tanítványt fölvállaltak, ő 12-t, valószínű, hogy a Izrael törzseinek a száma szerint. A másik érdekes dolog, hogy ezt 30 évesen tehette valaki. 30 év alatt nem kezdhetett rabbi tevékenységet, addig készülhetett, de 30 éves kor, ma azt mondanám, a 30 volt a mai 50. Mondjuk így. Aha. Tehát ma azt mondanám, hogy na, amikor valaki már azért megélte az életét, átment nehézségeken, problémákon, stb., és állta a sarat, és tartotta a Tórának a rendelkezéseit, és már családja volt, de már nem volt kötelesség, hogy a kisgyerekek szaladgálnak körülötte, hanem most már felszabadulhatott a tanításra, akkor 30 évesen lehettek rabik. Ne felejtsük el, hogy ilyen 14-16-18 évesen házasodtak, ugye attól fiúkról vagy lányokról volt szó a keleten, és hát feltehetően jóval korábban mentek el az örökké valóságba. A lényeg az, hogy ezt az időt is meg kellett várnia Jézusnak. Nagyon érdekes, hogy ő úgy jött be a mi létünkbe, hogy igazodott a mi rendszabályainkhoz. Mondhatta volna azt, hogy én már 12 éves koromban rabbi leszek, de nem, azt mondta, hogy ha egy zsidó országba jöttem, akkor zsidó országnak a szabályai szerint, vagy a zsidó vallás szabályai szerint fogom elérni azt, hogy megmutassam.

0: az én népemnek, hogy én vagyok az ígéret fia, én vagyok Dávid fia, akit Ábrahámnak megígért az Isten, és magától az Istentől érkezem, és az, hogy jeleket és csodákat tett, ez ennek a gyakorlatilag alátámasztása. Sőt, van, ahol le is leplezi Jézus, hogy figyeljetek, minden csodát láttatok, meg még a kenyérrel is kijöttetek a pusztába, és jól laktatok, stb., de nem vittétek tovább a gondolatmenetet, azaz nem hittetek bennem. Tehát Jézus nagyon gyakorlati módon, nagyon egyedi és eredeti módon, az Istentől meghatározott módon mutatta meg, hogy ő a mennyei királyságnak a részese, onnan érkezik. De ezt ugye sem az öltözete, sem az alázata, sem a származása nem támasztotta alá, ugyanis ebben volt egy izgalmas dolog, hogy Betlehemben született, viszont Egyiptom után Galileába ment, ami nem egy közkedvelt terület volt.
1: Miért?
0: Azért, mert ott volt egy lakossági keveredés, az Izrael lakossága keveredett a korábban néhány száz évvel ezelőtt betelepülő. Tehát gyakorlatilag pogány népekkel keveredett itt a lakosság, és úgy mondták, hogy Galilea az olyan sötét.
1: Nem volt oké.
0: Okay. Nem volt oké. Okay. Most nem akarok Magyarországon ilyen területet kiemelni, mert szeretek Brooklyn. Mindenkit. Igen, legyen Brooklyn, igen. És gyakorlatilag hát onnan aztán biztos, hogy nem származhat semmi jó. Miközben a származása nem oda szólt, nem ott született, de mégis ott nevelkedett fel.
1: Visszatérve akkor egy kicsit, mert hogy most megvan ez a történet, én bocsánat, hogy kitértem, de ez nagyon érdekes dolog, hogy a második eljövetelre is vannak jelek.
0: Igen.
1: Mik ezek? Bocsánat, most a lóugrásért, de szerintem most már a hitem szerint hallgatói megszokták, hogy szoktunk kiugrálni.
0: Jó, én is egy alapvetően random típusú ember vagyok, úgyhogy nekem nem nehéz ezt követni, meg ha átugrunk arra a tényre, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon föl, és föltámadjon, és a föltámadás után mindenki hogy is mondjam, egy epekedve duplán hittek benne, mert jó, elvesztettük a hitünket, mert meghaltál, de ha most föltámadtál, akkor meg aztán végképp lerázod rólunk Rómát, és már kiosztjuk magunk között, hogy ki kicsoda lesz itt a minisztériumban, stb. És akkor Jézus így diszkréten csak annyit mond, hogy figyeljetek, én most elmegyek, fölvitte őket az Olajfák hegyére, és azt mondta, hogy el fogok jönni értetek, de most én elmegyek az atyához, és higgyétek el, hogy jobb nektek majd az, ami fog történni, mert a lélek fog eljönni közétek, nem testben, hanem a rájellemző módon szellemben, és gyakorlatilag elmegyek, de azt megígérte még itt a Földön, a Máté evangélium egyébként, éppen a Máté 24-25-26 foglalkozik ezzel, hogy amikor beszélt Jézus a tanítványainak, hogy én majd el fogok menni, ugye még jóval a halála előtt, akkor a tanítványok nagyon izgatottak voltak, hogy oké, most az, hogy nagyjából fogjuk, hogy te el fogsz menni, meg hogy vissza fogsz jönni, de honnan tudjuk meg, hogy vissza fogsz jönni?
1: És meg azt, amikor itt vagy már.
0: Igen, meg amikor itt vagy már. Hogy megint olyan lesz, hogy valahogy is eldugott faluban majd megszületsz, vagy honnan tudjuk meg ezt? És akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Azt igazából egy dolog fogja megelőzni, hogy az övéit elragadja, akik az akkori korban, illetve korábban benne hittek, illetve...
1: Magyarul mai napság azt szoktuk erre mondani, hogy akik megtértek.
0: Igen, akik megtértek. Igen,
1: gyönyörűen mondják egyébként az angolban, azt mondják, hogy nem megtértet mondanak, hanem megmentett mondanak.
0: Igen.
1: Azt mondják, hogy saved. Ajánlom itt mindenkinek a Greenleaf című sorozatot.
0: Vagy megváltott.
1: Megváltott. Igen, megmentett, igen. Megváltott.
0: Igen. Igen. És tulajdonképpen Jézusnak ugye ez volt az első és legnagyobb dolga, amit itt elvégzett a Földön.
1: Tehát mielőtt másodjára megérkezik a Földre, előtte elviszi az övéit?
0: Igen.
1: És utána rendet rak?
0: Azt írja az ige, hogy elviszi az övéit magával az égben. Mondjuk én azt mondanám, hát persze ez most Révész Lajos magánvéleménye, ahogy az én kis emberi logikám föl tudja fogni.
1: És rád vagyunk kíváncsiak.
0: Hogy tulajdonképpen felkészít őket arra az uralkodásra, amikor ő visszajön, és 1000 évig uralkodik, helyreállítja azt a királyságot, amit ő eredetileg az atyával a teremtéskor, a bűnbeesés előtt tett volna. Igen, a Földön.
1: De akkor miért nem maradhatnak itt azok, akik... Vagy őket visszahozza
0: őket? Feltételezem, felkészíti őket fönt a mennybe erre a feladatra.
1: Ja.
0: És, és itt nagyon érdekes, ha már az állatokat behoztuk a legelején, hogy azt mondják, hogy hát ez olyan különleges helyzet lesz, hogy az oroszlán együtt legel a bárányjal, a kisgyerek a viperajuk fölött játszik, ami ugye önmagában egy életveszély. Tehát, hogy olyan történések lesznek a teremtett világban is, meg az állatvilágban is, Jézus Krisztus 1000 éves itt tartózkodása alatt, amire csak így csodálkoznak az emberek, hogy hát eddig nem így volt.
1: És mi lesz a kettő között, Lala? Tehát elragadja az övéit, hát valószínűleg... visszajön rendet tenni, hogy visszahozhassa aztán az övéit arra az 1000 évre.
0: Hát addig van egy elég kellemetlen hírem, hogy gyakorlatilag addig a világban inkább úgy mondanám, hogy az a gonoszság, ami most már feltornyosult,
1: pont ezt akartam mondani, hogy gyanús nekem ez az időszak, mint hogyha már e felé menetelne a világ.
0: Nehéz időszak lesz, az tény és való, de most nem mondható, hogy már könnyű a világban lenni, létezni, főleg hinni, és amikor Jézus Krisztus visszajön, és letelik az 1000 év, ez alatt az 1000 év alatt érdekes dolog történik a szellemvilágban, ugye, mert számunkra nem látható, hogy ezt az 1000 évet nem fogja megbolygatni és megpiszkálni a sátán, Lucifer, hiszen ő azt írja az ige, hogy megkötöztetik, tehát gyakorlatilag, minthogyha ma azt mondanánk, hogy börtönben lesz, egy megfelelő helyen, és 1000 évig nem lesz aktív ezen a földön, mikor Jézus itt lesz.
1: De hogyha ezt akkor meg lehet csinálni, akkor előtte miért nem lehet? Miért kell addig ennyi rossz dolognak történnie? Ezt nem tudjuk.
0: Ezt a kérdést nagyon-nagyon szeretném megválaszolni, de még nem jöttem meg rá. Nem,
1: de már felmerült már benned is?
0: Persze, természetesen. Mm. Én két dolgot tettem föl magamnak a megváltással kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért nincs az, hogy alanyi jogon megváltotta a világot, és akkor meg vagytok váltva. Mm. Erre mondjuk könnyebb a válasz, mert az Istenhez való csatlakozás korábban az Ószövetségben, ugye alanyi jogon járt, zsidó vagy, zsidó családban születtél, körülmetéltek, akkor ott vagy kész. Az az új szövetség, az az új közösség, amit az Isten felajánl, az
1: aminek az első könyve Máté evangéliuma.
0: Igen, aminek az első könyve Máté evangéliuma, annak az alapja az nem a genetikai vagy genealógiai vonal, hanem az egyének a szabad döntésén múlik.
1: Ami a legnagyobb dolog szerintem Istennel kapcsolatban, hogy mindig azt mondja, és ezt minden epizódban, majdnem minden epizódban elmondom, hogy számomra ez a legfantasztikusabb benne, igen, hogy nézd, válasz. És igen, mindig azt is elmondom, hogy az benne a különösen fantasztikus, hogy nem vakon kell választanunk, megmutatja, hogy mi a következmény.
0: Igen. De a másik nagy kérdés, amit sokszor így felteszek magamnak, és arra valóban nem találtam még meg a választ, hogy de jó lenne, megtérnénk, és akkor sütj egyben mennénk az Úrhoz. Na, de hát azért egy családban élünk, társadalomban élünk, stb. Mm. Illetve ne felejtsük el, hogy Jézustól kaptunk egy feladatot, hogy egyrészt igyekezzünk úgy élni, ahogy ő, nyilván nem tudunk azzal a tökéletességgel élni, de azzal az atyához való ragaszkodással, hittel és reménységgel éljük meg az életünket. Másrészt pedig azt írja egy más helyen az ige, hogy azok a nehézségek, mondjuk így borzalmak, stb., amik kialakulóban vannak az utolsó időben, visszafogottak a választottakért. A választottak azok, akik igent mondtak Jézus Krisztusra.
1: Tehát megtértek.
0: Igen, megtértek. Tehát korábban úgyse csak Izrael népe volt a választott nép, és nyilván ők a megtérésnek a részesei lehetnek a mai napig is, tehát ők nincsenek kizárva ebből, de lesz egy érdekes...
1: Tehát a mai napig, aki zsidónak születik, az abstart ott van?
0: Nem. Tehát, hogy Krisztus után Krisztus elfogadása. Tehát én tudok és ismerek messiás hívő zsidókat, akik Jézus Krisztust elfogadják, mint messiásnak, aki a bűneiket megváltotta. És itt van egy érdekes dolog a zsidó népnél, ugye Krisztus után 70-ben lerombolták a templomukat, megszűnt az áldozat. Tehát ők csak kizárólag ugye a templom kortól, korábban máshol is az Isten által meghatározott helyeken áldozhattak, de amihez Mózes után megkapták a sátor, illetve templom funkciókat, a megfelelő papokat, lévitákat, stb. Az Isten tiszteleti rendtartásban ennek a liturgiának megfelelően végezték a bűntől való megszabadulást, a Jom Kippur napján előtte mindenkinek fel kellett erre készülni, és megszabadult a nép a bűneitől, de visszamenőleg. Tehát abban az állapotban soha nem került Izrael népe, hogy mondjuk így a egyszeri és örök életig tartó megváltásnak a része legyen, és gyakorlatilag az történt, hogy ezt mindig meg kellett ismételni. 70-ben ugye lerombolják a jeruzsálemi templomot, amit Jézus megmondott, hogy figyeljetek, itt voltam, pont ez, akik a templomban szolgálnak, pont, hát finoman szólva nem igazából figyeltek rám, megtették azt, hogy kitesznek a rendszerből, azaz elítélnek, hogy meghalljak, ők elfelejtették azt, hogy ezzel az üdvösségnek egy részét készítik elő, ugyanis a feltámadás az már nyilván az Isten részéről érkezett, de Jézus feltámadt. Viszont a zsidó népnek azóta nincs hol, nincs helye, nincs módja, hol lerakni a bűneit. És ezért érdekes, hogy a Mesiás, aki a zsidóknak is a Mesiása, és minden népnek, ugye Ábrahámnak tett ígéret, hogy a föld összes lakosát megáldom benned, a te magodban, ez a mag, ez az utód, ez Jézus Krisztus. És gyakorlatilag innentől kezdve a zsidók is ezzel az egyszerű móddal, hogy elfogadják Jézust Mesiásnak, Yeshua HaMashiach, tehát ha Jézus a Mesiás a számukra, akkor lehet, hogy ők nem egy keresztény baptista gyülekezetbe fognak járni, még az is lehet, hogy bizonyos zsidó szokásokat megtartanak, de a megváltást nem egy felépülendő templomba helyezik, hanem Jézus Krisztus személyébe.
1: Máté evangéliumáról beszélgetünk két részben, most a Hitem szerintben, az első rész itt most véget ér, de senki ne menjen sehova, mert folytatódik majd a jövő héten. A vendégem Révész Lajos, a Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze és a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társ lelkésze. Máté evangéliuma az Új Szövetség első könyve, és nagyon fontos merengenünk erről egy kicsit így az ünnepi időszakban, az adventi időszakban, úgyhogy érdemes lesz a jövő héten is figyelni.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Időjárás.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Ismét ingyenes koncertet ad Budapesten Szent István ünnepéhez kapcsolódva a Mándoki Soulmates. A világhírű progresszív rock jazz fúzió szupergrup augusztus 21-én este a Budai Várban a Szent Háromság téren játszik. A koncerttel 50 éves zenei és szabadságvágy történetét ünnepli Leslie Mándoki és formációja. Az első során a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a Soulmates legutóbbi albuma, a tavaly megjelent a Memory of Our Future tételei is, közölték a szervezők. Mint írták, a koncert egy élő zenei önarckép, amely 5 évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. Emlékeztettek arra, hogy Leslie Mándoki útja, amely a BEM klubból indult, végül nem csak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mind máig visszhangzanak minden dallamában. Az által alapított Red Rock stúdióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez és számos platina lemez született. Számtalan jobbnál jobb budapesti kiállítás vár bennünket a nyári napokon is. Ne csak a nagyobb tárlatok intézmények kínálatából válogassunk, néha érdemes körülnézni a kisebb múzeumokban, galériákban is, itt tett a Világ Budapest. Az első ilyen a lelkitárs Bozó Szabolcs önálló kiállítása. Bozó 2021 végén robbant be festményeivel a kortárs művészeti piacra. A Londonban élő festőművész festészet és grafika határán mozgó alkotásai nagyszemű állatfigurák, hibrid lények néznek szembe velünk. A 30 éves Pécsen született művész alkotásai jól szerepelnek nemzetközi aukciókon, műveiért szinte sorban állnak a gyűjtők. New York, Velence és Hongkong után képei első magyarországi önálló kiállításán a neokortárs művészeti térben tekintetők meg. Érdemes még most is körbenézni a Budapest Fotófesztivál kiállításai között, mert a rendezvény hivatalosan ugyan már véget ért, de számos tárlat még tart. Ezek közé tartozik a rendezvény nyitó kiállítása, ami Peter Lindberg legendás német fotográfus munkásságának állít emléket. Bár a tárlat mindössze egyetlen teremből áll, érdemes megnézni a szupermodelleket megteremtő fotográfus munkásságát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Linda Evangelista vagy Naomi Campbell. A Walter Rózsi villában látható tárlaton a 30-as évek iparművészetében nyerhetünk bepillantást a K.S. Gyula Lukács Kató házaspár munkáin keresztül. A belső építészként és bútortervezőként ismert K.S. Gyula az iparművészeti iskola oktatójaként a későbbi időszakok legkiemelkedőbb formatervezőit oktatta. Felesége Lukács Kató pedig leginkább alkalmazott grafikai munkásságáról ismert, olyan ma is ismert mesekönyvek illusztrátora, mint az Ablakzsiráf vagy a Zengő ABC. A házaspár több mint 40 évnyi közös élet mutatkozik be a Walter Rózsi villa új kiállításán, ahol a 2023-ban a MÉM MDK gyűjteményébe került utolsó Petőfi téri otthonuk berendezési tárgyait is megnézhetjük más intézményekből érkezett kölcsönzések mellett. Érdemes a Kiscelli Múzeumban is ellátogatni, ahol két izgalmas kiállítás is vár bennünket. A Valós és Mesterséges Identitások című tárlaton abban nyerhetünk bepillantást, hogy mire képes a fotós, ha össze kell dolgoznia a mesterséges intelligenciával, tényleg új fejezet nyílt-e a vizuális kultúra történetében. A tárlat szervezőinek ezt a kérdéskört vizsgáló pályázatáról 29 alkotó munkája került be, a legtöbb portréfotó. Ha pedig már itt vagyunk, érdemes megnézni a Kirakós 77 plusz 7 műből című kiállítást is, ami a fővárosi képtár gyűjteményéből válogat. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvénye a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes, növény és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázott dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve. Élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 sarok lelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a Hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepséget szorgalmaz a főpolgármester. 7 évre biztosított a Csepeli strandfürdő működése. Látványosan apad a Duna Budapest térségében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepséget szorgalmaz Karácsony Gergely. A főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy pozitív lépésnek tartja, hogy a kormány változtatni kíván az állami ünnepségek korábbi, szerinte pazarló gyakorlatán. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor méltó és látványos nemzeti ünnepet a tűzijáték nélkül is lehet rendezni. Úgy véli, hogy a pirotechnikai bemutató jelentős levegő- és zajszennyezéssel jár, miközben az erre fordított közpénzt hasznosabb célokra is fel lehetne használni. A főpolgármester szerint érdemes lenne olyan ünnepi programokat

0: programokat előtérbe helyezni, amelyek kevésbé terhelik a környezetet, ugyanakkor méltó módon emlékeznek meg az államalapítás ünnepéről. 7 évre meghosszabbították a Csepeli strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződést, így a létesítményt továbbra is a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft., vagyis a Csepeli Önkormányzat cége működtetheti. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT által kiírt pályázat eredménye szerint az új megállapodás 2033. június végéig szól, és további 3 évvel is meghosszabbítható. A strandfürdőt 2016 óta ugyanaz az üzemeltető működteti. A korábbi szerződés tavaly év végén járt le, ezért az elmúlt hónapokban ideiglenes megállapodás biztosította a fürdő zavartalan működését. A most lezárult pályázatnak köszönhetően hosszú távra rendeződött a létesítmény jövője. Az új szerződés értelmében az üzemeltető évente 42 millió forint koncessziós díjat fizet, emellett a felhasznált hideg és termálvíz után köbméterenként 90 forintos vízdíjat is fizet. A pályázatra 2 ajánlat érkezett, de a másik jelentkező pályázatát érvénytelennek nyilvánították, így a jelenlegi üzemeltető folytathatja a munkát. A Csepeli strandfürdő egész évben várja a vendégeket, az úszó és termálmedence, valamint a szauna mellett a nyári szezonban élménymedence és gyermekmedence is működik. A hosszú távú szerződés biztosítja, hogy a strand a következő években is megszokott szolgáltatásaival fogadhassa a látogatókat. Vezetőváltásokról döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság, leváltották a Miskolci Központi Kórház gazdasági igazgatóját, valamint a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház orvosigazgatóját. A döntések július 13-ai hatállyal életbe is léptek. A Borsodabaú-Zemplén vármegyei Központi Kórház gazdasági igazgatójának vezetői megbízását Tóth Árpád országos kórház főigazgató vonta vissza. A háttérben az a közelmúltban indult ügy állhat, amelyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a Miskolci Kórház és egy magáncég között évekkel ezelőtt kötött szerződés miatt. A sajtó értesülések szerint az ügyben akár több mint 14 milliárd forintos vagyoni hátrány is felmerülhet. A vitatott megállapodás még 2006-ban született sugárterápiás berendezések telepítéséről és üzemeltetéséről, azóta pedig hosszú jogi eljárások zajlanak. A másik személyi változás a budapesti Bajcsy Zsilinszky kórházat érinti. Az intézmény főigazgatója visszavonta az orvosigazgató vezetői megbízását, így a helyettesi feladatai is megszűntek. A döntés hátterében sajtóhírek szerint az a nagy visszhangot kiváltó eset állhat, amikor a sürgősségi osztály betegei átmenetileg kültéri padokon és klimatizált sátrakban várakoztak a CT berendezés cseréje miatt. A kórház vezetése korábban közölte, hogy a meghibásodott régi CT-t rövid időn belül újra üzembe helyezik, az új készülék pedig a tervek szerint július végére kezdi meg működését, ezt követően pedig helyreállhat a megszokott betegellátási rend. Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleménye szerint a megüresedett vezetői pozíciókat mielőbb nyilvános pályázat útján kívánják betölteni. Július 18-ától új közvetlen sebes vonat közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A Vízipók nevű járat a nyári szezonban augusztus 23-áig hétvégén és ünnepnapokon szállítja az utasokat a Balaton északi partjára. A vonat a Budapest déli pályaudvarról reggel 5 óra 35 perckor indul, Balatonfüredre pedig 7 óra 49 perckor érkezik, így az utasok már a kora délelőtti órákban megkezdhetik a strandolást vagy a kirándulást. A járat Budapest-Kelenföld és Székesfehérváron áll meg, majd a Balaton északi partjának több települését is érinti. A MÁV azt javasolja az utazóknak, hogy indulás előtt a MÁV Plus alkalmazásban vagy az online menetrendi felületen ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat, mert pályamunkák vagy rendkívüli forgalmi helyzetek miatt előfordulhatnak változások. A kerékpárral utazóknak érdemes időben megváltaniuk a szükséges kerékpárjegyet is, mivel a nyári hétvégéken a biciklis férőhelyek gyorsan betelhetnek a Balaton felé közlekedő vonalakon. Vác önkormányzata idén is várja a jelöléseket a Vác város szociális segítő munkáért kitüntető címre. Az elismerést azok a szociális területen dolgozó szakemberek, technikai munkatársak vagy önkéntesek kaphatják meg, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a városban. Jelölést nem csak intézmények, civil szervezetek és vállalkozások vezetői, hanem Vác lakói is benyújthatnak részletes indoklással. A beérkezett javaslatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága véleménye kezdeményezi, a kitüntetés odaítéléséről pedig a képviselőtestület dönt. Az elismerést évente egy személy veheti át a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett ünnepségen. A jelöléseket augusztus 15-éig lehet benyújtani elektronikus úton, postán vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán. Július eleje óta jelentősen csökkent a Duna vízszintje Budapest térségében. A Gödi vízmércén alig néhány nap alatt 86 cm-es apadást mértek, ami Dunakeszinél is jól látható. Egyre nagyobb kavicsos és iszapos partszakaszok bukkannak elő, a folyó pedig jóval beljebb húzódott a megszokottnál. A Gödi mérőállomáson július 4-én még 78 cm-es vízállást regisztráltak, hétfőre azonban ez mínusz 8 cm-re csökkent. A szakemberek szerint a gyors vízszint csökkenés oka a tartós csapadékhiány, valamint a hosszan tartó meleg és száraz időjárás. Bár az elmúlt napokban több helyen kialakultak záporok, zivatarok, ezek csak kisebb területeket érintenek, így a Duna vízgyűjtőjén nem hullott elegendő eső ahhoz, hogy számottevően emelkedjen a folyó vízszintje. A következő napok időjárása döntheti el, hogy folytatódik-e az apadás, vagy lassan megindul a vízszint emelkedése. Felszámolt egy túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a csalók interneten hirdették szolgáltatásaikat. A munkát ugyan elvégezték, de a megbeszélt vagy reális árt többszörösét fizettették ki ügyfeleikkel. A rendőrök összehangolt akcióban 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken tartottak kutatásokat. Az ügyben 3 embert őrizetbe vettek, akiket a bíróság később letartóztatott. A nyomozók az akció során mintegy 1,5 millió forint készpénzt, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy személyautót is lefoglalt. A rendőrség arra kéri azokat, akik hasonló módszerrel válhattak csalás áldozatává, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál, mert a nyomozás jelenleg is tart. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszer de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az új kormányzat intézkedések mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezményekkel és a lakástámogatási rendszer átalakításával inkább a gazdagok nyertek. A jelentés szerint az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Nem csitulnak a harcok a hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormuzi szorosban. Megszüntették a Szőlő utcai Javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak.
0: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. I keep running away from love. You keep hunting me down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
1: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
0: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: látták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újra feldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem

0: Átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozottunk Váron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió. Mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Lehet, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a mai Budapest Update. Július 15-e van, nagyjából pont a szünidő, illetőleg a júliusi hónap közepe. Hogy mi mindenről híres még a mai nap, nem sokára elmondom, hiszen nyitjuk a kalendáriumot. Ma van a bíróságok napja például Magyarországon, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Például majd arról lesz, hogy a nyár második felében ismét elindul a 2020-ban bevezetett országnéző sétarepülés program. Hogy ez mivel jár majd, kiderül, illetőleg döbbenetes fordulat történt a lakáspiacon, felére esett állítólag a budapesti kereslet, mindjárt jönnek a részletek.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nyitjuk már is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 15-e. 26 éve ez a bíróságok napja Magyarországon. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a bíróságok napjává nyilvánította. Annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869. évi 4. törvénycikk deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve és a szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen. 242 éve született Dunajszky Lőrinc szobrászművész, aki a hazai klasszicista szobrászat egyik legtöbbet foglalkoztatott mestere. Asztalos családból származott, Dunajszky László, Henrik, Gusztáv és János Lőrinc fiai szobrászok, illetve kőfaragók lettek. 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal, Pest és Vác között közlekedett a vonat. 96 éve született Szabó Gyula színész, Kalambó magyar hangja, a Nemzet színésze, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Népmesék című mesesorozat mesemondója, de szerepelt még a Tizedes meg a többiekben, a Havulcsiben, a Hídemberben vagy a Tenkes kapitányában is. 86 éve született Koncz Tibor zeneszerző, akinek legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. Hangszerelő, zongorista, elektronikus billentyűs, hangszeres, dobos, eredeti foglalkozása szerint okleveles geológus mérnök, szövegíró szerzőtársa legtöbbször Szenes Iván volt. 85 éve látott napvilágot szintén a mai napon Medvecki Ádám kossuthdíjas karmester, a Magyar Állami Operaház és a Matáv szimfonikusok egykori zenei igazgatója, majd a Győri Filharmonikusok első karmestere volt. 73 éve látott napvilágot a fővárosban Bódi Magdi énekesnő. Bukán György tanítványaként 1972-től a Generál együttesben énekelt, majd szabadúszóként lépett fel. Később 1981 óta Kanadában és az Egyesült Államokban jazz énekes, rádióban, tévében és klubokban énekel. Több kis és nagy lemezt készített, legutóbbi lemezének az I Love New York-nak dalai kint születtek New Yorkban, amerikai zenészek közreműködésével. 75-ben nyerte el az Intertalent Fesztivál nagydíját és közönségdíját, majd a Pozsonyi Lira Fesztivál közönségdíjasa lett. Megkapta a Tessék választani első díját, majd 1979-ben a Finnországi Fesztivál fődíját. Ma üli a születésnapját Liptai Klaudia színésznő műsorvezető. 88-ban rossz magaviselete és számos igazolatlan órája miatt kicsapták a Kafka Margit Gimnázium képzőművészeti szakáról, később aztán számítógépes tenyérjóslásból élt, közben egy esti gimnáziumban 2 év alatt érettségizett le. Érettségi után elvégezte a Gór Nagy Mária színidanodát, majd a színművészeti főiskolát, még főiskolai évei alatt lett a Víg Színház tagja. 93-tól kezdett a tévében is szerepelni, 2001-től több tévéműsor vezetője volt, illetőleg ő a született feleségekben Brenda Strong magyar hangja. 18 éve, 36 éves korában hunyt el a mai napon Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus, beceneve Koló. Horváth Csabával és Kozman Györggyel is nagyon sikeres párost alkotott, egyéniben is nyert olimpiai aranyat. 2008-ban 36 évesen edzés közben érte a halál, amikor az 5. olimpiájára készült. 101 éve született Radó Károly, szobrász és festőművész, szintén a mai napon, mintegy 50 alkotás áll köztéren. A rendszerváltás után a festészet felé fordult és tempera alapra készített zsírkréta képeivel ért el sikereket. 41 éve először landolt Ferihegyen Jumbo Jet, vagyis Boeing 747-es óriásgép, a Lufthansa légitársaság Boeingja volt az első óriás gép, amely polgári repülés során Magyarországra érkezett. A budapesti légikikötő méreteinél fogva még az ennél nagyobb teherszállító gépek fogadására is alkalmas, hiszen a 37.707 méter hosszú H2-es futópálya a világ legnagyobb tehergépeit is biztonsággal tudja fogadni. Ma számítani kell csapadékra, záporok, zivatarok formájában, ettől függetlenül meleg lesz, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a nyár második felében ismét elindul a 2020-ban bevezetett országnéző sétarepülés program, amelynek keretében egy Embraer 120-as gépről nézhetjük meg Magyarország legszebb tájait. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A nyár második felében ismét elindul a 2020-ban bevezetett országnéző sétarepülés program, amelynek keretében egy Embraer 120-as gépről nézhetjük meg Magyarország legszebb tájait. Július 24-én és augusztus 15-én ismét elindulnak tehát a Budapest-Budapest járatok a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről, írta az Aeropark közösségi oldala a reptérlátogatás. Az egyórás sétarepülés során a fedélzetről láthatjuk a festői Dunakanyart, a Bakony gyönyörű vonulatait, a Balaton ezer nyálatát és a főváros sziluettjét, de a program a puszta repülésnél komplexebb élményt is kínál, amelyek együtt akár életre szóló emlékek lehetnek. Miközben Magyarország legszebb tájaiban gyönyörködünk, a repülőgép személyzete mesél arról, hogy mi történik a színfalak mögött, merre tart az utasszállító, mi mindent érdemes megfigyelni odalent, hogyan készülnek a pilóták a repülés következő fázisára. A járatokat a Wizz és AeroExpress légitársaságok üzemeltetik majd, a brazil gyártású repülőgép minden ülése remek kilátást biztosít. A programot az Aeropark szervezi és a Budapest Airport támogatásával valósul meg. A járatok mindkét napon 11 és 13 órakor indulnak majd. A program a Ferihegyi Repülőmúzeumban kezdődik és ér véget. A múzeumból az Aeropark Malév Icarus Nostalgia busza viszi el az utasokat a repülőgéphez, miközben a nemzetközi reptér forgalmát figyelik test közelből. Az Embraer 120-as a világ egyik legnépszerűbb regionális utasszállító repülőgépe, számos légitársaság flottájában szolgált az elmúlt évtizedekben. Maximális felszálló tömege 12 tonna, utazósebessége 550 km/h, hatótávolsága 1750 km. A típus utazó magassága 9000 méter, de a Magyarország fölötti sétarepülés alacsonyabban zajlik majd a lehető legszebb látvány érdekében. Közben a lakáspiacon felére esett a budapesti kereslet. Júniusban tovább hűlt az ingatlanpiaci kereslet, májushoz képest 5%-kal kevesebb érdeklődést mért a zenka.hu a lakások és házak iránt, a tavalyi év havi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-os a visszaesés. Miközben a fővárosi piac látványosan lassult, egyes megyékben élénkülés tapasztalható. Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők. 44%-os csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, már 50%-os a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A megfizethető megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet. A legolcsóbb megyében, Nógrádban például 20%-kal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyében, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. Mindez nem véletlen. Egy 50 millió forintos keretből például a fővárosban csak egy kisebb garzonlakást lehet megvásárolni, az említett vidéki térségekben azonban ennyiből egy kisebb családi ház, vagy akár háromszobás lakás is elérhető, tette hozzá Futó Péter. A vevői érdeklődés átrendeződése az ingatlan típusoknál is megjelenik. Jelenleg a családi házak tartják magukat a legjobban. Az előző hónapban mindössze 10%-kal maradt el irántuk a kereslet a tavalyi évi átlaghoz képest. A lakások piacán ugyanakkor jóval nagyobb a visszaesés. A téglalakások iránti érdeklődés 42%-kal, a panellakásoké pedig 44%-kal alacsonyabb most, mint tavaly. Közben folytatódik a budapesti zöld panel program. A rekordhőségek rávilágítottak a panelházak energetikai korszerűsítésének fontosságára, amelyben a budapesti zöld panel program nyújt segítséget. A főpolgármester közölte, hogy az elmúlt hetek rekordhősége ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire elengedhetetlen a budapesti lakóházak energetikai korszerűsítése. A probléma különösen a panelépületeket érinti, amelyek a nyári kánikul idején rendkívül gyorsan átmelegednek, jelentős terhet róva az ott élőkre. Mivel Budapesten mintegy 500 000 ember lakik panellakásokban, a városvezetés tavaly elindította a budapesti zöld panel programot, amely célzott megoldást kínál ezeknek az épületeknek a modernizálására. A program elsődleges célja, hogy a felújítások révén a lakóépületek sokkal ellenállóbbá váljanak a szélsőséges időjárási körülményekkel, így a hőhullámokkal szemben. A korszerűsítési munkálatok nem csak a lakók komfortérzetét javítják, hanem hosszú távon jelentős rezsicsökkenést is eredményeznek. Emellett a program hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás mérsékléséhez, ami környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú, miközben a lakások piaci értéke is növekedhet a modernizációt követően. A program keretében a jelentkezési folyamat már több kerületben lezárult, ahol jelenleg a beérkezett pályázatok szakmai értékelése zajlik. Ugyanakkor a lehetőség továbbra is nyitott bizonyos területeken. A 14., a 20. és a 22. kerületben még várják a lakóközösségek jelentkezését. A városvezetés határozott célja, hogy a jövőben megérkező uniós források felhasználásával minél több panelház energetikai megújítása indulhasson el, ezzel is segítve a budapesti otthonok fenntarthatóbbá tételét. Felújítás kezdődik Budán, több villamos és busz menetrendje is módosul. A Fehérvári úton felújítják a Hausmann-Alajos utcai út átjárót július 27-éig, ezért hétfőtől már több villamos közlekedése is módosul, közölte a BKK. A felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos közlekedése. A villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. A felújítás idején a BKK a Fehérvári út térségében a 7-es, a 114-es, a 213-as, a 214-es autóbuszokat és az 1-es villamost, Budafok térségében a 33-as, a 114-es, a 133E, a 213-as és a 214-es autóbuszokat, Kelenbölgy térségében a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es és a Kamaraerdei 87-es, illetve 187-es autóbuszokat, valamint a 4-es metró igénybevételét ajánlja. A legendás budapesti étterem új fent világsztárokat fogadott, az eseményről a szokásokhoz híven egy fényképet is megosztottak. A képen a két fantasy sorozat szereplőit alakító színészek mellett Robert Lantos és a Hunyadi sorozat producere is szerepelt. A Rosenstein vendéglő sorra látogatják tehát a nagy nevű színészek. Öröm volt vendégül látni Ralph Fiennes-t, Viggo Mortensent és Robert Lantost. A Rosensteinben köszönjük a látogatást is, hogy budapesti tartózkodásuk alatt többször is nálunk jártak, osztotta meg a vendéglő. Voldemort és Aragorn micsoda találkozás, jegyezte meg az egyik kommentelő. A Harry Potter filmek Voldemortját és a Gyűrűk ura Aragornját alakító színészek többször is visszatértek az étterembe, hiszen Szabó István Budapesten forgatott új filmjének főszereplői. Márai Sándor a Gyertyák csonkik égnek című regény filmadaptációját pszichológiai párbajként írják le a két főszereplő karaktere között. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a TISZA képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó

0: és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
1: Időjárás.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festett meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Most, hogy tartósan vált a jó időszint, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt, a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártér erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függ tette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Járva.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felülel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagy áruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalinvár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
6: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
8: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Nem csitulnak a harcok a Hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak.
0: Időjárás.
8: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: Indul egy újabb Manna délelőtt. Jó reggelt kívánok, július 15-e van, szerda. Isten éltesse a Henrik, a Roland, a Lóránt, a Stella, az Egon, az Aurél, a Badvin és a Ladobér nevű hallgatókat, és mindenkit, aki július 15-én született. Ez Rembrandt születésnapja is, sőt, ezen a napon találták meg a Rosetti követ, aminek a segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. Ezen a napon a vendégem lesz majd egy klasszikus programmal kapcsolatban Kovács Péter, az Auer Fesztivál és a Mendelssohn Kamara zenekar művészeti vezetője, mert hogy újra, immár a 12. alkalommal Veszprémben, augusztus 3-a és 9-e között a UR Fesztivál. Vele beszélgetek erről, és ennek kapcsán már, mint a fesztiválról, és a fesztivál kapcsán majd 9 óra után, addig is az Életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna. I'm

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Újra és újra szeretek arról beszélni, hogy léteznek a világon ezek a bizonyos kék zónák, amiket a szakértők gyűjtöttek össze hosszas kutatások alapján. Ezek azok a helyek a világon, ahol a leghosszabb ideig élnek az emberek. A Kína és India között fekvő Bhután természeti adottsága folytán a Földünk egyik legelzártabb állama. Az elmúlt több mint 1000 évben elképesztő elszigeteltségben éltek ott az emberek. A 60-as évek végéig nem voltak aszfaltozott utak, nem voltak elektromos hálózatok, nem volt telefonhálózat, nem volt gépjárműforgalom, nem volt postaszolgálat, sőt a televízió is csak 2000 környékén jelent ott meg. Az ő ősi világnézetük szerint az élet természetes állapota a boldogság. Sikerült megőrizniük az ősi hagyományaikat, az életvezetésüket. Bhutánban összesen egy fő halt meg koronavírusban. Ő is 2021. januárjában példaértékű Bhután védekezése a koronavírus járvánnyal szemben példaértékű volt, bár most is nagyon figyelnek. A halhatatlanok szigetének is nevezett Okinaván élőkre pedig a magas élettartamok már a második világháború alatt igazán kimagasló volt, és fel is keltette az emberek figyelmét. A kutatók azt tapasztalták, hogy a lakosok körében megszokott magas, 100 évet meghaladó életkor és a szív problémák, a stroke és a daganatos megbetegedések aránya itt volt a legalacsonyabb a világon. A lakosok növényi étrendet követtek, azaz a fő táplálékforrást a zöldségek, a gyümölcsök és a gabonafélék biztosították, és többnyire nyersen fogyasztották a zöldségeket és a gyümölcsöket. Az egyik fő eledelük pedig az édesburgonya, a teljes kiörlésű gabonafélék, a leveles zöldségek, tehát ők gyakorlatilag azt a reform és egészséges életmódot élik már sok száz éve, amire most kezdenek rászokni azok, akik a modern világban ezeket a zöld turmixos nyersétkezéses napokat élik. Omega-3 zsírsavban gazdag halakat is fogyasztanak gyakran, de ott van a rizs és a szója is az étrendjük részeként, és emellett pedig a kutatók azt is megfigyelték és lejegyezték, hogy Okinawa lakosaira nem jellemző a nyugati világban megszokott lakmározás. Pont annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem eszik túl magukat soha, mondjuk annyira gyönyörű hely, hogy tényleg az édenkert, ahogyan az ember látja. Ezeket érdemes Okinawára rákeresni. A neten és a képekre kattintva, hát az ember látja, hogy ilyen, hát ez valami egészen mesebeli gyönyörű. A Himalája magas területén élő serpák is például a világ legegészségesebb népei közé tartoznak. Kivételes fizikumuk van, kivételes állóképességgel rendelkeznek. Ezek a hegyi emberek egyrészt az aktív életmódjuknak köszönhetően élnek sokáig, és a betegségeik sem gyakoriak, hiszen a hegyen való közlekedés számukra mindennapi rutin része. A Mount Everest meghódítása óta a hegymászók rendszeresen igénybe veszik a teherhordó serpák segítségét, akik nem csak úgy ismerik a hegyet, mint a tenyerüket, de az extrém fizikai terhelést is bírják, hozzászoktak. Aztán a kék zónában élő emberek között ott vannak még az abházok, Grúzia területén élnek, és az egészséges 100 éves, szokatlanul magas létszámáról ismert. A kefir és a joghurt reklámokkal ellentétben az abházok nem esznek sem kefirt, sem joghurtot. Egy kecske tehén vagy birkatejből erjesztéssel készült maconi nevű főzetből isznak naponta egy-két pohárral, salátát fogyasztanak reggelire, amihez a kertből szedik a friss hozzávalókat, és ami tavasszal olyan csípő zöldségekből készül, mint a vizitorma, zöldhagyma vagy a retekfélék. Nyáron is ősszel a paradicsom és az uborka a legnépszerűbb náluk, míg a téli saláták például ecetes uborkából és paradicsomból, káposztából és hagymából állnak, ebben mondjuk hasonlítanak a nálunk elkészített ételekhez, amik mind-mind fermentálással készülnek, tehát a tejsavas erjedés ott is nagyon sokat nyom alatba így az egészség szempontjából. Amit nem fogyasztanak el, azt elraktározzák, vagy megszárítják télire, így aztán olyan sok gyümölcs van nekik, ami egész évben fogyasztható. Általában igen erős szikár emberekről beszélünk, súlyfelesleg nélkül, nagyon lassan esznek. Az étkezés minden percét kielvezik, alaposan megrágják az ételt, és szeretik egymás társaságát, és az étkezés mellett a hosszú élet az abház receptjének másik összetevője, a rengeteg testmozgás, ami a napi tevékenységük része. Sétálnak, gyalogolnak. A világ legegészségesebb és leghosszabb életű népeinek az étrendjében és életmódjában számos közös vonás figyelhető meg. Elsősorban vegetáriánus táplálkozást folytatnak, nagyon kevés húst tesznek, halat csak az okinavaiak fogyasztanak. Az étrendjük a nyugati standardekhez viszonyítva sokkal kalóriaszegényebbnek mondható, és ami a legeslegfontosabb, nem fogyasztanak egyáltalán iparilag módosított, azaz feldolgozott élelmiszert, cukrot sem, kukoricaszirupot sem, tartósítószert sem, mesterséges aromát vagy egyéb vegyi eredetű anyagot sem egyáltalán. Az étrendjük elsődlegesen friss, tehát nyers. Zöldségekre és gyümölcsökre épül, azt eszik, ami az adott időszakban ott helyben megterem, ahelyett, hogy a messziről szállított konzerveket fogyasztanák. A hosszú életű népek mindegyikére jellemző az élethosszígtartó aktív mozgás, minnyáján derűs, megelégedett életet élnek. Hát ezért kéne odafigyelnünk arra, ahogyan élnek a kék zónákban az emberek, és amiket fogyasztanak ott.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma az írógépről lesz szó, és Péter Mitterhofferről, aki az írógép atya volt. Ő egy osztrák asztalos mester volt, és a nevét ma már az irodalommal foglalkozó magazinok, blogok és folyóiratok nem is emlegetnék, ha csak bútorokat, ajtókat és ablakkereteket, ágyakat és mondjuk lépcsőket készített volna. Mitterhoffer azonban asztalosként valami egészen mással kezdett foglalkozni. Ő építette meg ugyanis az első írógépet, így neki köszönhető az, hogy aztán több mint egy évszázadon át írók milliói pötyöghették a történeteiket egy írógépbe fűzött papírra, és kevesen a mai napig is valamilyen írógépet használnak laptop vagy asztali számítógép helyett. Mitterhofer paraszt családból származott, Parchimban, egy dél-tiroli, egy kis dél-tiroli faluban született 1822. szeptember 20-án. Ő volt az első a 9 testvére között, az első szülött gyermek. Az édesapja is asztalos mester volt, tőle tanulta meg az asztalos és az ács mesterséget. Nagyon vidám természetű gyerek volt, emiatt aztán felnőtt korában is, és mindenki kedvelte, nagyon jó hangú énekes volt, állandóan mókázott, gyakran hasbeszélésével képeztette el a vidám társaságot, nagyon ügyeskező mesterember is volt mindemellett, még hangszereket is készített, egyébként még a képeken is egy nagyon jó pofa figurát látunk, amikor a korabeli fotókat nézzük. 40 éves koráig francia, holland és német földön vállalt munkát, aztán egy ács lányával házasságot kötött, és a szülőfalujában telepedett le, és akkor nagyon nagy erővel bele is vetette magát egy írógép konstrukciójába. 1864 és 1869 között összesen 5 modellt épített, amelyek közül 4 fennmaradt. Az első, második és negyedik modellt 1905 és 1911 között a házának a padlásán találták meg. Ma az első és az ötödik modell a Bécsi Műszaki Múzeumban, a negyedik modell pedig a Meranói Városi Múzeumban, a második számú modell pedig Dresda városának műszaki gyűjteményében található. Az első két 1864 és 65 között épült modell fából volt, csak a betűtartó és a vakírásra szolgáló pontírásos betűk voltak fémből. Aztán a harmadik elveszett modellel Mitterhofer 1866-ban elzarándokolt Bécsbe, ahol ugyan a kabinet iroda ösztönzésére a császártól 200 guldent kapott elismerésként, ettől eltekintve azonban hazabocsátották, nem történt semmi. Minden esetre már akkor tekintélyes összeg állt rendelkezésére további konstrukciók kifejlesztésére. Így aztán 1867 és 69 között épült 4-es és 5-ös számú modell már messze menően fémből készült, és betűtartóval, alsó ütközővel, billentyűzettel, papírtartó íróhengerrel, az automata soremelőjével és a több lépcsős mechanizmusával már konkrétan a modern írógépek lényeges szerkezeti ismertető jeleit tartalmazta, tehát ez, amit elmondtunk, ez konkrétan úgy fest, mint a modernebb kori írógépek az utolsó, leginkább kiérlelt modellje. Mitterhofer ezzel még egyszer elzarándokolt Bécsbe, hogy bemutassa, bár ezúttal a császár megvette az írógépet 150 guldenért, és odaajándékozta a Politechnikai Intézetnek, ahonnan a Műszaki Múzeumba került. A feltaláló aktív

piacra vitele. Mert amikor aztán az írógép végül az 1870-es években elindult diadalútjára az USA-ból, akkor már mindent másképp láttak. A mester még élt, amikor Christopher Ledham Scholz Amerikában hatalmas sikert aratott az általa megalkotott íróképpel. Az osztrák feltaláló pedig kénytelen volt tudomásul venni a történteket. Az írógép tömeggyártása az 1900-as évek elején kezdődött, a II. Világháború után már az elektromos masinák is megjelent szerte a piacon. A személyi számítógépek térhódításáig az irodák legmegbecsültebb munkaeszközei voltak.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez

0: fölött. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A légzéssel kapcsolatban többször beszéltünk már arról, hogy miért fontos, miért kell odafigyelni, milyen a helyes légzés technika, de azt nem tudom, hogy mennyien tudják a kedves hallgatók közül, hogy ronthatja az agyműködést, hogyha valaki a következő módon veszi a levegőt, ezt el fogom majd mondani, hogy milyen az a felületes légzés, milyen jelei vannak, mert hogy egyre több embert érint világszerte ez a probléma. A légzés természetes folyamat, ezt mindannyian tudjuk, erre az ember nagyon ritkán figyel oda, kivételektől eltekintve azért nem fordítunk erre figyelmet, pedig kéne, mert hogy a modern életforma pont erre van. Nagy hatással az ülőmunka, a görnyedt testtartás, ez nehezíti a mellkas tágulását, ami rontja konkrétan a légzés hatékonyságát. A tartó stressz, a felfokozott érzelmi állapot is befolyásolja a működést. Manapság az emberek többségére a fent említett okok miatt a felületes légzés abszolút jellemző. Ez azt jelenti, hogy a tüdő nem szellőzik át teljesen, tehát a szervezet oxigénellátása is alacsonyabb. Mintha a hasi légzés lenne az uralkodó, ez pedig különböző negatív következményekkel is járhat. Nagyon fontos a jelek felismerése, tehát beszéljünk arról egy kicsit, hogy mit is jelent a felületes légzés, hogyan tudjuk észrevenni, és mit kell tennünk ellene. Nem tesz jót a felületes légzés, ez tény, ez nem is kérdés, a tüdőnek nincs saját izomzata a légzésben, a bordaközi izmok és a rekeszizom vesznek részt. Normál esetben a mellkas több irányban mozdul el ki- és belégzés során, belégzéskor felfelé és előre, illetve oldalirányba tágul, ilyenkor a rekeszizom összehúzódik, a hasüreg felé mozdul, és a mellkas mozgását követve nő a tüdőtérfogat. Amennyiben például hosszas ülés hatására megváltozik a testtartás, módosul az izmok lefutása és a mellkas tágulásának a mértéke is. A légzés jellemzően felületessé válik, a mellkasi légzés kerül előtérbe, az egyébként jóval hatékonyabb, optimális levegő cserét biztosító hasi légzés helyett. A mellkasi légzéssel nem jut elég levegő a tüdőbe, romlik a szerv átszellőzése, illetve a szervezet oxigén ellátása is, és kilégzéskor nem tud kellő mennyiségű levegő távozni. A felületes légzésnek többféle negatív hatása is lehet, alvászavarokhoz, fáradtsághoz vezethet, befolyásolja az agyműködést, a szakemberek szerint ronthatja a kognitív funkciókat is, és míg a rekeszizom gyengülésével is jár, a légzési segédizmok, például a nyakizmok merevebbé válnak, ezt is előidézheti a felületes légzés. Idővel egyébként a vérnyomást és a pulzus számot is emelheti, hiszen nincsen elég oxigén a szervezetben. Hogy milyen jelek utalnak arra, hogyha felületes a légzésünk? Nem nehéz észrevenni őket, a gond inkább az, hogy az ember általában nem figyel a légzésére. Ülőmunka esetén érdemes gyanakodni, hogy a görnyedt testtartásnál, az előre helyezett fejtartásnál is jellemző a probléma. Erről már az SMS nyaknál, ugye? Az úgynevezett SMS nyaknál, vagy a banyapup kialakulásánál beszéltünk, mert ugye előre szegi az ember a fejét, ahogy nézi általában az okostelefonját. Szóval előfordulhat, hogy a légzés nem csak felületes, hanem kapkodó és túlságosan szapora is, és megfigyelhető az is, hogy a légzés során a has helyzete nem változik, csak a mellkas mozog, mint ha pihegnénk, mint a fűzős nők annak idején. A hasi légzés esetén a légzés lassabb, egyenletesebb, mélyebb. Belégzéskor a has emelkedik, kilégzéskor süllyed, és bár eleinte nem könnyű az átállás, mégis érdemes minden egyes nap tudatosan gyakorolni hasi légzést, ha máskor nem, akkor lefekvéskor, délutáni pihenőnél vagy esti alvásnál, és idővel természetessé válik majd. Ülő munkavégzés során különösen fontos, hogy időnként az ember felálljon, nyújtózkodjon, korrigálja a testtartását, a tüdő tisztításában segíthet például az is, ha rendszeresen végzünk olyan mozgásformákat, amelyek egy kicsit megszuszogtatnak. Legyen szó egy akár temposabb sétáról vagy úszásról, vagy a munkahelyünkön egy kis lépcsőzésről például. De létezik 4 olyan légzőgyakorlat, ami segíti a tüdő átszellőzését. A jól működő erős légzőizmok elengedhetetlenek a mély be- és kilégzéshez, valamint az erőteljes köhögéshez így aztán kulcsfontosságú a tüdőtisztulási folyamataiban. A mozgás szegény életmód, ami egyre több embert érint, jelentősen rontja a légzés hatékonyságát, és ennek elkerüléséhez ajánlott például a napi rendszeres tempós séta. Hogy milyenek ezek a légzőgyakorlatok, arról is szó lesz még, de hogyha bárki rákeres a neten, talál ilyet, és érdemes olyat is keresni, hogy légzőgyakorlatok ülőmunkához, például ezekkel a kereső szavakkal már is megvan az, amit egy-egy szünetben elvégezhetünk a munkahelyünkön.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője William Makepeace Thackeray, akinek a snob kifejezést köszönhetjük, pontosabban a snob kifejezést abban az értelemben, ahogy a mai nap vagy mai napság használjuk. William Makepeace Thackeray snob kifejezését akkor használta először irodalmi műveiben, amikor egy olyan személyt akart jellemezni, aki túlzottan tiszteli a magasabb társadalmi osztályt és annak tagjait, a Hiúság vására című írásáról beszélünk természetesen, miközben lenézi az alsóbb osztályokat, vagyis egyfajta társadalmi rangsorolást és elismerést kereső, társadalmilag beilleszkedni vágyó embertípusra utal, amire mondjuk manapság azt mondjuk, hogy a felkapaszkodottak, vagy az új gazdagok. A kifejezés gyökerei az egyetemi életbe nyúlnak vissza, ahol a snob szó, S-N-O-B szó, a nem nemesi származású hallgatókat jelölte. Thackeray műveiben a snob kifejezés azonban már nem csupán a társadalmi rangot, hanem egy viselkedésmódot, egy attitűdöt is magában foglalt. Thackeray könyve, a snobok könyve, The Book of Snobs, a snobok viselkedését és a gondolkodás módját vizsgálja, így a kifejezés tőle vált széles körben ismerté és elterjedté. A kifejezés eredetileg az angol egyetemi életben alakult ki, ahol a nemesi származású hallgatók mellett a nem nemesi származásúakat, akiket nem láttak el a rangjukat jelző Sir vagy Lord címekkel, őket nevezték snobnak. Thackeray ezt a kifejezést emelte be a szélesebb irodalmi köztudatba és a modern értelembe vett snob fogalma nagyrészt az ő műveinek köszönhető. William Makepeace Thackeray 1811. július 18-án született Kalkuttában, a brit birodalom fennhatósága alatt álló gyarmati Indiában. 5 éves volt, amikor az édesapja, aki vezető tisztséget töltött be a kelet-indiai társaságnál, elhunyt. Egy évvel később a kis Williamet édesanyja hazaküldte Angliába, hogy ott végezze a tanulmányait, és a hajó, amelyen utazott, útban hazafelé elhaladt Szentilona szigete mellett, ahol Thackeray láthatta a kertjében sétálgató Napóleon. Édesanyja, aki időközben másodszorra is megházasodott, egy vagyonos mérnökhöz ment hozzá, néhány évre rá követte őt Angliába. Hiába járt a legjobb iskolákba, egyáltalán nem érdekelte Thackeray-t a tanulás, társai között is magányos volt, és elszigeteltnek érezte magát, a nagy szenvedélye a rajzolás és a festés volt. Képzőművészeti pályára készült, az írás is érdekelte, és a Cambridge Egyetem diákja volt akkoriban, az ottani diáklapban pedig megjelent az első verse, aztán később jogot hallgatott, de nem fejezte be a tanulmányait, inkább Németországba utazott, ahol találkozhatott a korszak báványozott költőzsenével, Goethével. 21 évesen megörökölte az apja vagyonát, a pénzből Párizsba utazott, művészeti tanulmányokat végzett, és a bohém életmódja viant viszont hamar elúszott az örökség. Időközben viszont megházasodott, egy pénztelen ír lányt, Isabel Shaw-t vette el, a mostoha apja megvásárolt egy helyi újságot, ahol álláshoz juttatta Thackeray-t, a lap azonban szintén hamar csődbe ment. Thackeray feleségével hazatért Londonba, ahol folytatta az újságírást, különböző lapoknak, népszerű magazinoknak dolgozott, és közben folyamatosan írta a novelláit és a kisregényeit. Az írásai akkoriban még név nélkül vagy álnéven jelentek meg. Született 3 lánygyermeke a feleségétől, közülük a legidősebb még csecsemő korában meghalt. Isabella lelki egészsége fokozatosan romlott, nem sokkal a legkisebb lányuk születése után az asszony elméje végleg elborult, és egy vidéki elmegyógyintézetben helyezték el, és ezt követően Thackeray gyakorlatilag özvegy élt, az idejét csak az írásnak és a lányainak szentelte. Az első regénye, a Catherine, 1839-ben jelent meg, ezt követte 2 évvel később a nagy Hogarthi gyémánt. Ezek a szatirikus művek azonban nem arattak különösebb sikert, pont úgy, mint az 1844-ben kiadott, később a szerző által átdolgozott Nemes Barry Lyndon úr emlékiratai című nagyregénye, erre sem figyelt fel a közvélemény. Aztán görbe tükörként 2 évvel később megjelent a Snobok könyve, amiben Thackeray a vidéki és városi nagypolgárság jellemző figuráiról készített keserűen gúnyos portrékat, és ez a mű, amelynek a mai értelemben használt, ugye korábban már elmondott snob kifejezés elterjedését köszönhetjük világszerte, már felkeltette a közönség figyelmét. A benne olvasható jellemrajzokat a népszerű Punch magazin is közölte. Az átütő sikert 1847-48-ban a folytatásokban megjelent Vanity Fair, vagyis a Hiúság vására hozta meg az író számára. A történetnek Thackeray eredetileg a regény Hős nélkül toll és ceruzavázlatok az angol társadalomról címet szánta, de aztán később meggondolta magát, szerencsére. Visszaemlékezései szerint, amikor már hónapok óta gondolkodott a megfelelő címen, egyszer csak felriadt az éjszaka közepén, háromszor körbeszaladt a szobájában, és közben azt mondogatta: a hiúság vására, a hiúság vására. A cím valójában John Bunyan 17. századi angol prédikátor vallásos művéből, az Arándok útjából ered, ahol a hiúság városában tartott vásár az anyagi világ értéktelenségét jelenti. Thackeray regénye két fiatal hölgy, a jómódú családból származó angyali Amelia Sedley és a nincstelen árva, de törtető, számító haszonleső Becky Sharp története. A hiúság vására, vagyis Vanity Fair, éles társadalom kritika, az anyagi javakat és a társadalmi pozíciókat mindennél többre becsülő angol elit bírálata, amelyben a szerző lerántja a leplet a gátlástalan törtetőkről és az üresfejű arisztokráciáról. A regény hatalmas siker lett, és máig a 19. századi angol irodalom nagy klasszikusának számít. Ajánlom mindenkinek, jó szívvel olvasásra!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és a közelgő Auer Fesztivál. Erről beszélgetek vendégemmel, Kovács Péter művészeti vezetővel. Ez már a 12. fesztivál. Hogyan jött létre a fesztivál? Kik lesznek a fellépők? Mindent megbeszélünk ezzel kapcsolatban is. A friss hírek után kezdünk is.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekésze koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok A sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, a 12. alkalommal megrendezésre kerülő Veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy újabb fantasztikus nyári program, érdemes jegyezni a dátumot már jó előre, időt csinálni magunknak a naptárunkban, és szabadságot kivenni, vagy felkészülni erre. Auer Fesztivál újra, augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben. Erről beszélgetek most vendégemmel, Kovács Péterrel, az Auer Fesztivál művészeti vezetőjével, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetőjével. Szia Péter, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszöntök mindenkit, én is.
1: Kezdjük először az Auer Fesztivál történetével, hiszen lehet, hogy valaki még nem találkozott a fesztivállal, nem volt még ott, de kíváncsi arra, hogy hogyan jött össze egyáltalán ez a fesztivál eredetileg.
2: Remélem, hogy már nincs ilyen földi halandó, aki még nem találkozott van a fesztivál. A 12. alkalommal rendezzük meg, és hát onnan jött az ötlet, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar, mint a fesztivál rezidens zenekar, a veszprémi székhelyű, én magam is itt születtem, egyébként innen indultam az utamra, és aztán jöttem vissza, miután végeztem a tanulmányaimmal, és megalapítottuk a zenekart. És Auer Lipót veszprémi születésű, nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprém valaha jött leghíresebb és legjelentősebb szülötte. Tehát feladatunknak éreztük, hogy az ő szellemi örökségét ápoljuk. Több minden történt itt már az elmúlt évtizedekben, de szerintem az egyik legjelentősebb lépés az volt, amikor Bárány László operatőr rendező barátommal csináltunk egy órás tévéfilmet Auer életéről, a Gyökerek és Ágak című filmről van szó, ami sok tévécsatornán is ment egyébként. És a következő lépés ebből jött, hogy szerettük volna, hogyha évről évre újból forog Auer neve, és hát erre egy fesztivál abszolút alkalmas. Arról nem beszélve, hogy Veszprém egy kicsit nyáron mindig kiürül, hiszen itt van a Balatonpart közelben, és sokan a Balatonon töltik a nyarukat, a szabadságukat, és azért szerettük volna, hogy nyáron is legyen legalább egy olyan hét, ahol a klasszikus zene összefogja az embereket és behozza a városba, hiszen gyönyörű a város, a vár barokk épület együttese az hívogató, és tulajdonképpen kínálja magát, hogy ott gyönyörű klasszikus zene szóljon.
1: Amikor egy klasszikus zenei fesztivál létrejön, akkor én mindig abban reménykedem, hogy egy kicsit a fennövekvő generációhoz is szól, hogy másképp álljanak a klasszikus vagy komoly zenéhez.
2: Igen, ez nekünk fontos feladatunk több okból is. Egyrészt Auer Lipót nem csak egy csodálatos egyedi művész és karmester volt, hanem legjelentősebb talán az volt az ő tevékenységében, hogy az úgynevezett orosz-szegedű iskolát megalapította. Ő Szentpéterváron dolgozott egyébként, ott élt több mint 50 éven keresztül, és a 20. század legmeghatározóbb szegedű művészei kerültek ki az ő iskolájából. Tehát fiatalokkal foglalkozott, és óhatatlan, hogy ez nekünk lényeges, hogy a fesztiválnak is legyen egy ilyen divíziója, hogy a legkisebbekhez is szól, és fellépési lehetőséget is biztosít pályakezdő művészeknek is, meg zeneiskolásoknak is, akik már sikereket mutattak be.
1: Mit tapasztalsz, a kicsik hogyan viszonyulnak a komoly vagy klasszikus zenéhez? Mit láttok?
2: Hát nagyon, nagyon szeretik, hát ámulva hallgatják, tehát azért az helyzet, hogy és ezt gondolom minden kollégám elmondhatja, hogy ha igazi, értékes művész értéket mutatunk be számukra, akkor azt ők megérzik, és azt is, hogyha azt kellő gondossággal és olyan felkészültséggel, mint mondjuk az Auer Fesztivál esetében Simon Izabel az angol művész, akinek a tervei alapján futtattunk egy gyermekkockó nevezetű programot most már évről évre, és ezeken a koncerteken örömmel látjuk, hogy a legkisebb óvodás és kisiskolás gyerekek jelennek meg szüleikkel, nagyszüleikkel, és tátott szájjal hallgatják a szebb darabokat.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel természetesen az Auer Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között újra Veszprémben a fesztivál, hamarosan beszélgetünk a programról.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a fesztiválról beszélgetünk. Auer Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Beszéljünk egy kicsit a programról, a fellépőkről.
2: Most már évek óta, ahogy említettem, 12. alkalommal rendezzük meg a fesztivált, tehát évek óta arra is gondolunk, hogy azokból a művészekből is hívjunk vissza, akiket a veszprémi közönség vagy a Veszprémbe látogató közönség az elmúlt években a fesztivál révén megismert és megszeretett, de azért túlnyomó többségében mindig új arcok jelennek meg a színpadon. Ehhez a vonalhoz tartozik az idén David Frey, a francia zongoraművész, aki Mozart talán legdrámaibb zongoraversenyét, a Démon zongoraversenyt fogja játszani a Mendelssohn Kamara Zenekarral. Itt lesz Valeri Szokolov, ukrán származású, Németországban élő hegedűművész, aki viszont már harmadik alkalommal látogat Veszprémbe, nagyon kitüntetettnek érzi magát, hogy Auer szülővárosában felléphet. Sibelius hegedű versenye lesz terítéken az ő koncertjén. Ez lesz egyébként a fesztivál nagyon várt záró koncertje, már mint nem azért nagyon várt, hogy legyen vége a fesztiválnak, minél marabb, hanem azért, mert nagyon szép a műsor, és a fellépő is egy fantasztikus művész. A szünet után Elgár egyik legjelentősebb művel, de Enigma variációk fog felcsendülni. Aztán egy nagyon érdekes koncert lesz a Veszprémi Várban, a Székesegyházban. Ez szintén zenekari est lesz, ez lesz a harmadik koncert, amin a Mendelssohn Kamara Zenekar közreműködik. Szergej Malov, orosz hegedűművész lesz a vendégünk, aki nem csak hegedűn fog játszani, hanem egy úgynevezett violoncello da spallán, tehát egy várra akaszható cellón, amivel szintén vonóval játszanak, de úgy van a hangszer a művész testén, mintha egy gitár lenne. Nem sokan lépnek fel ezzel a hangszerrel, szóval ez egy kuriózum. Schubert arpeggione szonátáját fogja játszani zenekar játiratban velünk. Ez a koncert, ahogy említettem is, a Székesegyházban lesz a várban. Nem úgy a következő, ami a Veszprémi Megyeháza nagyszerű akusztikájú Szent István termében lesz. Szergej Szadovoj estjéről van szó, aki egy virtuóz harmonika művész, és a koncert érdekessége, hogy barokk műsort fog hozni. Bach orgonaműveket hallunk majd a nyilván átiratban, harmonikán. Nagyon érdekes koncertnek ígérkezik. Az egyik, talán ha ki kéne elmennem most így hirtelen valamit, mert hát az eddig említett koncertek is nagyon várt koncertek, és biztos nagy élményt fog mindenkinek nyújtani, de az Ensemble Cello Incanto névre hallgató Káres András Péter által létrehívott cello együttes koncertje különösen érdekes lesz, hiszen ennek az együttesnek a számára ez egy 8 tagú cello zenekar tulajdonképpen. András erre a koncertre rendelt 12 a magyar zeneszerzőtől vadonatúj művet, amit ennek az együttesnek komponáltak, és ezen a koncerten lesz nyilván mindegyik műnek az ős bemutatója, és terveink szerint ezt is, meg és más koncerteinket is, ugye, hogy az előző években is ez szokott lenni, a Bartók Rádió rögzíti. Tehát próbálunk nyomot hagyni, hogy a jövőben is emlékezhessenek az emberek arra, hogy Auer Fesztivál volt, van és lesz, hogy új művek is keletkeznek a fesztivál hatására.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, hiszen Veszprémben újra augusztus 3-a és 9-e között a 12. Auer Fesztivál, és beszélgetni fogunk a következőkben még arról, hogy melyik előadást érdemes választani annak, aki még csak most barátkozik a klasszikus zenével, illetve hogy már ilyenkor készülnek-e a szervezők a következő évi fesztiválra. Hamarosan folytatjuk.

0: ajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. Online. És applikáció.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az AUR Fesztivál művészeti vezetője, hiszen magáról az AUR Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között a 12. AUR Fesztivál újra Veszprémben. Péter nagyon sok mindent elmesélt már a fesztiválról, a fesztivál történetéről, a fellépőkről. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy melyik produkció az, amelyiknek a segítségével közelebb kerülhetünk a klasszikus zenéhez, hogyha nem vagyunk még elég közel hozzá, vagy a fiatalok könnyedebben közel kerülhetnek a klasszikus zenéhez.
2: Az egyik ilyen koncert egész biztos egy ilyen kitekintés jellegű és egy különleges ízű koncert, Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz, ami azért lesz érdekes, mert a klasszikus zenéhez és az onnan vett témákhoz, dallamokhoz, ritmusokhoz másképp nyúlnak és saját stílusukban dolgozzák ezt fel, mellette természetesen saját szerzeményeik és átdolgozásaik is szerepelnek a műsoron, tehát ezt mindenképpen ajánlanám. De ha már a gyerekekről van szó, akkor hadd emeljem ki, hogy a fesztivál, ahogy korábban is erről volt már szó, a fiatalok támogatása érdekében fellépési lehetőséget biztosít egészen és fiatal csemetéknek, zeneiskolásoknak, mint például a Gárdonyi Zoltán Veszprémi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Budapesti Solti György Zeneiskola vonós zenekara lesz majd vendégünk. Az a tapasztalat, hogy a gyerekekre nagyon nagy hatással van, hogyha hasonló korú gyerekeket látnak fellépni, ha őket látják a színpadon, és elcsodálkoznak, hogy akikkel focizni szoktak napközben, meg iskolában együtt ülnek a padban, hogy mi mindenre képesek, és sok gyereket egy-egy ilyen hatás vonz be a klasszikus zenevilágába. De a másik vonal pedig a pályakezdő művészek támogatása. Itt lesz a Motus Quartet, szintén a Megyeházán lépnek majd fel. Ők nemrég nyertek nemzetközi vonos négyes versenyt Japánban. Egyébként gyorsan megemlítem, hogy a csellistájuk egy veszprémi srác, egy nagyszerű csellista, Hartmann Domonkos, úgyhogy ez tulajdonképpen kétszeres jogon lesznek itt a fesztiválon, de itt lesz a Korosi Vonos négyes is, ők már régi ismerősök, és ők viszont nem Veszprémben, hanem a Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában lépnek fel, csak úgy, mint Bősze Ádám, aki két előadást is hoz a fesztiválra, mert tavaly is vendégünk volt, az egyik előadás szintén Balatonfüreden lesz a Zsidó Kiválóságok házában, a másik pedig Veszprémben a Csermák Zeneiskolában. De amúgy, ha említsem meg, még hogy Dobozi Borbála csembaló művész is fellép a fesztiválunkon, a bárban lesz ez a koncert, a felújított érseki palota dísztermében.
1: Mivel készültök a következő évre? Ilyenkor, amikor még tudom, hogy a fesztivál előtt vagyunk, de ilyenkor készül-e már legalább fejben vagy nagy vonalakban a következő évi fesztivál?
2: Egy kicsit gondolunk mindig a jövőre is, a tapasztalatokat rögtön leszűrjük már most szervezés közben is, és mindig van, azt hiszem nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy mindig van olyan művész a tarsolyunkban, akivel időpont egyeztetés miatt nem sikerül az aktuális évadban megállapodnunk, és velük már tervezzük a jövőt, hogyha az idén nem is jött össze, mert nem stimmelt valakinek a dátum, akkor a következő évben megpróbáljuk őt beszervezni és meghívni a jövő évi fesztiválra. Szóval ilyen jelöltünk van már.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A vendégem volt a mai műsorban Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az AUR Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a 12. augusztus 3-a és 9-e között megrendezésre kerülő AUR Fesztiválról beszélgetünk, természetesen újra, ahogy mindig, Veszprémben. Köszönjük szépen az idődet, Péter.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene és ma napközi, amit a kölyök cicákról tudnunk kell, mindent el fogok mondani az állatbarát rovatban, aztán jön a WC kefe, higiénikus volt, amit kell tennünk, mikor kell cserélni, mire kell odafigyelni. Cukkini bránit készítünk, meglepő, de elképesztő finom, nagyon szaftos, finom csokis sütemény, és egészséges is, hiszen megfelelő mennyiségű, sőt, jó nagy mennyiségű rost van benne. Jönnek a kozmetikumok, amiknek lehetnek fényérzékeny összetevő, és ilyenkor nyári időben erre különösen figyelnünk kell. Ezzel indul majd a mai Manna közé friss hírek után.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa!
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
5: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
2: Programajánlót hallottak.
4: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzin termelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
2: Időjárás.
6: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Minden, amit a kölyök cicákról tudnunk kell, ez lesz az állatbarát rovatban ma a Mannap közében, aztán jön a higiénikus WC-kefe minden tulajdonsága is ismérve, mit kell tennünk, mikor kell cserélni, mindent el fogok mondani. Elkészítünk egy nagyon magas rostartalmú, nagyon szaftos, nagyon finom cukkini brownit, aminek nem lesz cukkini íze, hiszen a cukkini önmagában is nagyon neutrális, viszont nedves lesz, és szaftos lesz, és csokis lesz, és nagyon egészséges. És el fogom mondani, hogy nagyon vigyáznunk kell nyári időben a kozmetikus, hiszen sok fényérzékenyé tevő összetevője van. Mik ezek, miért kell óvatosnak lennünk? Ezzel kezdünk a Beauty rovatban. Indul a Manna közi most.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A kozmetikumokban vannak olyan összetevők, például 5, amit most el is fogok mondani nektek a Femina segítségével, amik bőrproblémákra kifejezetten jók, de mégis fényérzékenységet okoznak, és ezekre az összetevőkre nyáridőben kifejezetten figyelni kell. Ahogy egyre idősebb lesz az ember, főleg nőként, úgy az arcápolási rutinja is nagyban megváltozik, a korábban csak egyszerűbb hidratáló krémeket felváltják a minőségi, valóban hasznos tápanyagokat tartalmazó készítmények, amik puhává, ragyogóvá tudják tenni a bőrt, ráadásul egyes összetevők még a ráncok ellen is tudnak hatni. Van viszont néhány olyan összetevő, ami az érzékeny bőrűek számára nem a legideálisabb. Ezek sok esetben nem csak bőrpírt vagy irritációt okozhatnak, hanem fényérzékenységet is kiválthatnak, ami főleg a nyári időszakban nagyon kellemetlen tud lenni. Úgyhogy most itt van 6 olyan hatóanyag, ami általában remekül működik, de akinek érzékeny egy kicsit is a bőre, és ismeri magát, hogy bizony érzékeny a bőre mondjuk a napfényre, akkor ezeket kerülni kell. Például az AHA és a BHA tartalmú készítmények, főleg problémás bőr esetén kémiai hámlasztásra alkalmas összetevők ezek, amik a foltos, pattanásos, miteszeres arcon nagyon jól fejtik ki a jótékony hatásukat. Az AHA vízben, míg a BHA zsírban oldódó sav, és az elhalt hámsejtektől segít megszabadítani a bőrt, így aztán főként az ilyen jellegű bőrproblémákra ajánlott termékekben találhatók. A napsugarak alapjáraton is nagyon károsak a bőr számára, de mivel ezek a készítmények kémiai módszerrel fejtik ki a hatásukat, ezért különösen megterhelő lehet. Ilyen készítményeknél leginkább az AHA, azon belül is a glikolsav jelenléte az, amire figyelni kell, és erre nagyon fontos figyelni, mert hogy ez az összetevő érzékenyebbé teszi a bőrt a napsütésre, és bár a BHA a kisebb mértékben, de ugyanúgy okozhat fényérzékenységet, és mivel a kémiai hámlasztás egy hosszú, akár hónapokig tartó folyamat is lehet, ezért érdemes olyan időszakokra egy héttel korábban felfüggeszteni a használatukat, amikor tudjuk, hogy várhatóan sok nap fényéri majd az arcot, például a nyaralás előtt. Tehát, hogyha jövő héten utaztok, akkor most már nem szabadna kenni ilyen tartalmú krémekkel az arcotokat. Ilyenkor nagyon fontos a fényvédelem is, pluszban legalább 30 faktoros naptej segítségével kerülhetők el az olyan problémák, mint a bőr érzékenyebbé válása, vagy a hiperpigmentáció, azaz a barna foltok kialakulása. Aztán ott van még a benzoil peroxid, ugye a pattanások ellen vívott harc másik csodafegyvere ez, ami viszont nálunk csak a patikában érhető el, de vény nélkül is kapható. Ez a készítmény antibakteriális hatású és a pattanásokért leggyakrabban okolható bacikkal veszi fel a harcot, de sajnos nem csak száraz bőrt, hanem fényérzékenységet is okoz, emellett akár fakoráncos bőr is kialakulhat a hatására, így aztán mindenképpen érdemes bőrgyógyásszal egyeztetni, mielőtt elkezdenétek használni, mint minden termék, ennek a használatához is elengedhetetlen a jó minőségű fényvédőkrém. Aztán a következő, ami nagyon hatásos a bőr problémákra, de fényérzékenységet okoz, az a hidrokinon. Ez egy kémiai vegyület, előszeretettel használják pigmentfoltok és egyéb bőrön megjelenő elváltozások halványítására, hiszen ez az egyik leghatékonyabb ilyen jellegű készítmény. Gátolja a trizináz enzim működését, és ezáltal a melanoszóma szétesését okozza. Mivel viszont nem csak halványít, hanem irritációt, bőrpírt, fényérzékenységet és ekcémát is okozhat a bőrön, ezért az EU-ban pár éve betiltották. Azért érdemes mégis megemlíteni, hiszen

külföldről továbbra is rendelhetők a hidrokinon tartalmú készítmények, és mindig érdemes elolvasni az összetevők listáját, hiszen akár a hamisított kozmetikumokba is belekerülhetnek ezek. A nagyon zavaró pigmentfoltok ellen első körben érdemes házi pakolással próbálkozni, ha pedig ez nem működik, akkor a bőrgyógyász tud majd segíteni. A következő a sorban a retinoidok, a kisimult ránctalan bőr nagyon sokáig csak álom volt azoknak, akik nem szerettek volna plasztikáztatni, de a kor miatt már lazult bőrük rugalmassága, és mégiscsak szerettek volna valamilyen módszert, hát annak érdekében, hogy egy picit feszesíteni tudják az arcbőrüket, és akkor egyre népszerűbbé váltak ezek a bizonyos retinoidok, amik megváltoztatták a ránctalanítás fogalmát. Ezek más néven az A-vitamin származékok családját jelentik, a legismertebb képviselőjük pedig a retinol. Ez fokozza a kollagén termelést, segíti a sejtmegújulást, erősítés regenerálja a bőr védőrétegét, és szabályozza a fagyú termelést is. Viszont fényérzékenyé tehet ez is. Értelemszerűen ugye legtöbb esetben a ránctalanító krémekben ezt megtalálható, jótékony tápanyagnak számít, nagyon hatékonynak is, és emellett nagy előnye, hogy egy mellékhatáson kívül a használata teljesen biztonságos. Ez az egy mellékhatás pedig pont a fényérzékenység, amiről idáig is beszéltünk, és mivel a retinol serkenti a bőr felső rétegének a megújulását, ez azt eredményezheti, hogy a fényérzékenység is fokozódik. Szerencsére ez a probléma is kiküszöbölhető napfényvédőkkel, úgyhogy nem kell lemondani erről a csodaszerről, amit akkor mondom még egyszer, úgy hívjunk, hogy retinoidok, vagy is retinol, csak fényvédőkrémet kell használni, a fényvédőkrémekkel kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy ez a fényvédelmi érték, ami rajta van, a fényvédő faktor, az percet is jelent, tehát egy 30-assal 30 percig tartózkodhatunk a napon, és újra kell kenni, nyilván, hogyha fürdünk közben, akkor gyakrabban kell kenegetni a bőrünket. Szóval ezekre tessék odafigyelni, hogy a fényérzékenységgel kapcsolatban tisztában legyen vele az ember, hogyha ilyen tartalmú, az imént felsorolt anyagokat tartalmazó krémed van, akkor a nyaralás előtt egy héttel már abba kell hagyni a használatukat.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Használjuk ki a szezon legnépszerűbb és legkönnyebben elérhető zöldségét, ami tulajdonképpen egy annyira neutrális ízű zöldség, mint amennyire neutrális ízű mondjuk a mascarpone a tejtermékek között. Szóval készítsünk ma is cukkini süteményt, a legszaftosabb, legfinomabb csokoládés sütemény, ami tulajdonképpen egy cukkini brownie, és a nyár sláger zöldségével még a legcsokisabb sütemény is tud olyan szaftos lenni, és annyira extrán csokis lenni a cukkini nedvességének köszönhetően, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami egészen csúcs láva süti mondjuk. Szokták mondani, ahogy Harangi Orsi is írja az NLC gasztoró rovatában, hogy a lereszelt cukkini levet eresztett, kinyomkodjuk. Minden recept nagyjából így kezdődik, viszont ahogyan ő is írja, Orsi, így biztos, hogy nagyon fontos ebben a receptben, hogy ne nyomkodjuk ki a cukkinit, mert pont a nedvességére lesz szükségünk. Isteni finom bráni süthető egy másik zöldségből is egyébként, a céklás bráni ugyanilyen jó, ami első hallása talán most már annyira nem furcsa, de azért ez tény, hogy néhány évvel ezelőtt még azért kikerekedett szemmel néztünk azokra, akik céklás bránit sütöttek, pedig például annak idején Dobrádi Ákos nagyszerűen készítette ezt el, és mesélt is sokszor arról, mennyire gyakran sütés, mennyire egészséges, és ez valóban így is van. A céklának a földes íze az étcsokoládének a kesernyésségével nagyon jól működik, és a rostdús, egészséges, vértisztító hatású cékla pedig kifejezetten jót tesz nekünk. A színe különleges lesz, mert nem annyira csak sötét barna, olyan haragos, gyönyörű csokoládé barna lesz a céklás bráni, hanem kicsit mint a velvet cake, vagyis mint a piros bársony sütemény, olyasmi árnyalatban pompázik, de mi most nem a céklásat készítjük el, majd arról is beszélni fogok az egyik recept rovatunkban itt a Manna délután napközijében, hanem most cukkinis bránit készítünk, szóval a szaftos szó elsősorban egyéb ételekhez használatos, de a süteményeknél sem árt, hogyha egy sütemény nem folytós, hanem szaftos, olyan igazán finom, ezért szoktak almaszószt, ezért szoktak olajat, kefirt tenni, most már egyre többször a kevert sütemények tésztájába, főleg, hogy ne legyen folytós, könnyű legyen, egészséges, és egy kicsit könnyítsünk és elvonjunk a liszt mennyiségéből. A cukkini héját van, aki kesernyésnek érzi, vagy nem szereti, ők nyugodtan hámozzák meg a cukkinit, mindenki más belereszelheti a héját is. Ha fiatal úgynevezett vajcukkinink van, tehát ezek az egész kis babacukkinik, akkor ezeket egy az egy belereszelhetjük, csak a kis kobakját vágjuk le. Ha nagyobb a zöldség, akkor érdemes félbevágni, kikaparni a magházat, mert ilyenkor már van erős magháza és erős magjai, de a magokat tegyük félre, el tudjuk ültetni. No, szóval cukkini reszelés, utána nem nyomkodjuk ki, ahogyan ezt el is kezdtem, ugye a mondókámat ezzel kezdtem, szükség lesz a cukkini nedvesség tartalmára. A 165 fokon való sütés a cikk szerzőjének bevált ahhoz, hogy ideális belül nedves állagot érjen el, de ne maradjon nyers a sütemény. Sok recept ezzel szemben 170-180 fokot ír, érdemes kikísérletezni, hogy melyik hőfok a legszimpatikusabb. Nyilván ez a tűpróbával egyszerűen kitesztelhető. És nyilván, hogyha itt most az édesítésről beszélünk, akkor tucatnyi cukor alternatíva közül lehet választani, hogyha valaki diétázik, vagy odafigyel a cukorbevitelére, és cukorhelyettesítőt használ, akkor azok a sütés álló, hőálló cukorhelyettesítők, mint amilyenek xilit, vagy az eritrik xilit keverék, az is teljesen jól működik. Működik fehér cukorral is, én azt annyira nem ajánlom, tehát a fehér cukrot azt ideje lenne elfelejteni, de a magas, olyan igazi, nyers, karamell tartalmú nádmelaszos barna cukor, vagy a nyers barna nátcukor a maga karamellás ízével kifejezetten és extrán jó ehhez. A csoki darabokat, ami a receptben szerepel, majd összetört vagy vagdalt táblás étcsokoládéból, vagy kifejezetten sütésre készült csoki cseppekből is tehetjük a sütibe. El is felezhetjük az írt mennyiséget, és csak a felét keverjük a masszába, ahogy tetszik. No, cukkinis bráni recept. 40 dek a cukkini kell hozzá, 2 tojás, 20 dek a liszt. Hogyha valaki liszt helyettesítőt használ, mert mondjuk ketogén diétázik, vagy nem fogyaszt fehér lisztet, akkor lehet teljes kiürülésével is dolgozni, vagy pedig daráldió és mandulaliszt keverékével, török mogyoró, ha van a kertben, fogjuk meg, hámozzuk meg, blansírozzuk mandulát, mogyorót együtt, tehát ezt lehet helyettesíteni, nem is olyan nagy mennyiség, egyébként még a dejóval is jól lehet helyettesíteni, ezt 20 dek kell hozzá, ez nem olyan nagy mennyiség. 150 g, vagyis 15 dek a étcsokolád.

készül. Akkor a klasszikus módon, ahogy mondtuk, lereszeljük a cukkinit, nem csavarjuk ki, a négy oldalú reszelő nagyobb lyukú oldala ideális hozzá, gyorsan meg is van, egy nagy keverőtálban elegyítsük a nedves hozzávalókat, a reszelt cukkinihoz hozzádobjuk a tojásokat, az olajat, a vanília kivonatot, hogyha ezek elegyedtek, mert jól elkevertük, hozzáadjuk a lisztet, mandulalisztet, magyarólisztet, daráldiót, dejót, ki mit használ, a kakaót, a cukrot vagy a cukorpótlót, a sót és a sütőport gondosan átkeverjük, átforgatjuk, és egy lágy, de nem folyós, már tésztává összeállt masszát kell, hogy kapjunk, és hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem elég lágy a nyers tészta keverék, akkor fél decinként itt hozzá lehet adni a recept hozzávalóinál ajánlott mennyiségű vizet. Előmelegítjük a sütőt 165 fokra vagy 170-re, kiöntjük egy sütőpapírra bélelt tepsibe a keveréket, egyengessük el a tetejét, szórjuk meg csoki darabokkal, de a tésztába is keverhetünk csoki darabokat egyébként, és legalább 25 percig kell sütni, innentől pedig már folyamatosan kell figyelni, hogy kiteszteljük, mert nagyon fog ízleni, ezt garantálom és ígérem mindenkinek, tehát sokszor fogjuk sütni, teszteljük ki tűpróbával, szúrópróbával, hogy hogyan sül a sütemény, ha fogpiszkálót nyomunk bele, az is jó, látni fogjuk, hogy marad-e tészta a fogpiszkálón, vagy a tűn, vagy nem. Ha nem, akkor kész is van, és amikor elkészült, az nagyon fontos, hogy hagyjuk pihenni legalább 20 percet tálalás és felszeletelés előtt, de garantálom, hogy imádni fogja mindenki egészségünkre.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 90

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Érzékeny téma következik, tessék figyelni, a WC-kefe tisztításáról és annak a cseréjének a gyakoriságáról és annak a fontosságáról lesz szó, úgyhogy aki most eszik, az egy kicsit tegye félre a kaját, viszont figyeljen nagyon, mert ez nagyon-nagyon fontos dolog az egészségünk szempontjából is. Jó lenne, hogyha mindenhol a WC-kefe az tiszta lenne, folyamatosan és mindig, hát nyilván senkinek sem ez a kedvenc tevékenység, egy pucoválja a WC-kefét, pedig van rá módszer, 10 másodperc az egész, szerencsére ennek a trükknek köszönhetően többé már nem kell erre sok időt szánni, elég lesz annyi, amennyire feltétlenül szüksége van. Amikor legközelebb neki kell fognunk a WC tisztításnak, akkor mindössze annyi lesz a teendő, hogy a WC kefét takarítás ideje alatt beleállítjuk a kagylóban található vízbe, és amíg a WC többi részét takarítjuk, és a tisztítószerek dolgoznak, addig a kefe is megtisztul, méghozzá kb. 10 másodperc alatt. Ez egy rendkívül egyszerű, de annál zseniálisabb trükk, de szerintem ezt már sokan ismerik, és akkor ugye az a vegyszer, amivel feltöltlenítjük és tisztítjuk magát a WC csészét, WC-kagylót, az, ahogyan befolyik oda a vízbe, sőt a vízbe is nyomhatunk belőle, az szépen megtisztítja és lefertőtleníti a WC-kefét is. Tulajdonképpen ez a legegyszerűbb. De az is nagyon fontos, hogy miért szükséges WC-kefét cserélni. Természetesen a WC-kefének is lejár egyszer az ideje, amikor azt le kell cserélni egy újra, mert bármennyire alaposan is tisztogatjuk meg rendszeresen, amikor takarítjuk a WC-t vagy a fürdőszobát, hogyha a WC-vel együtt van a fürdőszoba, rengeteg baktérium is korokozó telepszik meg rajta, és ezért ajánlott 6 havonta egy újat venni, én azt mondom, hogy 2 havonta is lehet, és annak érdekében, hogy minél kevésbé szennyezzük a környezetet, lehetőség szerint olyan darabot választunk, aminek cserélhető a kefe része, mert hogy létezik már ilyen is, és akkor csak attól a kis kefe fejtől kell megválni, bár én azt gondolom, hogyha ott WC lehúzásnál esetleg ugye porlasztja szét a WC azokat a láthatatlan icipici vízcseppeket, akkor ez a WC-kefének a nyelére is rámegy, úgyhogy lehet, hogy akkor érdemes vagy azt is folyamatosan fertőtleníteni, és akkor csak a kefét cserélni, vagy lecserélni az egészet. Nagyon fontos kiegészítés, a gyomrot és a bélrendszert érintő betegségek után, főleg, hogyha vírusos betegség volt, mindenképpen le kell cserélni a WC-kefét. Van egy újdonság, amit ki lehet próbálni, ez a szilikonos WC-kefe, ugye a hagyományos WC-kefék mindig csöpögnek, nem túl higiénikusak, gyakran ragad rájuk a WC-papír, meg hát ne is beszéljünk most róla, mert hogy vannak még ennél sokkal, hát hogy mondjam, csak gusztustalan a momentumok, de muszáj róla beszélni, mert megtapadnak rajtuk a kórokozók, és ez az egészségünkre konkrétan veszélyes tud lenni. A szilikonos WC-kefék ezzel ellentétben viszont rendkívül higiénikusak tudnak lenni, mert hogy antibakteriális szilikonból készülnek, ami képes megakadályozni a kórokozók elszaporodását, a szagok kialakulását, sőt, mi több, még a WC-kagylót sem karcolja össze. Mivel a felületük víztaszító, a csöpögéstől sem kell tartani, aztán a másik érv, ami emellett szól, az az, hogy sokkal ritkábban kell lecserélni, ugyanis a szilikon egy rendkívül strapabíró anyag. Ez is a lényeges dolog, ami emellett szól, ez pedig nem csak a környezetünket, hanem a pénztárcánkat is meg tudja óvni. És ha már szóba került a WC tisztítás is, akkor itt van a ragyogó illatos WC 5 titka, bevált módszerek, amik nektek is be fognak válni, ez egészen biztos. A dugulás elhárítás az első, amiről beszélni kell, ugye mielőtt a vízkő vagy különböző szennyeződések eltávolításába fogna az ember, meg kell, hogy győződjünk arról, hogy megfelelően átjárható a WC lefolyó csöve. Ha a víz a kelleténél lassabban folyik le, akkor érdemes alaposan kitisztítani, ne várjuk meg, hogy teljesen elduguljon. Egy nagyobb tölcsérre juttassunk közvetlenül a lefolyóba fél pohár bórakszot, és lassan öntsünk utána 2 pohár forrásban lévő vizet. Hagyjuk hatni a keveréket 15 percig, majd öblítsük le. Hasonlóan eredményes módszer, hogyha egy pohár ecet után öntjük a forró vizet a csészébe, így egy csapásra kellemetlen szagoktól is megszabadulhatunk, sőt, hogyha egy fél pohár sót teszünk a lefolyóba, és felöntjük 2 pohár forrásban lévő ecettel, majd az egészet leöblítjük forró végül aztán hideg vízzel, akkor szintén gondoskodni tudunk a lefolyóról. A módszereket megelőzésképpen is be lehet vetni egyébként úgy rendszeresen, akár mondjuk havonta vagy 3 hetente. Aztán ott van a fertőtlenítés és a tisztítás praktikus módon. Ugye örök probléma, hogy hogyan tudunk egyszerre fertőtleníteni és fényessé varázsolni WC csészéket, úgy, hogy közben ne kelljen aggódni a veszélyes vegyszerek miatt. Tehát a megoldás egyszerű, hogyha súroljuk a csészét fél pohár bórax és 3,5 liter víz oldatával, onnantól kezdve már nyert ügyünk van. Ha elfogyott otthon a tisztítószer és bórax sincs kéznél, amit akár gazdaboltban, háztartási boltban vagy gyógyszertárban meg lehet szerezni, akkor gyerekek, most kapaszkodjatok, a szájvíz is csodákra képes. Fél pohár alkoholos szájvizet be kell önteni a WC csészébe, hagyjuk negyed óráig állni, szépen a kefével kisúroljuk a kagylót, így a WC, a kefét is kitisztítottuk, a WC csészét is kitisztítottuk, és a szájvíz amellett, hogy megöli a kórokozókat, a WC-t is ragyogóan tisztává varázsolja, sőt, jó illat is lesz a WC-ben, úgyhogy ezeket a trükköket érdemes bevetni.

A manapközi állatbarát rovatában a kölyök macskákról lesz szó, a kis cicákról, és leginkább én arra kapacitálnék mindenkit, hogy fogadjon örökbe cicát, hogyha teheti, elképesztő, hogy milyen bájosak, hogy milyen furcsák, megfejthetetlenek, és közben pedig hogyan tudnak olyan személyiségi fejlődni mellettünk, hogy nem is tudunk már meglenni nélkülük. Tudjátok, szokták mondani, hogy ha az ember örökbe fogad egy állatot, akkor nem egy életet ment meg, hanem hármat. Először is a sajátját, hogy kiegészíti egy ilyen minőségű feltétel nélküli szeretettel. Azért az állatért is, akit örökbe fogadott, és a természetesen még egy harmadikét is, akinek lesz helye a menhelyen, annak a helyén, akit mi örökbe fogadtunk. Négy dolog van, ami a kölyök macska gondozásával kapcsolatban fontos, és a nagyszerű kezdéshez elengedhetetlen. Mire van szüksége az embernek, hogy a kis cica kerül a családba? Ugye kezdjük az elején. Amikor kölyök macska kerül az otthonba, akkor sok mindent számításba kell venni. Mrs. Cathy-nek az ötletei alapján is ezek a gyűjtemények a Petamin oldalán is megtalálhatók, de kint vagy bent fog velünk élni, ezt tudni kell, van-e már a házban cica vagy kisállat, mire lehet szüksége, kivel kell összebarátkoztatni, aztán alomdoboz, alommacskeledel csemege, kefe, körönvágó, egyéb ápolási kellékek, erre mind tisztában kell lennünk, és hogyha az ápolásnál tartunk már, egyébként ezek az imént felsoroltak, csak egyik szavamat a másikban öltsem, ezek nyilván megvannak akkor már, hogyha az embernek van egyébként cicája, vagy volt. Érdemes már az első héten elvinni a kis cicát az állatorvoshoz, kap oltást is, az egészségügyi állapotát tekintve természetesen kiegészítők, vitaminok, stb. Ezt is kaphatja. Ugyanakkor a cica szőrápolása, esetleges fürdetése, bár nem nagyon szeretik, van, aki igen, mármint a cicák közül van olyan különleges fajta, és a tisztántartás a létfontosságú kérdés. Aztán a kölyök macska táplálása, kicsi pocak nagy étvágy, ezt szokták mondani a kis cicákra, 15-ször gyorsabban fog nőni, mint egy kis baba, mint egy ember baba. Azonban egy olyan gyomorral, amely akkora, mint a kis cicájé, nem nagyon tud enni sokat egyszerre, ezért fontos, hogy rendszeresen és bizonyos időközönként kicsi adag ételeket adjunk neki, kezdetben akár napi 6 alkalommal is. A korai időkben próbáljuk meg kideríteni azt, hogy mit szeret, és kiteríteni az ételt egy tányérra, mert olyankor még csak nyalogatják és megkóstolják, amikor először rájönnek, hogy tudnak rágni és harabdálni is. Aztán érdemes ellátni a kis cicát az egészséges növekedéshez szükséges tápanyagokkal. Érdemes figyelni arra, hogy azt, amit mi az életünk első 18 évébe sűrítünk be, növekedésről és fejlődésről beszélve, ők ezt a 18 évet 8-12 hónapba sűrítik bele, sokkal gyorsabban fejlődnek, úgyhogy mindenképpen érdemes egy multivitamin komplexet választani a kis cicának, és akkor ezeket adni neki akkor, amikor az életük legintenzívebb fejlődési szakaszában vannak, 1 és 8 hónapos koruk között. Egyébként emellett a vemhes és szoptató macskáknak is rendkívül hasznos egy ilyen multivitamin komplex, ami nem csak az anya, de egyúttal ugye a fejlődésben lévő magzatnak és a ciciző kis cicáknak a szervezetébe is eljut. Ezért kell erre nagyon odafigyelni. Az A-vitamin szükséges a fogak, karmok, szőrzet és csontok és a mirigyek fejlődéséhez, és fontos szerepe van az immunválaszban. A D-vitamin szabályozza a kálcium és a foszfor anyagcseréjét, a sejtosztódás és a sejtdifferenciációhoz szükségeltetik, izmok, idegek, immunrendszer normál működéséhez, és ott van még az E-vitamin, ami semlegesíti a szabad gyököket, a keringési rendszer, a bőr és szőrzet egészségéhez is feltétlenül szükséges, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy a kis cicának legyen megfelelő mennyiségű és minőségű, lehetőség szerint egy ilyen multivitamin komplexe, amiben minden benne van, és kifejezetten a kicsi cicáknak állították össze.

0: 98.1 FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis igen, jön jó szokásunkhoz szíven a friss híreket követően. Ez az egyedülálló és különleges zenei óra, a zenei finomságok órája, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk. Deacon Blue, Shakira, Maroon 5, Geszti Péter, Ringo Starr, Unique, Dolly Parton és Kenny Rogers, Islands in the Streamje, John Legend és Mike Oldfield, ők lesznek a mai finomságok. A friss hírek után indul a zenei finomságok órája, kizárólag itt a Manna FM-en.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mosógép. Mega Árpa Rádi. Telefon. Mega Árpa Rádi. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádi. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádival. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal, ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Július végével több közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszűnik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta.
2: Időjárás.
11: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: És már mondom is a mai finomságokat, már most érdemes hangosítani a rádió. Deacon Blue, Shakira, Maroon 5, Lovesick, Gesty Peter, Ringo Starr, Unique, Dolly Parton és Kenny Rogers, John Legend és Mike Oldfield, ez a Tour de France. Vele indul a zenei finomságok órája, most a Manna.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy igazi kuriózum következik. 1983-ban járunk, amikor is megjelent az Islands in the Stream, vagyis a Szigetek a patakban című dal, Kenny Rogers és Dolly Parton közös dala. Eredetileg Kenny Rogers dala volt az Islands in the Stream, és annak idején, mikor még a Dolly Parton nem volt a közelében sem a dalnak, akkor napokig próbálgatta, ahogyan ezt egyébként korábban elmesélte egy interjúban Kenny Rogers. Tehát próbálgatta, énekelte, azt mondta, hogy 4 napon keresztül énekeltem, és egyszerűen valahogy nem éreztem az egészet. Valahogy nem éreztem azt, hogy ez bejönne ez a dal, és azt mondtam Barry Gibbnek, hogy már nem is szeretem ezt a dalt, és aztán Barry azt javasolta, hogy Dolly Partont hívjuk be. Legyen ő is itt velünk a fedélzeten, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan szól a dal. És szerencsére Dolly Parton pont ott rögzített ugyanabban a stúdióban, ahol Kenny Rogers bevonult a szobába, így emlékszik vissza Kenny Rogers, és miután bejött, és elkezdte énekelni a dalt, ez a dal soha többé nem volt ugyanaz a dal, mint amit én előtte egymagam énekeltem. Ez a dal megtelt élettel, megtelt huncutsággal, megtelt odakacsintással, megtelt szenvedéllyel, megtelt azzal a furcsa kis pajkos összekacsintással, amikor két szerelmes összenéz. És attól fantasztikus ez a dal egyébként, hogy ahogyan ezt a videóklipben, 1983-as egyébként a dal és a klip, ahogy ezt a klipben látni lehet, pontosan ugyanúgy lehet látni Victoria és David Beckham között, és hogy miért mondom ezt? Tehát azért, mert attól lett óriási siker újra ez a dal, függetlenül attól egyébként, hogy az egykori Fugees tag, Pras Michel 1998-ban, hogy ez egykori Fugees tag, Pras Michel 1998-ban a Ghetto Superstarban felhasználta a dalnak a ritmusát és egy részletét. Ettől függetlenül most újra reneszánszát éli az eredet dal, mert a Netflix sorozatban, amiben David Beckham életét mutatják be, a dokusorozatban, a legutolsó részben erre táncol azzal a klasszikus, lassú, 70-es évekbeli, egyébként trapéznadrágos mozdulatsorral, amiket lehet látni a különböző régi diszkófelvételeken, mert egy óriás trapéznadrág van, nagyon magas derekú, nagyon széles trapéznadrág Victoria Beckhamen, és ebben a nadrágban azzal a klasszikus, szinte már ősfánki mozdulatsornak mutató mozdulatokkal táncolnak Daviddel együtt, és ez most már egy hullám lett a TikTokon is, mindenki erre táncol, házaspárok a konyhában, otthoni ruhában, úgyhogy ebből lett tulajdonképpen egy mozgalom, aminek én azért örülök nagyon, mert Kenny Rogers és Dolly Parton két olyan előadó, akikre mindig mindenkinek figyelnie kéne. A régi dalaikra, a kevésbé régi dalaikra, a videoklipekre, és azokra a filmekre is egyébként, amikben ők szerepeltek. Úgyhogy az Islands in the Stream című dal eredetie következik most, tisztelegve Dolly Parton és Kenny Rogers előtt, tisztelegve egy kicsit az egykori Fugees tag előtt is, aki a Ghetto Superstart megcsinálta, ami szintén egyébként egy tök jól sikerült dal lett, és tisztelegve David Beckham nagysága előtt, és ajánlom mindenkinek nagy szeretettel, nem csak emiatt a Dolly Parton Kenny Rogers dalra táncolós jelenet miatt a dokumentumfilmet, hanem azért is, mert kiderül, hogy David Beckham mennyire fantasztikusan jó arc, hogy mennyire jó fej a pasi, hogy mennyire alázatos, hogy mennyire kitartó, hogy állja a sarat, amikor mindenki bántja és mindenki köpköd rá. Nagyon kemény a fiú. Nagyon kemény, nagyon jó szívű, és nagyon szerény. Meglepő az egész különben. Ahogyan együtt vannak Victoria Beckhammel, tényleg nagyon olyan az egész, mint amilyen a dal a végén, ahogyan a végén táncolnak. Úgyhogy ajánlom szeretettel mindenkinek a filmet is, de leginkább ezt a dalt, úgyhogy doppergés. Itt most a zenei finomságok között Kenny Rogers és Dolly Parton közös dala, ez az Islands in the Stream.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan, hát legenda következik, akit én azért is üdvözlök nagyon nagy szeretettel az új lemezével itt a modern korban, vagy hát ahhoz képest egy modernebb korban, mert ilyenkor meg tudják tanulni a fiatalok is, hogy milyen volt a Beatles zenéje, hogy milyen volt a Beatlesben zenésznek lenni, és hogy a Beatles zenéje hogyan tud újjáéledni, ha csak nyomokban is, de mondjuk Ringo Starr új lemezén, mert hogy róla van szó. Az ő dalát fogjuk meghallgatni. Ő az, aki most megjelentetett egy új 4 dalos EP-t, ezt középlemeznek szokták nevezni. Ő ugye a Beatles egykori legendás tagja, szerepelt több Monty Python filmben is. Ringo Starr és George Harrison, aki szintén ugye Beatles tag volt, nagy rajongója volt a Monty Pythonnak. Itt muszáj elmesélnem nektek, hogy George Harrison és Ringo Starr is több helyen mondta azt, hogy a Beatlesnek a munkásságát is tovább viszi a Monty Python. Tehát az az abszurd humor, amit Angliában, hát nem azt mondom, hogy nyilvánvalónak is kézenfekvőnek tekintenek, de valami ilyesmi. Az Amerikában elindította például a Saturday Night Live-ot, vagy például a Simpson családot, tehát ők mind átemeltek ebből a Monty Python humorból. És annak idején, ugye, amikor elkészült a Gyaloggalop, és aztán elkészült a Brian élete, akkor például a produkciót, a Brian életét, azt Ringo Starr ment, vagyis George Harrison mentette meg. Nyilván Ringo Starr is jelen volt ott a film készültekor, szóval, hogy azért tudta megmenteni, mert a Handmade Films gyorsan létrehozta, és így tudott összekalapozni a Monty Pythonnak 5 millió dollárt, és aztán így sikerült elkészíteni a Monty Pythonnak a Brian életét. És mondom még egyszer, Ringo Starr olyannyira nagy rajongója volt a Monty Pythonnak, hogy szerepelt is filmjükben. Na viszont most visszakanyarodunk a lemezre. 2022. szeptember 16-án jelent meg ez a 4 dalos lemez, amelyen a következő dalok szerepelnek: a Free Your Soul, a Let Be Friend, az Everyone and Everything és a World Go Round. Most ezt fogjuk meghallgatni, az első dalt a 4 dalos középlemezről, a World Go Round címűt. A videóklipje is tök vagány, sehol nem mondanád meg, soha nem mondanád meg, hogy Ringo Starr 1940-es születésű. Annyira vagány. A megjelenése, a mozgása, a ruhája, ahogy énekel a stúdióban, a vokalistával mögötte, szóval nagyon-nagyon dögös az egész. A Zoom In és a Change the World után jelölt meg stílszerűen egy újabb középlemez, egy EP3-ra keresztelt anyag, és a teljes anyagot egyébként meg lehet hallgatni Ringo Starr YouTube csatornáján, de ami fontos még, hogy a saját stúdiójában, a Rockabella Westben készült el a lemez, és nem csak szerzőként közreműködik rajta Steve Lukather, Joseph Williams, Linda Perry, a Four Non Blondes-nak a különös rasztáshajú cilinderes énekesnője, a smooth jazz szaxofonos Dave Coz, a spanyol flamenco gitáros José Antonio Rodriguez, Billy Moller, Damon Fox, Nathan East, valamint Billy Valentine, Zelma Davis, Maya Skies is. Ez a vokál szekció, és Bruce Sugar, aki a producer és hangmérnöki feladatokat is ellátta egy szemében. Szóval zseniális a pasas, és gyerekek, olyan dalt hozott össze, amire nem lehet nem odafigyelni. Jó a dallama, jó a ritmusa, jó a hangulata, úgy érzed, hogy újra élsz, úgyhogy az a csibészség, amit a 40-45-ös születésű most már azért idősebb férfiak magukban hordoznak. Abban a lázadós hippi időszakban felnőtt férfiakról beszélek, mint amilyenek egyébként a Beatles tagjai, és így Ringo Starr is. Ez mind megszólal, mind érezhető, úgyhogy akik egy kicsit vágynak arra, vagy valaha vágytak arra közületek, hogy egy-két hangulatot valahogy át tudjanak helyezni abból az időszakból ebbe az időszakba, hát a World Go Round az pontosan ezt adja most nekünk. És még a címe is ilyen, hiszen ugye szokták volt mondani, hogy ahogy bent, úgy kint, ahogy fent, úgy lent, és a világ körbejár, és a dolgok körbeérnek, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nincs új a nap alatt, vagy ha mégis van, akkor mindig van benne egy kicsi régi, ami biztonságérzetet ad. Hölgyeim és uraim, Ringo Starr és az ő legújabb dala. Itt a zenei finomságok között a 98 pont. Tehát Manna FM-en most.

0: Összekapcsoljuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A Jordi, az amerikai Maroon 5 együttes 7. stúdióalbuma, erről fogjuk meghallgatni a Lovesick című dalt itt a 98.7 Manna FM zenei finomságai között, és hogyha már a Maroon 5-nál tartunk, ők azok, akik annyira színesek, annyira eredetiek, mindig megújulnak. Nem lehet nem szeretni őket, és nem lehet nem figyelni rájuk. Ha másért nem azért, mert mindig van valami a házuk táján, mindig nagyon tiszta, valódi érzelmekkel jelenik meg. Egyébként Adam Levine is. Azok az akcióik, amiket csináltak, például amikor a Sugart forgatták, és tényleg megjelentek gyakorlatilag váratlanul, tényleg váratlanul, nyilván be volt avatva a családtagok közül néhány esküvőkön, és ott zenéltek, vagy amikor meglepetésből zenéltek egy srácnak a születésnapi bulián. Végtelenül jó szívű emberek, nagyon sok jótékonysági akcióban vesznek részt. Adam Levine, a Maroon 5 frontemberének a felesége, Beatty Prinsloo, világhírű Victoria's Secret modell volt, ugye most már nincsenek Victoria's Secret, ezek a legendás fashion show-k most már 2 éve, amióta tartott a pandémia, lehet, hogy idén majd lesz. Ősszel szoktak ezek lenni. Ott egyébként fellépett többször, hiszen ugye úgy zajlik a Victoria's Secret divatbemutató, hogy ott zenél élőben, vagy egy zenekar, vagy énekel élőben. Egy énekesnő volt ott már, Taylor Swift is, volt ott már Rihanna is, és volt ott a Maroon 5 is, akkor még nem, Beatty Prinsloo volt az ő szerelme, barátnője, most már egyébként ő a felesége, hanem egy másik Victoria's Secret modell, nagy kis puszilkodás, nagy ölelkezés a színpadon előadás közben, aztán ott volt és tapsolt felállva, és csókokat dobált a mostani felesége Beatty Prinsloo-nak, amikor már együtt voltak. Szóval mindig van valami nagyon emberi, valami nagyon kedves a házuk táján, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Jordi című album, ami a 7. stúdióalbuma a zenekarnak, és 2021 júniusában jelent meg a lemez, több interjú készült Adam Levine-nel erről a lemezről, vagy ennek a lemeznek a kapcsán, nem véletlenül, mert a Jordi az igen, egy embernek a neve. Méghozzá Jordan Feldsteinnek, vagy Feldsteinnek, ahogy odakint mondják, a beceneve, aki gyerekkori legeslegjobb barátja volt a Maroon 5 énekesének, és egyébként a zenekar producere is egyben, aki 2017 decemberében tragikus váratlansággal ment el, tüdőembóliát kapott, nem ébredt fel reggel. Amit érdemes tudni róla, nem akárki ő, és biztos, hogy tudjátok egyébként elhelyezni fejben, hogy ki ő, biztos, hogy láttátok is már. Csak Jordi néven futott, és ez az ő tiszteletére készült ez az album, ezt több helyen el is mondja interjúban. Egyébként Adam Levine, a legtöbb zene és a legtöbb dalszövege az hozzászól, az valamilyen szinten róla szól, de legalábbis előtt és neki tiszteleg. Jonah Hill testvére, hogyha megvan az a színész, akkor ő az, aki a bátyja, és Beanie Feldsteinnek szintén a bátyja, ők hárman testvérek, gyerekkori barátja Adam Levine-nek, ahogy azt már korábban mondtam. És ami még érdekes vele kapcsolatban, hogy bárkit, ha megkérdeznek Hollywoodban, mindenki úgy nyilatkozik róla, hogy egy végtelenül jószívű, egy nagyon kedves, egy jó szándékú ember volt, végtelenül jó apukája a fiainak, és bár a pandémia időszaka alatt a karanténban született meg ez a Maroon 5 lemez, azt mondta Adam Levine egy internetes, vagy interneten keresztül készült egy zoomos interjúban, hogy nagyon fontos volt számukra, hogy Jordi minden egyes dalban megjelenjen, hogy ezt az ő szellemisége vigye keresztül ezt az egész lemezt, és a Lovesick is róla szól, azokról a szerelmekről, amit fiatalkorukban megéltek, amikor tényleg bele vagy betegedve a másikba, lélegezni nem tudsz nélküle, és úgy érzed, hogy az egész világot csak ő, ez soha másképp nem is lesz, és nem is akarod, hogy másképp legyen, mindent meg tudsz ígérni, és valóban mindent meg is teszel, hogy ezeket megtartsd. Ilyen az, amikor az ember epekedően szerelmes, vagy a szerelem betege. Sajnos ezt nem lehet egy szóval lefordítani magyarra, de hát ezek, amiket felsoroltam, szerintem nagyon sok mindent elmondanak. Ez is a fiatalkorukra kacsint vissza. Egyébként az egyik interjúban, amikor hosszan beszél Jordiról Adam Levine, akkor látni rajta azt az elképesztő szomorúságot, ami minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül Jordan Feldstein, akkor az őt elkapja, magával rántja, ezt ő mondja is, különben nagyon szépen emlékezik meg róla. Ennek ellenére a lemez és a dalok vidámak, ilyen a Lovesick is, ezt most meg is hallgatjuk itt a zenei finomságok között. Jön a Maroon 5 és a Lovesick, érdemes megnézni a videóklipet, és nagyon aranyos kis grafikus klip, virágcsokorra, a zebrával és a dalszöveggel.

Film és rajzfilm betétdalokat én különösen szeretem, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és hogyha rajzfilm vagy animációs film betétdalról van szó, akkor különösen kinyílik az ember szíve, főleg akkor, hogyha láthatunk úgynevezett verkfilmeket. Most is egy ilyen dalt fogunk meghallgatni itt a Zenei Finomságok között, a 98-madat Manna FM-en. Shakira előadása van a Zootropolisnak a betétdalát. Ez egy 2016-os amerikai 3D-s számítógépes animációs film. Imádnivaló helyes a történet, tündériek és imádnivalók a karakterekben, hát különösen ugye a főszereplő Nyuszi meg a Róka mellett azért ott van a Lajhár Villám, akit nem lehet nem imádni. Annyira helyesen van kitalálva az egész. Egyébként nem véletlenül volt nagy siker az Zootropolis, mert hogy ugyanilyen nagy siker volt korábban Byron Howard és Rich Moore Disney filmrendezők kezéből kikerült animációs filmek, mint a Volt, vagy az Aranyhely és a Nagy Gubanc, meg a Rontó Ralf, azt is ők csinálták. De amikor ilyen muzsikáról beszélünk, betétdalokról, akkor mindig meg kell, hogy említsük ugye a zeneszerzőt. A teljes filmnek a zenéjét Michael Giacchino szerezte, a mozifilm pedig a Disney Pictures, illetve a Disney Animation Studios gyártásában készült, és természetesen ilyenkor ugye felkérik a művészt, és akkor ugye később, amikor különböző országokban is elkezdik vetíteni a filmet, a mesét, akkor ott is, tehát a minden Disney filmnek van egy magyar dalszöveg változata, amit egy ottani művész énekel, és akkor ezt mindig bekérik a hangmintát, a Disneynél megnézik, hogy stimmel az eredetihez, és ez így készült majdnem az összes Disneynél, de az Zootropolisszal kapcsolatban most ennek az eredeti változatát fogjuk meghallgatni. Ez a Try Everything című dal, ami azért is különleges Shakira szempontjából, mert hogy a kolumbiai énekesnő nem csak felvette a dalt, hanem elvállalta a gazella szerepét is a filmben. Ő volt a hangja a világsztár, popsztár gazellának, aki a történetben híresség. A dalt Sia írta, Mikkel Storler Eriksen és Thor Erik Hermansennel, a Stargate norvég dalszerző dúóval együtt. Egyébként ők ketten, Sia és Stargate korábban is együtt dolgoztak már, például Rihannának a 2012-es Diamonds című slágerén, és Sia és Shakira is dolgoztak már korábban együtt, amikor Shakira 2014-ben a saját albumához megírták a Chasing Shadows című dalt. 2017-ben ezt jelölték Grammy-re, a legjobb vizuális médiára írt dal kategóriában, és ez volt az a dal, ami csak második lett, mert hogy Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling-el, ami Trolls-ba volt főcímdal, azzal elvitte a díjat, és így lekörözte a Try Everything című dalt. Egyébként, ami az Zootropolis történetét illeti, csuda helyes az egész, mármint maga a cselekmény, mert hogy egy olyan világban játszódik, ahol a földi civilizációt az állatok alakították ki, amit én imádnék, és a kezdeti primitív vérengző fázistól nagyon szépen eljutottak a gondolkodás, a tudatos társadalom szervezés, tervezés szintjére, és most már egykori ragadozó és préda szépen békében élnek egymás mellett egy modern, nagyon modern civilizált társadalomban, és Judy Hopps, az idealista Nyuszi, aki egész pici Nyuszi korától arról álmodozik, hogy egy nap rendőr lesz, elmegy a kiképzésre, és a kemény kiképzés után osztály első lesz az akadémián, és hát óriási reményekkel telve érkezik a városba, de hát csak közlekedési rendőrnek állítják be, de hát aztán elindul a cselekmény, összebarátkozik a Rókával, és felgöngyölítik a nagy bűntényt és a bűnszervezetet, amiben természetesen a városvezetés is benne van. Csuda helyes a film, nem véletlenül választották Shakirát, a főcímdal énekesnőjének, fantasztikusan szépen énekli a dalt, és nagyon helyesen szerepel egyébként az eredeti hangban ő gazellaként is. Az nagyon cuki még, ahogyan ezzel kapcsolatban egy interjúban elmondta, hogy a kisfiai hogy oda voltak tőle, hogy ő szerepel az Zootropolisban, és hogy az ő mamájuk a gazella, az is nagyon cuki volt, pont úgy, mint amikor Emily Bluntról, mint Mary Poppinsról beszéltek a saját gyerekei. No, kérem szépen, Try Everything Shakirától, az Zootropolis betétdala most a Mannán a Zenei Finomságok között.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinni valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Remélem, hogy nagy lesz a torda, és nagyon sok az ajándék minden születésnaposnak, aki július 15-én született, mi pedig találkozunk holnap, addig is vigyázzon magára mindenki, és ami a legfontosabb, ahogyanazt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
5: Változóan felhős napos idő várható záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben. Írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Azonosítatlan vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. A lakosságot arra kérik, hogy kerülje a területet. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az amerikai állam várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM. Feels like yesterday.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Néha van az úgy, hogy a téma nem is az utcán hever, de jó szándékú ismerőseim felhívják valakire, valakikre a figyelmet, hogy van itt egy érdekes fiatalember, jelen esetben Göbölj Gyuri, Göbölj György, Göbölj Gyurika, ugye így van kírva a Facebookra. Mindjárt átadom neki a szót, aki 15 éves, és ahelyett, hogy a korosztályának megfelelően, bár ez a szó, ez ugye inkább legyen kérdőjelel a megfelelően, a telefont nyomkodná agyatlanul, ő bizony régi szocialista járművekben beleesve ezeket szereli. A profilképje alapján, kedves hallgatók, áll egy délceg 15 éves fiatalember, jobbról egy roncs Moszkvics, balról egy valami másik roncsautó. Én az ember azt hinné, hogy ez egy ilyen roncstelepről megmenekült valami, de nem, ezekbe Gyuri vagy Gyurika élet lehel. Szevasz Gyuri, köszöntelek itt a műsorban.
2: Hello, üdvözlöm a nézőket.
1: Meg a hallgatókat.
2: Így van.
1: Na, meg a hallgatókat is. Na, mert rádióban vagyunk. Figyelj, mi ez a két kocsi? Tisztázzuk, ami itt van. Az egyik az Moszkvics, azt felismerem. Mi a másik?
2: A másik is egy Moszkvics, uh-huh. Csak az már széjjele van szedve.
1: Hát az elég
2: erősen. Moszkvics 426.
1: Aha. Na azt mondd el nekem, hogy 15 évesen, ugye, hogyha most visszaszámoljuk, akkor te mondjuk mikor születtél? 2009-ben születtél? 2009-ben születtél. Tehát akkor már a rendszerváltozásnak ugye a 20 éves évfordula is megvolt. Ugye én 70-es vagyok, én ugye ebbe a korszakban nőttem fel, vannak még emlékeim. Téged mi hajtott ebbe az irányba? Miért érdeklődsz ennyire ennek a kornak a, hát a tárgykultúrá iránt, a retro iránt? Tehát honnan ez a fajta érdeklődés? Ezt meséld el nekünk, arra kérlek.
2: Édesapám 9 éves koromban kivitt az orosházi veteránjármű találkozóra, és ott rám ragadt ez a fertőzés, tehát fotózkodtam az autókkal, beleültem, és nagyon jó volt, megtetszett, majd azután elmentünk egy moszvicsos barátunkhoz, uh-huh. akik moszvicsokkal foglalkoztak, és ott hát ott ránk ragadt. Mondták, hogy van egy eladó, azt meg is vettük, egy szürke Moszkvics Aleko 1994-ből, az a Moszkvics gyártásnak úgymond, amit retrónak nevezhetünk, annak a vége.
1: Annak a vége, igen, igen. Ez nem a klasszikus Moszkvics forma, hanem egy picit próbált áramvonalasabb lenni. Emlékszem, mikor megjelent még a Merkur, tehát tudod, mi az a Merkur? Akkor...
2: Persze, ugye,
1: hogy ne tenne, tudnád? Ugye a Merkur választék, amíg láttam is ott a nem messze a Váci utcától, a Szervita téren volt egy bemutató term, és ott ki voltak állt ezek a kocsik, és jó pár évnyi várakozással lehetett megvenni. Na de vissza akkor, mi az, ami megfogott ebben a formában téged, vagy ebben a hangulatban?
2: Hát igazából, hogy engem az motivál még most is, hogy az öreg autók, azok régen mindennaposok voltak, és hogyha most felújítok egy régi autót, és megmutatok egy idős embernek, egy idős hölgynek, vagy férfinak, akkor visszajönnek az emlékei, tehát föl tudja idézni, el tudja mesélni nekem, és ez nagyon jó, hogy így elmesélni nekem a történetet, mert engem ez érdekel.
1: Régen,
2: hogy mi volt régen.
1: Én azt mondtam, hogy ugye amikor amelyik korszakról beszélünk itt, ugye a retro kocsikról beszélünk, ma már ugye így illetjük őket, hogy ebben az időben még azért a kocsiknak volt egyénisége, hogyha szabad azt mondani. Tehát föl tudtál ismerni egy Moszkvicsot, a sziluettje alapján akár, egy Ladát, egy Trabantot, egy Dacia-t, 1310-esről van szó persze, nem az új Dacia-król. Ma pedig, ha csak egy kocsinak a sziluettjét nézed, tudod mi a sziluett, az árnyképét nézed, akkor nem tudod, ez most melyik kocsi, nem? Tehát volt valamiféle egyéniségük, nem? Hogy látod? Neked melyik a Moszkvics az egy ilyen nagy kedvenc nálad, és miért?
2: Így van, pontosan ez egy nagy kedvenc. Egyrészt, hogy az volt az első autó, és hát most nekem van 2 darab 426-os Moszkvics kombim, uh-huh. ami felújításra vár, hát is annak a formája elképesztő, tehát hogy ki van dolgozva, a hátulja is, meg az eleje is, tehát az nagyon jó formája van, és hogyha most kivinném az útra, hát akkor nem mondanám meg senki amúgy az újabbik generációból, hogy milyen autó ez.
1: Kedves hallgatók, még egyszer, hogy egy 15 éves fiatalemberrel beszélgetek, aki 2009-ben született, és ő beszélt nekünk itt nagyon szerethető szavakkal a Moszkvicsról, magáról. Ennek a mentén folytatjuk még a beszélgetést. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami megragad nálad ebben a korban. Ez a 98.6 Manna FM, a Kanapé című műsora, és most pedig Göbölj Gyurival, ha megint Göbölj Gyurikával beszélgetünk, ez van kiírva a Facebookra, a neveden Göbölj Gyurikával, aki 15 éves létére a retro autók megszállottja. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Tölts Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Göböly Györggyel, Göböly Gyurikával, ahogy ki van írva a Facebookra. Ugye ő 15 éves kora ellenére egy kornak lett a megszállottja. Az, hogy ezt a kort te szereted, így a kocsikon keresztül közelebb kerültél a kor más sajátossága is, tehát szereted azt a zenei világot, azt a formavilágot, azt a fajta életérzést, vagy igazából ez csak a közlekedési járművekre korlátozódik ez a fajta szeretet?
2: Hát igazából, hogyha retro zenéről van szó, vagy hogyha egy retro dallam, hát nyilván azt is meghallgatom, de úgymond engem a járművek fogtak meg legjobban, meg az ilyen retro, nagyon retro dolgok, és ezeket próbálom gyűjteni, járműveket, és felújítani.
1: Az egy komolyabb lesz, akkor nagy telek kell, hogy legyen otthon neked.
2: Hát így van, pár garázs kell.
1: Ugye, mert legutóbb meg azt láttam itt az online csatornán, hogy valami nagy kamaszt vezettél, ha ezt elmondhatjuk, nem?
2: Így van, ez Rába volt. Hungarokamionos Rába. Igazából polgárom, az egyik barátom ide adta, hogy menjek vele egy kör, 15 évesen, csináltunk egy szlalompályát polgáron, aha, volt egy veterán találkozó, a Csirketelepen is ott csináltunk egy szlalompályát, és ott én vezettem elsőnek a szlalompályán, és sikeresen, hibátlanul teljesítettem mindent.
1: Te és akkor valakik megmentettek ilyen nagy Rába kamionokat? Ez nem egy kis dologról van szó? Tehát van még egy pár az országban, ami működőképes?
2: Így van. Van vásárhelyi csapat, egy Rábás csapat, Elit Rábások az a csapatnak a neve, és ők ezeket az autókat, mondjuk, hogyha kidobják valahol, vagy hirdetik, akkor ezeket az autókat megveszik, és beüzemelik, és járnak vele a találkozókat.
1: Az igen. Ugye, nem tudom, mennyire vagy képbe, ugye az Icarus buszokkal kapcsolatosan, mi egy világhírű magyar gyár volt, az Icarus nyilván tudod.
2: Így van.
1: Rengeteg. Ugyanez volt tulajdonképpen a Rába kamionokkal, és tehát ugye nekünk volt kamiongyártásunk annó az antivilágban, de akkor az is abban maradt, tehát az már nincs. Nem gyártanak már Rába kamionokat.
2: Nincsen, nem.
1: Ezek a maguk idejében, ezek a kocsik, te, mint egy 15 éves szakértő, hogy látod, ezek jók voltak, ezek a Rába kamionok?
2: Hát nyilván akkor nagyon
1: akkori
2: jók
1: korban,
2: voltak.
1: Akkori korban, ne a mai kamionokkal hasonlítsuk össze, hanem akkoriban.
2: Akkor teljesen jó volt, szerintem alkalmas volt a használatra.
1: Ugyanez elmondható mondjuk egy Moszkvicsról is, tehát hogy a kornak megfelelően, ugye melyik volt jobb például, egy Zsiguli, Lada vagy a Moszkvics például?
2: Vagy hát ez szubjektív? A Moszkvics az nyilván kinek mi, így van, de hogy én szerintem a Moszkvics sokkal kényelmesebb, a Lada, hát az is szép nyilván, meg egy Zsiguli is nagyon szép, de nekem igazából nincs nagyon külön véleményem a két autóról.
1: Szerintem te az egyik legfiatalabb ilyen retro autó szakértő, gyűjtő vagy. Mit gondolsz, az idősebbek miért ragaszkodnak ehhez a kocsihoz? Mert biztos valaki, oké, hogy van egy mostani kocsija, legyen az bármi is, de hogy lehet, hogy van a garázsban egy működőképes Skoda 120 vagy 100-as, vagy egy Lada 1300-as. Szóval miért vonzódnak ennyire az emberek ezekhez? Mit látsz te ilyen találkozókon?
2: Szerintem az emlékek, meg az élmények, amik rájuk ragadtak, és úgy vannak vele, hogy látják az öreg emberek is, meg az idős emberek is, hogy ez a generáció az már nagyon fölfejlődött, nagyon luxus minden, és hogy inkább megtartja, nem akarja eladni az autót, beleszeretett, és akkor inkább megtartja a garázsba az autót, és csinálgatja, megy vele, amit tud.
1: Ez egy főállású hobbi, nem? Na, a következő részben arról beszélgetünk, hogyha egy-egy ilyen roncs Moszkvics hozzád kerül, akkor mi történik vele, mi az, amit te magad csinálsz, meg éppen mit tanulsz, és többi, mi lesz belőled, ha nagy leszel, ugye, az adekvát kérdés is el fog majd hangozni. Most azonban zenélünk, azt helyünk vissza a vendégem, illetve a telefonon a másik végén Göböly György, Göböly Gyurika, a 15 éves retro autószakértő, akivel most beszélgetek. Zene, aztán folytatjuk.

0: ünneplőzzük a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Négy, amikor különböző fokozatai vannak, hogy mennyire van leromolva. Hogy kell elképzelni, hogy te magad, utána kalapász, utána barkácsolsz, mindenek egészen addig, amíg mondjuk hónapok vagy évek alatt egy szalonúj kocsi nem lesz belőle? Tehát mindent te magad csinálsz, vagy valami munkát azért ki kell adni valakinek?
1: Hát még jelenleg nem újítottam fel egy autót se, úgyhogy nulláról. Uh-huh. Jelenleg ezek a Moszkvics kombik, ezek lesznek a nagy projektek, úgymond. A Moszkvics Alekót azt emberek csinálták nekem, tehát ott még nem voltunk annyira szerelőképesek, de azt tervezem, hogy a Moszkvicsokat, illetve van egy Warburgom is még, egy 353-as Warburg.
0: Az a klasszikus, már ilyen szögletes Warburg? Így, nem a szoknyás volt, a szoknyás volt a Warburg, segíts nekem, ezres, vagy létezett olyan? Tudod, ilyen puffos szoknya, ilyen régi karosszéria volt. Na, zárója bezárva, visszatérve a Moszkvicsokhoz, igen.
1: És akkor, tehát most ezt a kettő darab Moszkvicsot, ezt ajándékba kaptam pont.
0: De jó.
1: Nagyon szépen köszönöm minden is a kedves Magyar Moszkvics Klubnak, elajándékozta nekem.
0: Foglalkoznak az utánpótlással, nem?
1: Ennyi. És akkor ezek a Moszkvicsok, hát van egy sötétzöld Moszkvics kombim, meg van egy világos zöld Moszkvics kombim. A sötétzöld az sokkal rosszabb állapotú, a világos zöld az is rossz állapotú, de az még úgy küszöbölhető. És hogyha ugye most ide jött ez a sötétzöld Moszkvics kombi, az a tervem, hogy most például a következő napokban kiszedem belőle a motort, az édesapámmal, mert ő nagyon sokat segít nekem, és kiszedjük ketten, majd visszarakjuk bele az 1.3-as kicsi motorját, mert ugye gyárilag ezt 1300 köbcentis motorral szerelték. Aha. A 426-osokat, ebben most 1500-as van. Magyarországon szerették kicserélni a nagyobb motorra, az precízebb volt, sokkal gyorsabb volt, meg minden szempontból jobb volt. Én vissza szeretném tenni a gyári állapotára, aha, mert ezt oldtimer vizsgára szeretném elvinni.
0: Ugye az OT vizsgának az a kitétele, hogy minden alkatrész eredeti benne, jól tudom?
1: Így van.
0: Tehát akkor neked be kell szerezni egy eredeti motort, ami működik, ugye?
1: Így van.
0: Eredeti karosszérű elemeket, mert azért van, kell mit pótolni azért. Azért ez egy jó élethez szóló hobbi. Mi az, amit most tanulsz, vagy még most fogsz Ballagán suliból, vagy már középiskolás, vagy merre felé mész?
1: Elballagtam, most ballagtam el, és Békés Csabára a GSZ-be megyek, Nemesti Amér iskolájában, középiskolájában, és oklevel szoftverfejlesztő szakra megyek, tehát teljesen más, mint a hobbim. Teljesen más.
0: Ravasz, és ügyes a gondolkodásod, tehát egy jól fizető, ma jól hasznosítható munkád lesz, ha minden igaz, ez ami azért nem értek, mert sokan nem értünk. Szoftverfejlesztő, ami majd megáldja az ennek az amúgy nem annyira olcsó hobbinak, amit majd folytatni fogsz remélhetőleg.
1: Ez így van.
0: Tehát ha már szoftver, ugye azt szokták volt mondani, hogy ezeket a kocsikat, amikről szó van, ezeket sokkal könnyebb szervizelni, mert ezek még érthető, működő konstrukciók voltak, nem voltak telepakolva számítástechnikával, nem? Tehát uram, bocsánat, ez egy Moszkvicsot jobban meg tudsz elvitelni, mint mondjuk egy mai nyugati autót, nem?
1: Persze, egyértelmű.
0: Mennyi idő múlva lesz neked egy a Moszkvicsod, amikor egyszer csak úgy megjelensz egy felvonuláson vagy egy fesztiválon? Mi a tipp?
1: A szürke Moszkvicsom, az most van kész, most lesz kész. Szeptember elején most megy a szerelőz, ugye ezt még szakemberekkel csináltatjuk. De a Moszkvics kombim az 2 év múlva, előre láthatólag 2 év múlva szeretném teljesen felállítani a talpára. Én szeretném fényezni az autót, én szeretném bütykölni, szerelni. Mindent én szeretnék rajta csinálni, amit lehet.
0: No, hajrá, hát ha előbb nem, akkor találkozunk, azt mondjuk megbeszéljük felvétel végén. Azonban most még nem búcsúzunk, mert egyszer még visszajön Gyuri, és beszélgetünk vele. 98.6 Manna FM, ez a kanapé, a vendég pedig Göbölj Gyurika, ahogy ő hívja saját magát, aki 15 éves még csak.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: tőle.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a vonal másik végén, ahogy hallhatnák, a 15 éves Göbő Gyurik, aki keleti autócsodákkal, azonban is a Moszkvicsal szeretett bele, de van Warburgod is ott a garázsban. Te gondolom, még a szülőkkel laksz együtt, akkor ez egy kertes ház, gondolom, és van, ezek fedett helyen állnak ezek a kocsik legalább? Tehát oda tudsz erre figyelni?
3: A rancsok természetesen minden fedett tető alatt áll. A szürke Moszkvicsom, illetve a Warburgom az jelenleg Békés Csabán van. Aha. A Warburg az egy ilyen, hát az egyik barátomnál van, mert ő felkarolt és segít nekem Warburgot csinálni, tehát vannak azért partnerek, akik nagyon jól segítenek, meg támogatnak ebbe, nagyon örülök neki, hogy van ilyen, és a Warburgomat azt majd Békés Csabán fogjuk megcsinálni, az előre láthatólag jövő év júniusával lesz kész, a Moszkvicsok azok itt vannak nálam, pont itt vagyok most mellettük, és azok fedett garázsban állnak.
2: Azért, kedves hallgató, aki mondjuk velem egy idős, vagy picikét fiatal, de még élt abban a rendszerben, amikor a Warburgok pöfögtek, azért annak volt egy nagyon jellegzetes hangja a Warburgnak, a Trabantnak, meg a Barkasznak. Ezek azért,
3: tim, hogy... Tim-tim-tirim-tam-tam-tam.
2: Lesz egyszer Barkaszod is? Van ilyen vágyad is?
3: Van. Az a kisöcsém, a 9 éves kisöcsém mondta múltkor, hogy legyek már egy buszbarkaszt.
2: Az utánpótlása is már ott nevelődik így akkor Kunág után. Mennyien vannak Magyarországon, nem kell nekem pontos szám, csak sokan, kevesen, fesztiválnyian, akik szeretik a régi autókat. Tehát, ha összejöttök egy ilyen fesztiválra, akkor ott sok ember van?
3: Hát, hogyha őszintén, hogyha mindenkit Magyarországról összehívnánk, akkor azért bőven lenne veterán autó, de így az a baj, hogy mondjuk Békés megyébe szervezek egy veterán találkozót, arra lehet, hogy 10-20-an jönnek csak el, mert ugye ott a közelébe csak annyi van, de most lesz egy kunágotai fesztivál, aminek a veterános részét azt én szervezem, és hívok Budapestről embereket, aha, Debrecenből, Nyíregyházáról, mindenhonnan.
2: Mikor lesz a fesztivál? Megvan-e már az időpontja, vagy még nincs?
3: Még pontosan nincs, októberben lesz, ezt tudjuk, kunágotai fesztivál néven, és majd hirdetni fogom, és ott lesznek az összes retróst, el szeretném hívni, a Rába kamionok, Hungaro kamion, lesz egy pár, körülbelül 8-9 Rába.
2: Akkor ez az első és hagyományteremtő kunágotai fesztivál lesz remélhetőleg, nem? Kunágota ez mekkora település, mekkora, mennyien élnek ott körülbelül?
3: 2000 lakos körülbelül.
2: Tehát elvileg akkor az még falunak számít?
3: Vagy, így van.
2: Vagy község. Nem tudom most, hogy vannak
3: ezek, mert
2: minden város. No, nagyon szép a Hobbit különben, és akkor gondolom, ez egy olyan dolog, ami téged megfertőző 15 éves, hogy ez már egy életen keresztül kitelik, és annak is örülök, hogy tényleg vannak olyan fiatalok, akik viszik tovább ennek a kornak a hangulatát, a lenyomatát, a kézzel fogható lenyomatát. Azt nem tudom, tudod-e, például nagy kultusz van, a Hajdan volt Kelet-Németország, ugye két Németország volt, majd tanulod, vagy tanultad, ugye, ahol a Trabant, Warburg, meg a Barka született, odaállt az Audi, Merci és a többiek, és például van egy vállalkozás, ami Trabant alkatrészekre szakosodott, és itt gyártják Magyarországon, a kinti Trabant klubok innen veszik meg a Warburg klubok az alkatrészeket, nagyon érdekes világ ez. Neked azt jelenti, hogy egyszer lesz modern kocsid, vagy te megmaradsz ha hétköznapokban, vagy kipofozol egy olyan kocsit, amivel majd tudsz járni kell az országba, de mondjuk az egy retro kocsi lesz.
3: Hát nyilván azért egy-kettő fejlettebb technikát is be fogok annak vásárolni, tehát hogy legyen egy kis luxus is az életben, de persze retróból sokkal több lesz itthon.
2: Na, nagyon szépen köszönöm, hogy így rendelkezésre álltál, örülök, hogy beszéltünk, örülök, hogy az ismerősöm így kvázi képbe tett téged. Beszélgetünk majd felvétel után el a kunágotai fesztiválról, mert szerintem az egy olyan érdekes dolog, ahova egy kamerával nekem el kellene mennem, ezt majd pontosítjuk, akkor megnézzük a fészeredet, megnézzük a Moszkvicsot, eszünk egy retrohoddogot és a többi. Köszönöm szépen, tartsd meg magad ebben az állapotban, hanem ebben a hangulatban, amíg élsz, és vidd ennek a korszaknak a hírét. Kedves hallgatók, önök Göböly Gyurikával, most mondhatom így, aki 15 éves, hallottak egy beszélgetést, aki imádja azt a korszakot, ami sokunknak bizony gyerekkora volt. Köszönöm szépen, és hajrá!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Változóan felhős napos idő várható záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben. Írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba.
2: Időjárás.
4: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Akkor kezdjük a nosztalgiázást, kedves hallgatók. Egy picikét visszaröppenünk a nagy Hungária nagy korszakába. 1980-81-82-be. Elsőként Fenyő Miklóst halljátok.
2: A Hungária történetében azt mondom, hogy a legjelentősebb időszak volt. Bár itt nagyon-nagyon komolyan kell gondolkodnom rajta, mert ugye az első megjelenés, amikor az ember az ismeretlenségből egy zenekarral hirtelen, és ráadásul a mi esetünkben ez tényleg nagyon gyorsan történt, ismerté válik, akkor az az első 2-3 év is nagyon-nagyon jelentősnek tűnik. Így nehéz azért összehasonlítani a kettőt, de azt mondom, hogy az a három év, amit mi ebben a filmben megidézünk, az a három év az jobb időszak volt arra, hogy ilyen mennyiségű lemezt el lehessen adni, mondjuk például, mert sokkal több lemezjátszó volt az országban, bármilyen nevetséges is. Tehát a feltételek azok jobbak voltak, és ezért ez jobban ki tudott teljesedni ez a három év. Érezhető volt, hogy ennek akkora sikere lesz, és olyan húzása lesz, és olyan sok minden van benne, hogy beindította a fantáziámat, hogy hogy néznek egy színpad, amelyikben ott ennek a műfajnak a szimbólumai egyszer csak ott megjelenének a háttérben, és körülvenné a zenekar. Hogyha úgy öltöznénk, még úgyabbul öltöznénk, mint az első fellépéseinken, akkor először csináltattunk olyan ruhákat, most már direkt Szabóval, ma úgy mondanak designer, de maga designer is valószínűleg én voltam, mert ismertem ugye az 50-es éveknek a divatját, saját szememmel láttam annó Amerikában, és ez mind ott volt bennem, és egyszerre azt vettem észre, hogy borzasztó sok erős és jó ötletem van, amit szeretném, hogyha meg tudnánk osztani egymással, és mások is hozzászólnának. Hát azért én nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy kijelentsem, hogy kizárólag minden ötletet én adtam, ez nem igaz, mert az alapötlet inspirálja a másik embert arra, hogy ő is hozzátegyen. És itt tehetséges emberek voltak, akiknek a fantáziája ugyanúgy beindult erre a dologra. Tehát, és hát a Novai Gabival nagyon-nagyon sok mindent együtt beszéltünk meg, mert ővele voltam a legszorosabb úgymond munkakapcsolatban annak idején. Tehát azért ez egy közös munka volt, de nyilvánvalóan az alapinspirációt azt én adtam, én tudtam adni. Mindannyiunknak abban a pillanatban, ahogy megéreztük a sikert, kinyílt a fantáziánk, megnőtt az egónk, és megnőtt az önbizalmunk. Azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tudnánk mi csinálni. És ez a sok-sok ötlet, ez a sok-sok elgondolás, ez a sok siker, ez az elkényeztetettség, amiben voltunk, ez valami annyira finom, langyos víz volt, hogy amivel ha megöntözik a virágot, akkor így jön kifelé minden. És előbb-utóbb elszívják a földet egymás elől, vagy a vizet egymás elől, és nem bírnak egy cserébe megmaradni. És ehhez kell persze egy ok, vagy egy bármi, egy összezördülés, vagy egy nézeteltérés, vagy egy sérelem, vagy egy bármi, hogy kiszabadítsa ezt az erőt hirtelen az emberből, és azt mondja, hogy nem, mit csinálom én, tudom én már, hogy kell ezt csinálni, és különböző nekem ennél is jobb ötleteim vannak, és akkor elindul a saját útján. Lehet, hogy pont, de ha akkor nem lett volna vége, akkor talán nem is lett volna ekkora legenda, mert minden nagy sikernek nagyjából három éve van, ezt annak idején is elmondtam sokszor, hogy van az első év, a feltűnés év, amikor nagyon nagy a siker, jön a következő év, amikor már alig várják, akkor még nagyobb, és van még egy harmadik év, amikor úgy nagyjából lecseng. Ez szerintem abszolút világjelenség. Tehát most hiába veszük Elvis-t, a Beatles-t, vagy akármit. Én mai napig állítom, hogy Elvisnek is csak három nagy éve volt, a Beatlesnek is. Utána túlhaladta őket a divat. Három év után a Beatles kiment a divatból. Ezt akár tetszik, akár nem, akár szentségtörés, akár nem, ezt ki kell mondani. Már rég nem jelentettek annyit, mint az első három évükben, és még mindig játszottak. De már nem őróluk szólt a rock történelem. Erről ez a három év, az biztos, hogy a Hungáriáról szólt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a Hungária együttes aranykorszakának a felidézését, bemutatását, hogy 80-81-82-ben vagyunk. A következők, akik megszólalnak, Dolly és az azóta sajnos elhunyt Kékes Zoltán.
2: Limbo!
3: Zoli az, aki nagyon szerényen nem szokott semmilyenbe vele szólni, de állíthatom, hogy ő találta ki, mert neki vannak ilyen, hogy mit tudom én, szereti azt, hogyha valahol fütyülés van, tehát hogy nem a szokványos
4: hangszerelés
3: jött, hanem ez ilyen jópofa dolog, mert az lehet együtt tapsolni, mondjuk ezt, és ez be is szokott általában jönni, úgyhogy ez az ő ötlete volt, és szerintem nagyon jó. És még annyit hozzá, hogy tulajdonképpen az érdekessége ennek az egésznek, hogy nincs konkrétan nincs konkrétan olyan dal, amire azt mondhatnám, hogy XY-nak a szerzeménye, mert hogy mindegyik közös munka volt. Tehát mindenki hozzátette a maga kis apróságát, és lehet, most csak mondom, lehet, hogy a Limbónál ez a taps, ez többet ér, mint maga a dal. Érted? Tehát ez egy érdekes dolog különben, hogy tudtunk így együtt dolgozni, hogy mindenki hozta, bevittük a próbára, és akkor valaki hozott egy ötletet, és akkor ő is hozzászólt, másik is hozzászólt. A Gyulának ilyen ötlete volt, a Zolinak olyan ötlete volt, a Robi mindjárt mondta, hogy fú, és akkor mi lenne, ha, és akkor szóval...
4: Ja, például a Limbóban, ha már arról van szó, akkor a... Ez például a Robi ötlete volt, így van.
3: Én azt hittem, hogy az enyém volt egyébként, de aztán a végén...
4: Rosszul hiszed, én nem...
3: Igen, tudom, aztán rájöttem, hogy igen, nem.
4: Hagyj mondjak egy érdekességet. Most derült ki, Robival összefutottam a múltkoriba, és most derült ki, hogy a Robi nagyon sok ilyen próbát. Tehát ahol például a Limbót is próbáltuk meg, a Rock and Roll Partyt, ugyanis akkor próbák voltak. Ugye eleinte megcsináltuk azt a bizonyos angol repertoárt, ami aztán befutottunk és sikerre, stb. És ott a Rock and Roll Party lemeznek a gerincét adta, hát angol nótákkal volt szinte tele. De utána aztán a saját dalokat is így próbáltuk be. Tehát nem úgy, mint manapság, hogy mitől bemennek egyenként az emberek és feljátszák a stúdióba, vagy talán van egy ilyen csontváz, amit úgy, hogy meghallgatnak, hanem akkor a zenekar leült, és azt mondta mondjuk a Miki, hogy van itt egy ilyen dallam, de lezongorázta, és itt tudom én. Bemondásom is van rá, de még nem volt kész. És akkor jöttek ezek a hangszerelési ötletek, főleg hangszerelési. De nagyon sokszor volt olyan, hogy még a dallamot is megváltoztattuk. Legyen ez egy kicsit hosszabb, meg ne legyen annyi refrénje, meg érted? Ez mindenki beleszólt. Sőt, a hangszeresen is hozzátett. Ugye hát én a gitár, hol legyen gitárszóló, Gyula a szaxofont, vagy akár zongorát, vagy fenyő. És mindenki hozzátette a magáét. És ez azért volt nagyon jó, mert nem volt egysíkú a dolog, tudod? Szóval, sőt, olyan is volt, hogy mondjuk megcsináltuk egy dalt, és másnap, amikor játszottuk, azt mondtuk, hogy mégse jó.
3: Na most visszatérve a mondatod elejére, hadd mondjam el, hogy mindig láttuk, hogy a Szikora Robi mindig megérkezik valami kis izével, és akkor tartja a kis mikrofont, és akkor veszegette fel a próbákat, veszegette, csinált
4: nem
3: fotókat,
4: meg
3: stb. Nem is vettük észre, igen, tényleg, nem is vettük észre. Úgyhogy kézzeld el, múltkor olyanokat láttunk, olyan fantasztikus dolgokat, hallottunk, olyan dolgok vannak felvéve neki, hogy az valami eszeveszett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy irigylem érte.
4: De figyeljetek, de az, hogy egyszer ezt lejátszanánk, persze kifütyülve tudod a különböző
3: megjegyzéseket. Problémás dolgokat, igen, a megjegyzések nélkül, hát ez isteni.
4: Óriási így visszahallgatni. Az ember már nem emlékszik rá, de tényleg, hogy bizonyos hangszerelési ötletek hogy épültek be a dologba. Például a múltkor pont a Limbótnak a próbája volt, odaadta nekem a kazettát, a Robi átvettem CD-re. Hát mégis digitalizáljuk, tudod, manapság ez divat, hogy a régi analóg dolgokat. És visszahallgatva, óriási, hogy milyen érdekes volt egy ilyen próba. És talán ez az, amitől olyan kirobbanó nagy siker volt ez a Hungária. Mindenki hozta a saját ötleteit. És ha véres vitákon keresztül is, de végül is szinte a legjobb jött ki. Ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy most visszahallgatva a régi lemezeket, jó, ma már lehet, hogy más hangszerekkel, más hangszínekkel. Más világot élünk. De tulajdonképpen nem írnánk át a dalokat, így
3: nem,
4: van?
3: Nem,
4: ugye?
3: Valóban.
4: Tehát úgy jó, ahogy van, és nem csak azért, mert akkor
3: ez
4: az befutott.
3: Ez nagy dolog, akárhogy nézel, igen, tudod, igen. Hogy az ember visszahallgat ma egy jó pár évvel ezelőtti munkáját, és azt mondja, hogy ez úgy jó, ahogy van.
4: És a közönség is megszerette. Voltak feldolgozások különben, Hungária dalokat elég ritkán mertek hozzányúlni, azt kell, hogy mondjam. És voltak egész jó feldolgozások is, de a közönség mégis az eredetit szereti. Annyira benne van a fülükben, meg egyszer én is így vagyok a 60-as, 50-es, 60-as évek nagy slágereivel. Ha egy picit, még a saját maga énekelte fel újra, mondjuk, mit tudom én, van egy ilyen dal, hogy a Diana-t?
2: A Pólanka felénekelted el, vagy nem Pólanka felénekelted?
4: Mindegy, valamelyiket felénekelted többször.
2: Már ott van valami, ami nem egészen olyan, mint az eredeti, az ember megszokta az eredetit, és hiába van jól énekelve, akkor is az nem olyan jó.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A Manna FM zenéi után vissza a Hungária együttes zenéjéhez, illetve hát az a korszakhoz, amelyet ők képviseltek. 88-82-ben vagyunk. Aki erről az időszakról beszél a következő részben, Novai Gábor és az azóta sajnos elhunyt Fekete Gyula.
2: Amit mi megfogalmaztunk Rock'n'Roll címen, az egy adaptált Rock'n'Roll, és ez volt a Hungáriának szerintem a nagyon nagy érdeme, hogy egyszerűen ez a rimhányó, romhányi stílussal egy kicsikét adaptálta az egyébként amerikai kultúrát Magyarországra, és már szinte népzeneként működik manapság egy Limbo Hinto, egy Hotel Mentor. Hogyha elmész vidékre, vagy akárhova, valamilyen buliba, házi buliba, vagy akármilyen helyre, a Rock'n'Roll partit azt el kell játszani. Hotel Mentort azt el kell játszani, mert különben nincs buli. Az alkotás folyamata az úgy zajlott, hogy én reggel 9-kor csöngettem a Fenyő Miki pozsonyi úti lakásán, Pozsonyi út 32-ben, és szegény felesége akkor már rég talpon volt, és készítette a kávét. Ez volt az alapja az egész Hungáriának, mert az agymenés attól kezdve minden nap 3 éven keresztül reggel 9-től este 9-ig folyt. Ezt nem tudom, hogy bírta szegény Ági, a Fenyőnek a felesége, meg a Fenyő, aki ugye most majd belegondolva, hogy egész nap ugye rendelkezésre állt a lakással. A kaja, meg tudtam, hogy szerdán már tarhonyás, milyen szószos, kaja lecsós kaja van, és tudtam már a menüt, érted, már be voltam épülve a családba, már nem tudtak nélkülem lépni, halál idegesítő lehettem, de reggel 9-től este 9-ig egyfolytában agymenés volt, és hogy készültek a dalok, úgyhogy

0: Kicsoda buli, Neon Parade, Casino Twist, és ezek mind akkor készültek ilyen hangulatban, és ilyen energiával, mert akkor mindenki beladott mindent.
1: 1979 őszét írjuk, és a mai generáció nem tudja, hogy akkor még mindenkinek hosszú haja volt, tehát az volt a menő, ha valakinek a jó megeresztett haja volt. Kimondottan a rendszer vezetőinek volt ilyen rövid hajuk, mint ma az összes fiatalnak, meg a szovjet katonáknak. A Hungáriának ez a fajta elhatározása, hogy mi elmegyünk együtt a fodrászhoz és megcsináljuk az újat, az egy közös akarat volt, és ezt egy pár óra alatt végre is hajtottuk. Tulajdonképpen képzeljetek el egy olyan világot, amikor mi bele akartuk magunkat helyezni abba a világba, ahova mi eljuthattunk, mert az együttes rendszeresen járt Nyugat-Berlinbe, Németországba, a határokon túlra, és ezt az érzést meg akartuk formálni. Méghozzá kinézetben is. Utána jött az az ötlet, hogy mindenki egy kicsit legyen más színű, hát én törvényszerűen maradtam fekete a nevem után. Fenyő Miki egy zöld ruhafestékkel befestette a haját, ami sajnos azt eredményezte, hogy kicsit hullott neki. Novai választotta a vörös róka szint, és hát mindenkinek megvolt a maga színe, már nem emlékszem pontosan. Na most képzeljünk el egy olyan országot, ahol még minden magyar volt, és minden ABC volt, és csak karácsonykor lehetett narancsot és banánt kapni, de nekünk ez így egy olyan lépés volt, amivel a saját fegyvereikkel figyelmeztettük az akkori hatalmat és az akkori embereket, hogy lehet máshogy is. Tehát a Hungáriának az akkori megjelenése egy szabadságérzés volt, amit mi sugaltunk, és ezt úgy sugaltuk a dalainkkal és a megjelenéssel, hogy először levágattuk a hajunkat, majd utána felvettünk egy olyan ruhát, amit az előző generáció viselt, tehát nem köthettek bele, és ez az előző generációnak a jampi ruhái, ami visszaköszöntek ma utána a közönség soraiban, ezek tették a Hungáriát igazán országosan népszerűvé. Képzeljük el a mai gyerekeket, amint belenéznek a szüleik ruhatárába, és hajlandók lesznek fölvenni egy ilyen 80-as, 90-es évek ruháját. Hát ez elképzelhetetlen, mert ma már a divatdiktátorok azok előre nyomják a divatot, és minden szezonban újat és mást kell viselni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Mielőtt megalapította az Ergo együttest, azelőtt a Hungária együttes dobosa és énekese is volt, mert néha engedték őt énekelni. Szikora Róbert emlékei következnek erről az aranykorszakról.
2: Az a kor volt, mikor a zenekar próbáltak. Éjjel-nappal. Tehát, hogy 10 órakor vagy 11 órakor, már nem tudom, a Fenyőik lakásán, vagy a nagymamámiknál Rákospalotán elkezdtünk gyakorolni, és aztán kimentünk Parizerért délbe, megettük, és akkor ott beszéltünk, még mindig arról beszéltük, hogy akkor azt a beütést ne ott, meg azt a gitárizét ne úgy, hanem úgy, hanem. És az estig tartott. És akkor milyen szét. És akkor másnap öröm volt, vagy ünnep volt, hogy megyünk megint próbára. Tudod, ez például félelmetes, érdekes, és mindenkinek járt a gólya ott, hogy van ez, hogy volt az, ja, a kiállás, beállás, tudod? És ettől született valami, mert lusta zsenik nincsenek, és tehát Rock and Roll is úgy volt, hogy azt is lehet, hogy, és nem, hogy lehet, biztos, tetten érhető a számainkban a nagy elődöknek a jelenete, hogy az így csinált a zongorával, ez a kíséret megy. Szóval ahogy játszottuk, az egyben egy életérzés volt, és ez nem belemagyarázás, mert ez egy divatos szó. És nem a Rock and Roll-nak az életérzése volt ez, hanem a Hungária életérzése volt. A Hungária Rock and Roll-t játszó zenekarnak az életérzése volt. Még egyszer mondom, hogy mindenki elhitte, hogy ő Jampinak született, csak eddig valahogy az nem derült ki. De hagyd mondjak csak egy jelenetet, és ez nagyon-nagyon jellemző volt, és nagyon fontos volt, hogy játszottuk a számot, nem tudom, a Jungle Rockot. És hazament mindenki, és a Novai azt mondta, hogy maradjunk mi még ketten itt, és próbáljuk ezt ketten játszani, mert nem jó, nem húz. És akkor ez a fogalom még nem nagyon volt, hogy nem groove volt előre, tehát nem ment előre a zene. Tudod? És ott ült olyan messze, mint most te vagy, a Novai. És akkor fél óra múlva közelebb jött, és egész közel, és végül belépett az én teritoriumomba, vagy a személyi körömbe, már itt ült az óromba, vagy az órom előtt. És egy pillanat alatt megjött az, ami leutánozhatatlan, még nekünk is néha, vagy előtte az volt, hogy ta, ta, da, ta, ta, da, ta. És így néztük egymást, így fixíroztuk, és azt mondtuk, megvan. Uff. És ha a dob és a basszus együtt lélegzik, vagy együtt dobban, akkor a többi már cicereghet, az már együtt van. Tudod? Úgyhogy ezt a Nova találta ki, hogy itt, és utána soha semmilyen sportcsarnok, vagy nem stadionban játszottunk, és nagy tér volt, a Nova mindig itt volt, kész. Mert tudod, tehát mi nekünk együtt kell lélegezni, ha nem, akkor vége mindennek, tudod? Egy fontosat akarok mondani, azt hiszem fontos, hogy mi nem tudjuk, hogy a Hungária miért lett nagy, ha nagy lett. Azt tudjuk. Viszont, hogy mi kellett feltétlen, hogy nagy legyen. És ez mind, amit én mondok. Azt hiszem, ez kellett, hogy például az, hogy nagy személyiségek találkozzanak, nem tudom, de én azt gondolom, hogy nagy személyiségek voltak igazán. Viszont minden, ami ennyire belül ér, és olyan voltunk, mint a kukta. Tehát fönt az a kis fújóka fölemelkedett, és az volt a koncert, ami azt a belső gőzt azt kieresztette, és akkor visszaugrottunk, és akkor próbálgattunk. Ha ez nem lett volna, akkor nem lett volna semmi. Éppen ezért mi minden ilyen szupernova, vagy nem tudom, valamilyen szupercsapat csak rövid ideig tud élni. Ez is, ez a természetnek a törvénye, gondolom. A Hungáriát nem mi emeltük fel az elején, 1980-ban. Nem, hanem a közönség emelt fel minket. Azért, mert a közönség csalhatatlanul tud belenyúlni a közepébe, és azt mondja, ez jó, ezt fölemellem. Hogy fölemelt egy egyszerű kis srácot, egy Elvis Presley-t, aki nem is biztos, hogy jobb volt a többinél, de fölemelte, és ahogy fölemelte, ő jobb és jobb lett az Elvis Presley. És ugyanezt történt a Beatlesnél és mindenkinél.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: és nincs remény.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseménye.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
3: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
5: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Karszonkóma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
2: Programajánlót hallottak.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el. Változóan felhős napos idő várható, két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
2: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
7: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál Már István Dániel. Már is indul a Manna délután, izgalmas hetünk van, hiszen minden délután óránként páros belépőjegyet lehet nyerni a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra, és ebben az órában sem engedünk, már itt is van az újabb páros belépő a kezemben. A Kispál és a Borz együttes hozza majd a nyerődalt, ők is hallhatóak lesznek majd, meg láthatóak a Művészetek Völgyében, úgyhogy az ő nevüket várom majd SMS-ben a 0774986-ra. Miközben egy jó kis időutazással indulunk 97 és majd 87 terítéken, 3-3 akkor is lágerista vezetővel. Az óra sztárjai is érkeznek, a Script és Freddy 3-3 dala is, aztán majd repülünk az utolsó órában. Repüléssel kapcsolatos lágerek érkeznek, de egyelőre a Coldplay-re indulunk, már is szól a We Pray.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó sokan nyertek már egyébként a héten tőlünk páros belépőjegyet a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra. Egész héten ez a program, óránként adom a páros belépőjegyeket, úgyhogy ha még valaki nem szerezte meg és szeretne ott lenni másodmagával, akkor a Kispál és a Borz együttest figyelje nagyon, hiszen ők hozzák majd a nyerődalt. Ahogy meghalljuk őket, rögtön jön az SMS vagy Viber a 0774986-ra, és tulajdonképpen ennyi a játékmenete, majd óra végén eredményt hirdetünk, és ugye az összes SMS-ezők közül valaki elviszi majd pénteken délután a heti jegyet is, úgyhogy azért is érdemes küzdeni. Kispál és a Borz, ez tehát a kulcs fontosságú dolog ebben az órában a jegyekhez. Már is egyébként időutazunk 97 terítéken. Az időutazás mindig annyit takar, hogy egy évben kötünk ki, és onnét érkezik a három akkor is lágerista vezető, aztán majd még egy tízes lefaragunk, 87 is itt lesz majd velünk. De egyelőre Shania Twain, Ákos és Robbie Williams érkeznek. Hát ha 97-et mondom, akkor tulajdonképpen az Oscar díjátadó ugorhat be, aminek műsorvezetője a korábbi díjazott Whoopi Goldberg volt, ő ugye Oscart a Ghostért kapott. A legjobb film kategóriájában a Szerelmes Shakespeare győzedelmeskedett. A film ugye William Shakespeare klasszikus sztoriát dolgozta fel. A legjobb rendezi szobra egyébként Steven Spielbergé lett a Ryan közlegény megmentésért, a forgatókönyvet Robert Rodat írta. Na de foglalkozunk az előadókkal, már is Shania Twain érkezik elsőként, aki bőven a Risingját érte 97-ben, a Man I Feel Like a Woman érkezik tőle. Hát ő elég sokat várt egyébként, hogy a világot jelentő deszkákra lépjen, hiszen sokkal fontosabb dolga volt otthon, a családi kötelékben, szülei ugyanis autóbalesetet szenvedtek, és fiatalabb testvéreit ő nevelte. Shania Twain elmondta, hogy nagyon sokáig egyébként nélkülözésben, hiszen a napi betevőfalat megteremtése is óriási kérdés volt számára, úgyhogy dolgozott éjjel-nappal, hogy a gyereke, a öcseit meg a húgát fel tudja nevelni. Aztán amikor már nagykorúak lettek, akkor Shania Twain szabadjára engedte őket, és végre elkezdett saját magával foglalkozni. Nashville-ből származik, ami ugye a country műfaj bölcsője, és ennek ünnepelt királynője is lett Shania Twain, egészen addig, amíg Taylor Swift meg nem jelent a színen. Egyébként mostanában is láthatjuk Shania-t fellépni, hát nagyon sokan kritizálják, hogy a hangja megkopott, az mondjuk lehet, hogy egy picit nem úgy szól, mint ahogy régen, ez teljesen természetes folyamat, viszont bomba formában van még mindig az énekesnő. Már is jön a Man I Feel Like a Woman, aztán majd Ákos jön hozzánk, aki nemrégiben kendőzetlen őszintességgel nyilatkozott arról, hogy legyőzte a rákbetegséget, jelen pillanatban is lábadozik, úgyhogy erre a szezonra vonatkozóan az összes fellépését lemondta. Jól van, kezelést kap, remélhetőleg hamarosan, majd ma egészségesen áll újra a színpadra, addig is jobbulást kívánunk neki, és aztán majd Robbie Williams érkezik harmadikként, és az a dal, amivel a Take That-ből való kiválása után az első nagy sikereit elérte, a Let Me Entertain You szinte szétrobbantotta az akkori slágerlistákat és a világot. Robbie Williams karrierének a fénykora egyértelműen egyébként a 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig tartott, de az említett időszakban olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése. A közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem, a Netflix készített róla egy dokumentumfilm sorozatot, amelyben őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletéről is. Decemberben pedig bemutatták a meglepően jó Better Man című életrajzi filmet, ebben a sztárt egy digitálisan kreált majom alakítja. Ha még valaki nem látta, érdemes megnézni. Szóval akkor irány 97, Shania Twain, Ákos és Robbie Williams, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Let's go, girls!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, vagy jó pihenést, hogyha éppen a vakáció zajlik, abszolút joggal, hiszen július 15-e van pont a szünidő közepe. Hát már is folytatódik tovább az időutazás, 1987-ben kötünk majd ki, érkezik a YouTube Falco és Rick Astley egy-egy nagy slágere, és közben egyébként koncentráljunk a Kispár és a Borzra is. Ők is ott lesznek majd az összművészeti fesztiválon, a művészetek völgyében, ahová páros belépő jegyeket lehet nyerni óránként itt nálunk. Ebben az órában tehát a Kispár és a Borzal, az ő nevüket várom, annyi is elég, hogy Kispár SMS-ben a 0677986-ra, hogyha valaki szeretne ott lenni és megnyerni a páros belépő jegyét. Ennyi a feladat. 1984, tehát célállomásként az időutazásban, akkor a Fox csatorna elkezdte vetíteni az Egy rémrendes család című sorozatot, ami azért is volt fontos, mert tulajdonképpen ez volt az első sitcom sorozat, megágyazva a későbbieknek. Magyarországon pedig egy egészen más műfajban, de abszolút korszakalkotó sorozat indult el. Ez volt a Szomszédok, az egyik legkedveltebb, legismertebb és legnépszerűbb magyar televíziós filmsorozat. Hát jó régen vetítették, de érdekes módon a közösségi médiának hála azóta is életben van. Sziporkáznak belőle a gondolatok, mémé vált Janka néni és a többiek, úgyhogy valószínűleg a Szomszédok mint olyan nagyon sokáig még az életünk része lesz, de ekkor 1987-ben startolt el a gazdagréti lakótelep lakóinak története. Na jöjjenek az előadók, már is a YouTube formáció érkezik, és a Video Without You az egyik nagy slágerük. Hát a kritikusok azt mondják egyébként, hogy az ő igazi érájuk a 80-as években volt, de ennek ellenére egyébként meglepő módon Bono Vox-ék leuralták a 90-as éveket, és még az ezredforduló után is tudtak olyat nyújtani, hogy abszolút megállták a helyüket a slágerlistákon, mindig olyan kellemesen alakították a stílusukat az aktuális trendeknek megfelelően, és ugye jótékonysági akcióikról is híresek, általában ott teremnek, hogyha valahol nagy szükség van bármire, és akkor akár ingyenesen is koncerteznek, és a bevételt rögtön átadják a rászorulóknak. Bár korlátozott zenei tudással kezdtek a zenélésbe, később egyébként óriási legendákká váltak, és abszolút rekorderek a Grammy-díjak tekintetében, hiszen a csapatok között ők birtokolják a legtöbbet, 22-t egészen pontosan. Aztán majd a YouTube-t váltja az osztrákok büszkesége Falco, aki egyébként a 80-as, 90-es években volt igazán népszerű, óriási slágereket adott a nagyvilágnak, ilyen volt a Der Kommissar, a Rock Me Amadeus, Magyarországon is óriási népszerűségnek örvendett, és egyébként az egész nagyvilágban, aztán nagyon fiatalon, kis ilyen 41 évesen hunyt el egy szürreális autóbalesetben. A végére pedig majd a 87-es kalandozásunkat Rick Astley zárja, aki szintén a YouTube-hoz hasonlóan, hát több mint 30 éve ott van az élvonalban. Amikor megjelent a 80-as években, akkor úgy legyintettek, hogy jó, egy újabb Elvis imitátor kornak megfelelően, de aztán Rick Astley bebizonyította, hogy több ennél. A 90-es években és aztán a 2000-es évek után is hozott óriási slágereket. Nagyon sok szerepben kipróbálta magát sorozatokban is, és aztán rádiós műsorvezető is volt. Egyszer vendégként hívták meg az egyik angol rádió műsorába, és annyira megtetszett a hallgatóknak a hangja, hogy követelték, hogy kapjon műsort, és aztán tulajdonképpen hétvégi műsorvezető lett, éveken át rádiósként is funkcionált. Az első nagy sikerek egyike érkezik 87-ből, az lesz a Together Forever, de egyelőre a YouTube-val indulunk. Itt van a Vidor Vidát, jó, és aztán Falco érkezik, majd is a Der Kommissar 1987-ből, a 98.6 Manna FM-en.

Végre itt az újabb játék, a héten minden órában páros belépőjegyet adunk az Összművészeti Fesztiválra, a Művészetek Völgyébe. Érdemes böngészni egyébként a fellépők listáját, tulajdonképpen a hazai könnyűzene színejava fellép majd ott, és egyébként José González is érkezik, úgyhogy ha valaki szeretne másodmagával ott lenni, jól érezni magát, akkor ebben a pillanatban küldje el a Kispár és a Borz nevét SMS-ben vagy Viberre, mind a kettő játszik a 077 1098-ra, hiszen már is szól az MSM.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér,

0: pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó, hogy ennyien írtatok a 0677986-ra. Nagyon népszerű a Manna délután, hiszen óránként lehet nyerni a Művészetek Völgyébe belépő jegyeket. Jó sok SMS és Viber érkezett, no, aki tuti ott lesz majd ezen a bizonyos eseményen, az nem más, mint Fóris Gabriella. Neki gratulálunk, ő volt az óra nyertese, ő is a Kispár és a Borz nevet küldte a 0677986-ra. Ha valakinek most nem sikerült, ne aggódjon, a következő óra is nyerő óra lesz, majd a Lóci játszikot kell figyelni, de mondom a részleteket. Az óra majd a Scriptel és Freddy 3-3 dalával zajlik, ők lesznek az óra sztárjai, és egyelőre pinkás tartalunk. Már is szól a hírek után a Runaway. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
7: Változóan felhős napos idő várható. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány is megszűnik. Egy sziklahasadékban fennakadt férfit mentettek ki Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai Seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
1: Időjárás.
7: Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Megvoltak az infók, jönnek a zenék a mikrofonnál, István Dániel, és nem csak a zenék érkeznek, hanem újabb páros belépőjegy a Művészetek Völgyébe. Ha valaki szeretne ott lenni a párjával, barátjával, akkor minket figyeljen nagyon és vegyen részt a játékban. Nagyon egyszerű a dolog, az óra sztárját kell figyelni, aki majd szintén ott lesz a Művészetek Völgyében. A Lóci játszik zenekar hozza majd a nyerődalt, az lesz a Nem strandolsz jobban. Úgyhogy a Lóci nevet várom SMS-ben a 077-0986-on. Közben egyébként 2 főszereplőnk is van, már is érkezik a Script és Freddy 3-3 dala, Pink pedig indítja az órát, ez már a Runaway. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM-en lehet megnyerni a páros belépőjegyet a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra ebben az órában is. Mindig naponta hatot hozok kettes-kettes lebontásban. És egyébként, aki részt vesz a játékban, és véletlenül nem nyer, az adott órában ne csüggedjen, hiszen mindenkit megjegyzünk, és majd az összes SMS-ezők, Viber-ezők közül valaki elviheti a heti belépőjegyet pénteken, úgy nagyjából 5 óra környékén. De ebben az órában is lehet nyerni, a Lóci játszik formációt kell figyelni, a Nem strandoz jobban, mint én érkezik majd, ami szintén szerintem biztos, hogy elhangzik a Művészetek Völgyében, úgyhogy a Lóci nevet várom a játék fejében, SMS-ben a 0777986-ra, Viber is jöhet. Közben egyébként az óra sztárjai muzsikálnak, ez mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik, így lesz ez a scripter is, mindjárt szól majd a Hall of Fame vagy a Superheroes, ők is az óra sztárjai. Egyébként egy ír együttes Dublinban alakultak 2001-ben, Danny O'Donoghue, Mark Sheeran és Glenn Power alkotja a formációt. 2008. augusztusában adták ki debütáló albumukat Angliában, és hazájukban is megszerezték a lemezeladási listák első helyét vele. A korongban egyébként olyan dalok kaptak még helyet, mint a The Man Who Can Be Moved, a Break Even és a Before the Worse. Aztán 2009-ben színpadra lépettek a Take That, a U2 és a Paul McCartney koncerteken is. Az album Írországban és az Egyesült Királyságban első helyen szerepelt az eladási listákon. Aztán második korongjuk, a Science and Fate című album 2010. szeptemberében került a piacra. Ezen volt a For the First Time és a Nothing is. Ez az album is sikeres volt, hiszen szintén első lett Írországban és az Egyesült Királyságban, valamint harmadik helyezést értek el vele az amerikai Billboard 200-ason. Harmadik albumuk a első lett Írország listáin és második az Egyesült Királyságban. Zenéjüket egyébként olyan népszerű műsorokban hallottuk, mint például a 90210, a The Hills, a Szellemekkel Suttogó, a Waterloo Road és az EastEnders, a Made in Chelsea és a Vámpír Naplók. A sztori szerint egyébként 96-ban O'Donoghue és Sheeran tagjai lettek egy MyTam nevű zenekarnak. Az akkor még koreográfusként dolgozó Mark Sheeran és az ír tévésó világából ismert Paul Walker együttes szerettek volna alapítani, de úgy érezték, valami még hiányzik a sikerhez. Ekkor csatlakozott a duóhoz Terry Daly, majd utolsóként Danny. A négy fiú elkezdett dalokat írni, majd 2000-ben megjelentették első nagylemezüket MyTam néven. Az album nem hozta meg a várva várt sikert a tagoknak, így 2001-ben elváltak útjaik. A MyTam feloszlása után Danny O'Donoghue és Mark Sheeran együtt maradtak, és más előadók számára írtak dalokat. Később találkoztak Glenn Power dobossal, és elhatározták, hogy létrehoznak egy zenekart The Script néven. Hát az ő sztoriuk is egy ékes tanúbizonyság arra, hogyha valami esetleg először nem sikerül, vagy egy ajtó egyből nem nyílik ki, akkor egy másikon kell kopogtatni. Érdemes volt várniuk egyébként, hiszen azóta legendássá váltak, és nagyjából szerintem a Script az a formáció, ami így a 2000-es évek dallamvilágát, stílusát nagyjából jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy a 20-30 év múlva majd a különböző zenei csatornákon visszaemlékezős műsorok lesznek, hogy best of 2000-es évek, akkor ők előkerülnek, hiszen tényleg a zenéjük hozza azt a fajta eszenciát, ami erre a korszakra jellemző volt. Kicsit rock, kicsit pop, ennek ötvözete, és rögtön megjön a hangulat. Hát legalábbis nálam, remélem, hogy a hallgatóknál is. Már is érkezik a Hall of Fame a nagy-nagy sikerek közül, aztán szerintem az első nagy átütő sikerük a Break Even volt, ezzel indulunk, aztán majd jön a Hall of Fame, és aztán a végére a Superheroes a Script 3-asában. Itt a 98 pontat Manna FM-en, az élet öröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Meglehetősen borús időre ébredtünk reggel, aztán felfeloszlanak a felhők, de igazából nagyjából ez lesz jellemző a hétvégéig. Az első ilyen verőfényes újbóli nyári nap az vasárnap lesz, majd addig egyébként minden nap szinte csapadékra kell számítani, holnap a legkevésbé, és majd hétvégére egy picit visszaesik a hőmérséklet, ilyen 27 fokig ezt lehet kalkulálni. Szerintem mire indul a művészetek völgye, addigra abszolút jó kis nyári idő lesz, és ilyen jó melegben lehet majd hallgatni a hazai könnyű zene krémét. Egyébként José González is fellép majd a fesztiválon. Azért mondom mindezt, hogy ha valaki szeretné őket élőben látni, akkor itt a Manna FM-en nyerheti meg a belépőjegyét a fesztiválra. Ebben az órában is a Lóci nevet várom majd a 077-1986-ra, SMS-ben is, Viberen, hiszen ők is fellépnek majd ott, és jönnek hozzánk nem sokára. Itt lesz majd a Nem strandolsz jobban, mint én. Tehát közben az óra sztárjaival muzsikálunk, egy-egy előadó három-három dallal érkezik. Már is Fehérvári Gábor Alfréd érkezik, vagy ismertebb nevén Freddy, aki győri születésű, 90-ben látott napvilágot egyébként, számtalan díjjal jutalmazták már, többek között Petőfi díjjal is. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, a Rising Star című vetélkedőből ismerhetjük őt, nem is nyerte meg azt, hanem a döntőig jutott, aztán végül is ő maradt fenn ebben a bizonyos akkori TV2-es produkcióban, amire én is, ha visszaemlékszem arra, emlékszem, hogy ilyen grandiózus kivetítőkön kellett szavazni a különböző előadókra. Jó kis műsor volt, valami miatt nem ért meg több szériát. Aztán Freddynek ez pont elég volt arra, hogy dobbantót kapjon a hazai könnyűzenébe. 2016-ban már az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese lett, majd aztán a Show műsort vezette is, később aztán külföldön is képviselt minket a Pioneer című dallal, ami az egyik nagy-nagy kedvencem, úgy all-in az összes hazai induló közül. Freddy a döntőig jutott vele. Egyébként tulajdonképpen sok mindent csinált, még mielőtt a zenével kezdett volna foglalkozni. Győrben volt irodai asszisztens, de már 2010-ben zenélt, és voltak kisebb fellépései is egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. Aztán jött az említett Rising Star. A tehetségkutató verseny előtt sosem vett részt egyébként ilyen jellegű műsorban, és még ének tanárhoz se járt. A műsor után a Kálai Sanders András által írt Mary Jo című első saját dala az egyik hazai slágerista top 30-ába került be. Később aztán a Mary Jo után jöttek az újabb slágerek. Ilyen volt a 2016-os Eurovízió győztes Pioneer, amivel aztán később hazánkat képviselte. Akkor a dalfesztivál május 10-én zajlott egyébként, 5-ként lépett a színpadra, 108 pontot szerzett, és a 19. helyen végzett. Azóta több közszolgálati televíziós műsor vezetője lett, legutóbb pedig a TV2 átalakulós műsorában menetelt egészen a döntőig. Egyébként Freddy azon típusú előadók egyik, aki nem nagyon félti a magánéletét. Nemrégiben egy elég komoly cikk sorozat jelent meg karácsony előtt a nagyon szép boldog családjáról, a feleségéről, gyerekeiről, illetőleg magáról is nyilatkozott, hogy ő a legfőbb kritikusa, és hogy ezen nagyon sokat kellett neki dolgoznia egyébként, hogy ne legyen annyira nagyon durván kritikus magával, mint amilyen, hiszen ez általában már kontraproduktív tudott lenni esetében, hiszen nem nagyon hitte el, hogy ő tulajdonképpen jó, hogy sikeres, úgyhogy ezen, amióta dolgozott már, úgy nagyjából sínre került a saját önértékelése. Egyébként azt gondolná az ember, hogy egy ilyen jóképű, jókiárású, magas fiú ilyen sikerekkel egyszerűen hogy fordul meg a fejében, hogy tulajdonképpen nem jó, de hát igazából ő is küzdött ilyen dolgokkal. Ezzel legalább erőt ad azon embertársainknak, akik szintén hasonló cipőben járnak. Na de zenéjen, az a tuti, jön mindjárt a Pioneer, az Eurovíziós dal, itt lesz a Mary Jo, amivel elindult a szóló karrier, és egy újdonsággal indulunk, ez a Pain and Glory Freddy hármasában, most a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már is itt a nyerő pillanat. Ugye minden órában játszunk egy-egy előadótól dalt, olyan fellépőkről van szó, akik egyébként ott lesznek a Művészetek völgyében, ilyen abszolút a Lóci játszik is, ők jönnek mindjárt is, a Nem strandolsz jobban. Úgyhogy a Lóci nevet várom a 0-7-4-0-9-8-6-ra, ha valaki szeretne másodmagával részt venni, tök ingyenesen a segítségünkkel a Művészetek völgye fesztiválon. Most jöhet a Lóci szó, és aztán jön ez a dal. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek völgye! Irány a Művészetek völgye! A 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bank fiókhelyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Megvan a nyertesünk, nagyon sokan küldtek egyébként SMS-t. Hálás kösz, nagyon népszerű a játék, hiszen a művészetek völgyébe lehet óránként páros belépőjegyet nyerni tőlünk. Ebben az órában, aki örület, nem más, mint Széles Ágnes. Gratulálunk neki, nagyon szép üzenetet küldött egyébként, amellett, hogy megvolt a megfejtése, még nagyon dicsérte a műsorunkat, és minden délután itt van velünk. Hát a művészetek völgyén is ott lesz, úgyhogy gratulálunk. Közben egyébként az újabb óra is indul újabb nyerési lehetőséggel. Ha valaki szeretne ott lenni másodmagával, akkor figyelje majd minket a következő órában is, és közben lapozza át a műsor struktúrát, ami a művészetek völgyét illeti, hiszen ki kell majd választania, hogy melyik napon menne a fesztiválra. Már is indul az újabb óra, repülünk, ez lesz majd a téma, az előadókat is megiklette ez a dolog, jön majd Tonszendai, illetőleg a Red Hot Chili Peppers ide passzoló témája is, de egyelőre egy jó kis nyári dallal indulunk, már is jön a Medúza és a Fire. We're on fire. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna Morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
7: Füllett idő lesz, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csékola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre.
1: Időjárás.
7: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indítom az újabb órát a mikrofonnál, István Dániel kezemben, a mai utolsó páros belépőjegy a Művészetek völgyébe. Ott majd a Punani Masszív is fellép, úgyhogy ők érkeznek majd, nem sokára, mint nyerő előadók. A Punani nevet várom SMS-ben, hogyha valaki szeretne páros belépőjegyet nyerni, már most is küldheti 0677098-at. Az SMS és Viber számunk ennyi a kulcsajátékhoz. Közben repülünk, már hogy a dalokkal 6 előadó érkezik ebben a témakörben. Őket is megiklett a repülés, mint olyan. A Red Hot Chili Peppers klasszikusa érkezik az Aeroplane, de jön majd Marge és a Pink Floyd Learning to Fly-ja is. Egyelőre Medúzával indulunk, már is szól a Fire. Jó szórakozást nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon izgalmas a Manna délután ezen a héten, hiszen minden órában páros belépőjegyet lehet nyerni az összművészeti fesztiválra, a művészetek völgyébe. Ezt már jól tudják a Manna FM hallgatói is. Folyamatosan jönnek az üzenetek a nyerő előadók nevében. Nagyon egyszerű a játék. Minden órában hozok egy előadót, aki fellép a fesztiválon, és az ő nevét kell elküldeni esetben a Viberen, hogyha valaki szeretne játszani. Ezúttal a Punani Masszív érkezik, nem csak hozzánk, hanem majd a művészetek völgyébe is, de a Punani nevet várom SMS-ben vagy Viberen, ha valaki játszana. Közben egyébként repülünk, szabadok leszünk, az előadókat is megihlette ez a bizonyos tevékenység, nem volt olyan nehéz összeválasztani 6 dalt, ami erről szól. Már is az Aeroplane, a Repülünk, a Learning to Fly, aztán itt lesz a Fly Like an Eagle, a Fly Away vagy a Fly As Me. A Red Hot Chili Peppers-szel indulunk, akik egyébként magyar gyökerekkel rendelkeznek, a kaliforniai életérzés megtestesítői pedig egyébként Flea, a csapatból még csak nem is Amerikában, hanem Melbourne-ben született 1962-ben, méghozzá Michael Peter Balzariként. A családfáról nem érhetőek el részletes adatok, de annyi biztos, hogy egyik nagyapja magyar volt, aki az első világháború elől menekült ki Ausztráliába, emellett még írvér is csörgedezik az ereiben. Flea mindössze 4 éves volt, amikor szülei elváltak, ezután került át Los Angelesbe anyjával, aki egy jazzzenésszel költözött össze, hát ez nagyjából meg is határozta a gyerekkorát, meg a későbbi zenei ízlését is. Első koncertjüket egyébként a csapattal, a Red Hot Chilivel 83-ban tartották, akkor még egy teljesen másik néven nyomultak, Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem volt a nevük. Egyébként a Rolling Stone ezt be is választotta minden idők legborzasztóbb banda nevei közé. Pont ilyen zenét akartunk játszani, ami egyszerre fenséges és kaotikus, mondta Anthony Kiedis, aki 33 év távlatából is tisztán emlékszik az első koncertjükre. 3/4-es kortbársony köntös volt rajtam, és egy rikító narancssárga vadássapka. Fura módon teljesen józan voltam, nyilatkozta Kiedis. Aztán majd Marzs érkezik, és a Repülünk, ez egy művésznév Batta Zsuzsannát takarja, ő magyar énekesnő, 2010 decemberében debütált ingyenesen letölthető End című albumával. Aztán a My Way című dala a Music Television és a Music Channel TV adók egyik leggyakrabban játszott darabja volt, egyébként az országos rádiók is szívesen nyúltak a dalaihoz. Marzs a londoni Ealing Autumn Fesztiválon bemutatott Liszt installációhoz Rapszódia című Liszt átiratát használták fel. Talán ez a legnagyobb slágerre a Repülünk, mi legalábbis előszeretettel játsszuk napközben is, ebben a repülős összeállításban pedig természetes, hogy helyet kap. A végére pedig majd a Pink Floyd érkezik, akik azért egy nem egy könnyű zenét játszó, vagy könnyen fogyasztható együttes, az ember végig akar hallgatni egy Pink Floyd albumot, azért ahhoz egy meglehetősen fura állapotba kell kerülnie, vagy hangulatba, de azért volt néhány daluk, ami abszolút megállja a rádiókban a helyét, kimondottan rádióbarát zenéről van szó, ilyen például a Learning to Fly. Hát maga a csapat abszolút klasszikus, könyv is megjelent róluk, film, 1965 óta tolják, Cambridge-ben alakult az angol rock együttes, leginkább progresszív szerzeményeikről, effekt kísérleteikről, illetőleg művészi kidolgozású albumaikról, gondolatgazdag szövegeikről és lenyűgöző koncertjeikről váltak ismerté. Nem egy könnyen fogyasztható csapat, de ez a dal kivételesen az. Már is akkor repülünk, jön az Aeroplane, Marzs és aztán Pink Floyd és a Learning to Fly, itt a 98.6 Manna FM-en.

Birds Fighting.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Picit furi lesz az időjárás a folytatásban, leginkább borús időre lehet készülni. Nagyon nagy szüksége van a csapadékra a földnek, legalábbis ezt hallottam tegnap, ugyan esett néhány napja, hete valamennyi, de a mélyebb rétegekbe egyáltalán nem jutott el az eső, úgyhogy azért mondom mindez, hogyha valaki fájlalná a fejét, akár a frontok miatt, vagy nem annyira szereti az esőt, és inkább a nyarat favorizálja, gondoljon arra, hogy szükség van a csapadékra nagyon is. Egyébként a páros belépőjegy már itt van előttem az asztalon a Művészetek völgyében. Ha valaki szeretne ott lenni a kedvesével vagy barátjával, akkor nagyon figyeljen, hiszen az óra végén valaki elviheti, remélhetőleg pont te leszel az. A Punani Masszív is fellép a Művészetek völgyében, úgyhogy ők hozzák majd a nyerődalt, az lesz az Élvezd. Ha valaki szeretne nyerni, akkor a Punani nevet küldje el SMS-ben vagy Viberen a 0774986-ra. Közben egyébként repülünk, ez a bizonyos tevékenység abszolút megihlette a sztárokat, hallottuk az előbb a Pink Floydot is. Most Seal érkezik, aztán majd Tones and I és Bruno Mars ebben a témában pillanatokon belül. Hát jó hír a rajongóknak egyébként, hogy Seal hosszú idő után visszatér a magyar fővárosba. Az énekes dalszerző utoljára 15 éve járt Magyarországon, most viszont hamarosan július 30-án visszatér majd az MVM Dome-ba. Hát Seal pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint 1 milliárd streamelést értek el, és 4 Grammy díjat, 3 Brit Awardot, 2 Ivor Novello díjat és egy MTV BMI díjat is nyert. A populáris kultúra sokoldalú és meghatározó alakjaként életművéhez olyan mindenki által ismert dalok tartoznak, mint a Killer, a Crazy, és talán a legnagyobb siker a Kiss on a Rose, ami ugye a Batman betétdala is volt. A legismertebb nettó vagyonbeslések szerint egyébként 30-40 millió dollár közé teszik az énekes vagyonát, bár ez nem hivatalos, hanem iparági kalkulációkon alapuló számokról van szó, de hát annak ellenére, hogy úgy már jól el van anyagilag, azért úgy tűnik, hogy nagyon szeret muzsikálni, nem véletlenül lép majd fel hamarosan a magyar fővárosba. Gondolom, ilyen vagyon mellett nem a pénz motiválja. Aztán majd Tones and I érkezik hozzánk, és a Fly Away, hát mire ez az dal kijött, addigra már a Dance Monkey-val az egész világ megismerte. Hát ha létezik olyan előadó, aki a nulláról indult, konkrétan az utcáról, az Tones and I, hiszen egy lakókocsiban éldegélt Ausztráliában, ott pengette a húrokat, ugye amennyit összeszedett a kis kalapjával, abból élt. Aztán jött a Dance Monkey, felfedezték őt az ausztrál stúdiók, és annyira nagyot ment az a dal, hát nálunk is egyébként Magyarországon, meg az egész világban, de különösen a hazájában, hogy az addigi csúcstartót, már ami azt illeti, hogy jön egy előadó, és az első dalával megjárja a slágerlisták élét, le is tolta Kylie Minogue-t a csúcsról. Azóta pedig jó néhány dallal rukkolt elő, ilyen például a Fly Away, és aztán majd a végére Bruno Mars is egy újabb dal érkezik tőle, itt lesz pillanatokon belül a Fly As Me. Hát Brunóról kiskora óta lehetett tudni egyébként, hogy viszi valamire a showbizniszben, a mai napig fellelhetőek a YouTube-on különböző videók, ahol például 4 éves korában riportert játszik, hát akkor még ezzel a műfajjal is kacérkodott, aztán végül is az éneklésben találta meg az ő sorsát. Nagyon sokáig a háttérből énekelgetett, különböző dalokban hallatjuk a vokáját, hogyha jobban figyeljük például Travis McCoy-tól a Billionaires, akkor abszolút kivehető, hogy abban is Bruno Mars énekel, aztán jött a szóló karrier, és mostanában különböző felállásokban muzsikál, együtt dolgozott ugye Lady Gaga-val, illetőleg a Fly As Me-ben 3 másik előadóval. Ők érkeznek, velük repülünk már is, jön Seal, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 nevem életöröm zenékkel, és mindjárt a Művészetek Völgye egyik fellépőjével, a Punani Masszívval. Ez azért fontos, mert hogyha valaki szeretne ott lenni ezen a bizonyos eseményen, az Összművészeti Fesztiválon, akkor a segítségünkkel páros belépőjegyet nyerhet ebben a pillanatban, úgyhogy már is jöhet a Punani neve a 077.098-ra, SMS-ben vagy Viberen, ilyen egyszerű bekerülni a játékba. Már is szól az Élvezd!
1: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom, úgysem élhetünk örökké, egy percig lenni.
2: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményé.
3: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viráv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andaloktunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely, különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz, szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagyicce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai Kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a cinkotai nagyicce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagyicce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A föld

0: birtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svin György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svin féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neved maradt komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel jó kis délutánunk volt, óránként találtak gazdára a művészetek völgyébe a páros belépőjegyek, és itt van az utolsó, már nem sokáig nálam, hiszen megvan a nyertesünk. A Punani nevét küldte el a legjobb időpontban Hagen Szilvia. Neki gratulálunk, és jó szórakozást kívánunk a művészetek völgyébe. Holnap is érkezem, újabb 6 belépőjeggyel, és még pénteken is lehet majd nyerni, olyannyira, hogy az összes SMS-ezők, Viberezők közül majd akkor gazdát talál a heti jegy is. Most viszont István Dániel búcsúzik, holnap találkozunk legközelebb, addig is jó szórakozást a 98 pontat Manna FM-en.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
7: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Füllett idő lesz. Ukrajna duplájára növelné a dróngyártását, közölte az ukrán elnök. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
2: Manna

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszthalálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: Balázsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: In the spring of 2020 when the COVID pandemic hit.
2: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűnátka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
1: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A közel-keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Korozs Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: credit card.
1: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Ahogy ígértem, egy újabb epizódban van velünk dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, szakértő, és Dimitrova Desziszlava, ugye a podcast alapítója, és szintén AI szakértő. Beszélgetünk újra tovább egy érdekes dologról, ami nagyon aktuális nyár lévén indult a vakáció, ugye most már nem is olyan régen, kisgyerekes szomszédokkal rendelkezőknek annyira nem nagy öröm, de hát ugye ez volt a vakációnak is vége van. Szóval hogyan lehet biztonságos a nyaralás a digitális korban? Az adatvédelem, az adatok elküldése, iratok elküldése, kérik, nem kérik, jogos, nem jogos, kamerák a szálláshelyeken, mit lehet ilyenkor csinálni, az jogos, nem jogos, úgyhogy nem tudom, ahonnan gondolod, indulj lenke, mert bármelyik része nagyon érdekes.
2: Ez nagyon izgalmas téma. Ugye itt elsősorban ugye edukálni kell a szálláshely szolgáltatókat, meg ugye a vendégeket is, hogy mihez van jogom egyáltalán, meg mit kérhet el a szálláshely szolgáltatók, ha már ugye őket említetted, hiszen ugye nagyon-nagyon sok rossz gyakorlattal találkozhatunk, elkérik az okmányainkat, akkor lemásolják, valamikor előre küldik, Snapchaten keresztül, e-mailben kérik, a Viberen küldjük el a konkrét képét az okmányoknak, ugye?
1: De és ezt ők miért nem tud, bocsánat,
3: igen, mert általában helyszínen kérni, hát ez nem szoktak előre, vagy igen?
2: Igen, nekem rengeteg ilyen tapasztalatom volt, ugye folyamatosan járjuk az ikrekkel ezeket a magyarországi szálláshelyeket, Szilvásváradon, Kaposváron, tehát ugye a lovas versenyek azok mindig visznek, és rengetegszer szállunk meg ilyen helyeken, és hát én mindig elmondom nekik, hogy ugye ez jogellenes, és ők kerülhetnek bajba, nagyon hálásak és megköszönik, de hát nyilván
4: akkor is
2: más
4: de attól mi küldenek.
2: De attól mi küldjük el, mert hogy igazából. Ugye ezt kevesen tudják, hogy a 14 év alatti gyereknek nem is kell odaadni a személyigazolványát, meg az okmányait, ugye nem kötelezhető rá, viszont két darab törvény van, ami legálisan engedi ma Magyarországon, hogy elkérjék a személyigazolványt, okmányokat, ugye azonosítás célból. Az egyik az a pénzmosási törvény, tehát ugye ez a pénzmosási megfeleltetés terrorizmus finanszírozása ellen vannak bizonyos szolgáltatók, akiknek ezt muszáj elkérniük, ilyenek a székhelyszolgáltatók, a könyvelőitek, akkor ilyen az ingatlan, nagyon kevesen tudják, igen, amikor egy ingatlant megyek vételiztetni például, vagy egy megbízási szerződést adok egy ingatlanosnak arra, hogy eladja az ingatlanomat, akkor ugye nekik úgy a kötelessége ezt elkérni, és sajnos nagyon rossz gyakorlat, de ugye lefotózni, 8 évig megőrizni.
3: Mármint a szállodánál ott lesznek az okmányaim 8 éven keresztül.
2: A szállodánál egy kicsit máshogy működik, ott ugye arra nem ad a törvény felhatalmazást, hogy ezt ugye szkennelve oldja meg. Ugye kell egy ilyen rendszert üzemeltetni, egy adatfeldolgozót, ami az adatok biztonságát garantálja, és akkor onnan OCR technológiával átemeli az adatokat, utána megőrzi magát a számot, a lejárati dátumot, meg a többit, de hát ugye oda kell adnunk. És nagyon sok szálláshely szolgáltató egyébként letétbe is kéri, mert hogy hatalmas sor van, feltorlódtak a szállóvendégek, nem akarja ugye a check-in folyamatát ezzel megszakítani, és begyűjti az okmányokat, de ugye tudjuk, hogy ezt nem vagyunk kötelesek átadni.
4: Hányszor volt ilyen pedig?
2: Igen.
3: Meg külföldön én szoktam látni, hogy szkennelik. Magyarországon már láttam, hogy ugye telefonnal gondolom futatva ezt a programot, se perc alatt lecsépenték, és akkor ágyak is vissza, viszont...
4: De Olaszországban rendszeresen úgy másolják le, hogy elkérik, és akkor másnap reggel adják vissza, mert hogy látszik, hogy el vannak foglalva.
2: Spanyolországban pont ezért a magatartást...
3: Ja, és addigra vásárolnak egy jó drága telefont a te okmányaiddal, és akkor utána kapott a számot. Nekünk volt tényleg egy ilyen, mert egy szakmai eseményen szoktunk járni Monakóba, és egyszer csak jött valami felszólítás, valami francia telekomos cégtől, hogy akkor ez a számla milyen nem fizettük ki. És akkor hát nem is vásároltunk meg mindent.
1: Örülj, ha csak telefont veszem.
3: Igen.
1: Nem egy
3: de lehet egy
2: életbiztosítás.
4: Velem még nem fordult ilyen elő, megmondom őszintén.
2: Spanyolországban egy hotelt 30 000 euróra büntettek meg azért, mert ugye nem volt volt jogalap. Jogalap nélküli adatkezelést állapítottak meg, de hogy ugye mit jelent ez?
1: De egy vendég feljelentette őket?
2: Igen, így történt.
3: Gondolom egy ott szálló vendég, nem?
2: Abszolút, valamilyen igen. És ugye elindult egy hatósági eljárás, valószínűleg nem vették komolyan, letelt a 30 napos határidő, ő panaszolta egyébként, hogy az okmányait nem kezelték megfelelően, ugye jogellenesen kezelték, és hát ugye kiderült, hogy ténylegesen jogalap nélküli volt ez az adatkezelés, de mit jelent ez, mert ez a legfontosabb, ugye nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Tehát nem tudta bizonyítani a szálláshely szolgáltató, hogy annak az adott vendégnek ő már pedig odaadta, elolvasta, elfogadta ugye ezt az adatkezelési tájékoztatót, és tudomásra bírta arról, hogy az ő adatai milyen szinten fognak kezelődni.
3: Nagyon én ilyen nem találkoztam sehol.
1: A bejelentő lapon nem adnak sehol. Ugyanúgy egy ilyen, nem?
2: Nem adnak. Nagyon rossz gyakorlat. Én nagyon kevés szálláshely szolgáltatónál látom azt, hogy ténylegesen ugye az adatkezelési tájékoztatóra figyelnének.
4: De most őszintén, hogyha kap egy ilyen tájékoztatót egy éppen check-inelő vendég,
2: igen,
4: akkor elolvassa azt a 12 oldalt,
2: a 75
4: oldalt, és utána azt mondja, hogy nem.
3: Feri, betesznek egy QR-kódos kis valami címkit így az ajtóba, és mivel már beléptél, és ott esetleg az volt leírva, mindenki, aki belép, az beleegyezik minden tájékoztatóval, nem?
2: Hát ez ugye ez a hozzájárulás témakör, ezt imádom. Ugye ez nagyon-nagyon nehéz, mert hogy pont ez a lényege, hogy itt ugye jogszabály mondja meg nekünk, hogy hogyan kell tájékoztatni a szálló vendéget, és nem lehet ez hozzájárulás, mert akkor követünk el jogsértést szállodaként, vagy hotelként, hogyha ugye hozzájárultatjuk, hiszen akkor utána ott fognak állni a recepciós kollégák, és nem fogják tudni beengedni, mert kell nekik hozzá, hiszen jogszabály mondja meg, hogy nekem kötelességem elkérni az okmányokat, de közben meg ugye erről csak egy tájékoztatót kell adni. Ugye hál' Istennek a GDPR pontosan megmondja, hogy miről kell ugye tájékoztatni őket, hogy ki az adatkezelő, ugye melyik cég nevében végzem ezeket az adatkezeléseket, akkor milyen célból kérem el, hát nyilván ugye a szálló vendég ugye a szolgáltatás nyújtása céljából, mi ugye itt a jogalap, itt jogos vagy jogos érdek, ugye a kameráknál általában ugye ez szokott lenni, semmiképpen sem hozzájárulás, és itt ugye meg jogi kötelezettség, tehát ugye itt egy törvény mondja meg egy rendelet, hogy egy kormányrendelet, hogy ezt hogyan kell és miként, és akkor megőrzési időt kell megmondani még, tehát ugye ezt azért le lehet hozni egy oldalas tájékoztatóval, én azt hiszem.
1: Egyébként a GDPR mint olyan, illetve a hozzájárulás mint olyan, nagyon sokat beszélünk róla, mindenki hallott már róla, és tulajdonképpen elfogadtuk, hogy ez van, értünk van, Európában van, mi is beszélünk, majdnem minden epizódban megemlítjük ezt, hogy Amerikában ez nincsen, az Európai Unióban meg mennyire nagyon fontos. Ez miért született, és mióta ennyire szigorú?
2: Most érzem a szigorú szemeket. Megint egy jogi kérdés, megint egy rendelet. Én igazából ezért végzem a filozófia PhD-mat, hogy erre választ kapjak.
1: Kitől jött az ötlet, hogy legyen ez?
2: Az Európai Unió. Eddig is volt adatvédelmi törvényünk, ugye az infotörvény volt a 2018-as év előtt.
1: De valószínűleg problémák adódtak, hogyha ezt
2: hát
1: rendeletbe foglalták.
2: Igen. Ott ugye az volt a két éra közti legnagyobb különbség, hogy ott ugye kikértünk egy ilyen naihos számot az adatkezelésünkre, és azzal legitimáltuk az egész adatkezelést. De hát akkor még hírlevelek kora volt, tehát hogy akkor még nem volt ilyen digitális
4: e-mail hírlevelek.
2: E-mail igen. Hírlevelek, igen, tehát hogy alig volt ott valamilyen digitális mozgó. És hát azóta mennyi minden történt. Megtörtént a Facebook, a Google, a profilozás, tehát hogy rengeteg fajta, és hát ugye ezt felül kellett írni, mert most megfordult a bizonyítási teher, és ugye ez az, ami rengeteg problémát ró a vállalkozásokra, hogy neki kell bizonyítani, hogy ők hát úgy járnak el, hogy az adott helyzetben általában elvárható, és minden GDPR rendeletnek megfelelő előírást betartanak.
3: Hát most nem fognak engem szeretni, de én azt látom, hogy ez az egész téma valamennyire a versenyképességét csökkenti az európai cégeknek, és egy olyan példa jut eszembe, ez régebben volt egy amerikai cég, amely Kínába gyártott IoT, mármint ilyen okos eszközöket, tegyük föl, ráteszett a fára, és akkor mérje a hőmérsékletet, meg sok mindent, és olyan áron adtak, amely a Becker ár alatt volt. És akkor az egyik versenytárs elkezdett vizsgálódni, és akkor kiderült, hogy ők, mivel rengeteg rengeteg háztartásban ott vannak, mert jók az eszközeik, minőségiek, olcsók, mármint olcsóbbak, mint a többi, nagyon elterettek. Viszont így kaptak rengeteg adatot, amely szükséges lehet egy mondjuk a biztosító társaságnak, hogy akkor milyen események vannak, lehetne akár egy klímakkal foglalkozó társaság, vagy más otthoni eszközöket értékesítő cégnek, és azokat az adatokat, amelyeket ott beszedték, akkor klasszifikáltak különböző csoportokban, meg ilyesmi, hát akkor azokat eladtak. Persze nincs ott, hogy akkor a micikének a családi házában kutya van, vagy nincs kutya, de viszont az, hogy olyan adatbázissal rendelkeztek, amelyet pénzítették, és így nem csak nem termeltek mínusz, hanem jó kis pluszt, rengeteg profitot termeltek. Ez persze itt Európában GDPR miatt nem lehetne megcsinálni, de ha megnézzük, mennyire előre van a Kína meg Amerika azzal, hogy ott nincsenek ilyen rendelkezések,
4: pont
3: akkor
4: a
3: lemaradunk.
4: Volt egy eljárás információ szivárgásért a választásokra, nem?
2: Így igaz, igen. Tehát és még akkor be se hoztuk a képbe az AI-t, mert hát ugye abban, Amerika betiltotta mindenfajta, ugye Trump betiltotta az AI-jal kapcsolatos mindenfajta rendelethozást, mert hogy azt mondja, hogy ez olyannyira csökkenti a versenyt, hogy meg a cégeknek a versenyképességét, hogy nem lehet. Tehát, hogy konkrétan betiltotta Kínáról, meg ne beszéljünk. Tehát, hogy ott meg...
1: Mármint azt teljesen... tette lehetővé ezzel a tiltás, hogy mindent szabad?
2: Mindent szabad.
3: Várjál, most volt pont a napokban egy olyan, hogy az Anthropic AI-t illetően csinált valamilyen tiltást, hogy akkor ott bizonyos adatokat, meg ilyesmiket nem lehet használni, és akkor a többi tech cég megvítozta azt, hogy akkor mégis vonja vissza, mert ugye ezekkel az AI-okkal a fehér sápkas kiberbiztonsági szakemberek tudnak dolgozni. Azért, mert ugye a fekete sápkas emberkék pedig a legfrissebb technológiákat használják, nem megengedett módon, de viszont olyan galibat tudnak csinálni, amely nem tesz jót egy országnak, meg egy embernek, hogy eltűnnek adatok, vagy pénzek vannak ellopva, vagy ilyesmi. Úgyhogy az amerikaiak is időnként variálnak, de hogy Európában ennyire szigorúan?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes határvonal ugye a két terület között.
3: Nekem az jut eszembe, a nyaralásra visszatérve volt egy olyan érdekes esetünk Ferivel a munkánk során, ahol egy szállásadó azzal keresett meg minket, hogy segítsünk nem kamerakkal, hanem más IoT eszközökkel megalapítani, hogy tényleg ketten vettek-e ki a lakást, mert ugye két főre volt ajánlva, vagy ott vannak 5-6-an.
4: Igen, Airbnb-t üzem és megkérdezte, vagy szembesült azzal egy nagyobb buli kapcsán, hogy ott nem ketten vették igénybe a szállást, hanem 8-an. És nem egy napra, hanem egy hétre. Tehát ugye az egy irgalmatlan nagy pénzkiesés is. És erre tudtunk olyan megoldást, ami nem kamerás megoldás, hanem hő alapján.
1: Gyakorlatilag testet.
3: Az esőmérséklet alapján.
4: Igen. Számolja tulajdonképpen, hogy hányan vannak bent.
2: De izgalmas, igen. Hát ugye megint ez egy új iparág az adat.
4: És GDPR-nak megfelelő, mert ugye semmilyen azonosításra nem alkalmas az a
2: semmi személyes
4: felvétel,
2: adat nincs benne.
4: Így van,
2: igen.
4: De viszont meg tudja számolni, hogy hányan vannak. Egyetem is van olyan, ahol az előadókban.
1: De akkor ez bizonyító erejű egyébként? Tehát, hogyha mondjuk azt mondja az, aki kibérelt azt az erőt, hogy nem volt.
4: Ő nem bizonyítani akarta, ő azt mondta, hogy ha ő azt látja, hogy többen vannak bent, akkor oda megy és kidobja.
3: Akkor bemegy, és akkor kezeli a helyzetet.
1: Ja, okay,
4: tehát értem. Ő saját hatáskörbe vette értem. A vírus.
1: Amíg igazából oda megy, és akkor azt mondja, hogy vagy többet fizettek, vagy el lehet
4: kötözni. Így van.
1: Na, ez viszont okos.
4: Igen,
2: okos jogi eszközök, okos. Ugye teljesen új iparág nőtte ki magát gyakorlatilag az adatokból.
1: De hogyha nyaralás és szobák és kamera, ott mi a helyzet?
2: Nagyon izgalmas kérdés ez is.
1: A hangrögzítés.
2: Ugye a kamerák csak ugye meghatározott bizonyos cél érdekében lehet őket telepíteni, és hát ugye magánemberként, szálló vendégként én azért megyek oda, hogy pihenjek, nem szükséges nekem eltűrni, hogy ilyen túlzó megfigyelés alatt legyek. Tehát
1: mi számít annak?
2: Ugye egy folyosón például, nem tudom, 4-5 kamera már annak számíthat, hogyha az étteremben folyamatos megfigyelés van, a recepción ugye ott indokolt lehet abszolút, hogy ugye a recepciót megfigyeljék, de szobában semmiképpen, tehát ugye a szobák a közös jacuzzi hely, tehát hogy ahol
1: lift?
2: Az úszoda, liftnél indokolt lehet, igen, attól függ.
4: Tehát, rosszul hogy lesz itt, valaki, igen. Bármi történik, atrocitás egyik vendég és a másik között, annak bizonyító erejű is lehet. Aha. Egyébként én ismerem a másik oldalt is, tehát a szállodák iszonyatosan odafigyelnek erre, hogy azt a privát szférát meghagyják az ott pihenőknek, ami egész egyszerűen jár nekik, tehát még csak véletlenül sem szeretnék azt túllépni, viszont nekik van egy olyan kötelezettségük is, hogy azt a fajta biztonságot, amiért te odamész, hogy a folyosón ne kössenek beléd, teljesen mindegy, hogy mi, az meglegyen. Tehát ugye igen. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mi az a minimális biztonság, ami a maximális biztonságot nyújtja a vendégnek.
2: Igen, és hogyha már ugye egyensúly, akkor ugye ez jogos érdek, mert ugye a szálló szálláshelynek ugye jogos érdeke az, hogy ezeket mérlegelje, és ugye ezt tesszük mi jogászok, egy ilyen jogos érdek mérlegelési tesztben nézzük meg, hogy a magánembernek mihez van érdeke, mihez van joga, mire van kötelezettsége a szálláshely szolgáltatónak, és ugye ez ilyen nagyon meglepő, de pusztán csak vagyonvédelmi célból egyébként kamerát Magyarországon nem lehetne alkalmazni. Több minden kell a serpenyőnek a másik végébe, hogy bele tudjuk pakolni, mert hogy ugye csupán a vagyonvédelemre azt mondják, hogy hát akkor őrzővédőkutya, kiléptető kapu, beléptető kapu, biztonsági őr, táska ellenőrzés, tehát hogy legyen valami élőerős ellenőrzés például, de hogy ugye, hogyha már egy kis minőségbiztosítást beviszünk, tehát hogy ha én szeretném azért a szálló vendégeknek a kiszolgálását is biztosítani, vagy élet és testi épségvédelme, tehát nem csak vagyonvédelem, mert mondjuk nem tudom a széfet, azt nyilván meg tudom figyelni ugye vagyonvédelmi célból, akkor már ugye ez abszolút megállja a helyét. Tehát itt kell egy kicsit jogászkodni, hogy ezek átmenjenek és működjenek.
1: És mi a helyzet a dolgozóikkal? Tehát annak az adott szálláshelynek, szállodának a dolgozóival? Az
3: hát ott gondolom, csak van a kamera a konyhán, mert hogyha olyat követel, amely után a munkahelyi baleset.
4: Nagyon jó kérdés egyébként. Igen, az ott dolgozóknak is vannak jogaik. Velük szemben a munkáltatónak is lehetnek olyan jogos elvárásai, ami például tűzveszélyes tevékenységet nem folytat egy papírraktárban, teszem azt. Tehát ugye ezekre a dolgokra, és ugye itt a megfelelő indoklás megint, hogy miért vált szükségessé, hogy az a kamera oda kerüljön, és itt általában azért oda szoktak figyelni a dolgozók igényeire is. A dolgozók meg szeretik azt, hogyha az ő dolgaik, ha nem tisztességtelen szándékkal mentek oda dolgozni, akkor ő a saját védelmük is meg tud történni ezeknek a kameráknak a felvételeivel. Tehát ez egy oda-vissza, egy win-win szituáció abszolút a munkáltató és a munkaadó, bocsánat, a munkáltató és a munkavállaló között. Mindenféleképpen jó összhang van a kettő között.
3: Hát te hogy szoktad mondani, ha nincs vaj a füle mögött, akkor nem,
4: így van, én a városi térfigyelésnél szoktam mindig megkérdezni azt, amikor valaki nagyon tiltakozik, hogy de őt miért figyelik meg, mondom, csinálsz bármi olyat, ami törvénybe ütközik? Nem, akkor...
1: De igen. Tudod, mi jut ilyenkor eszébe az embernek, hétköznapi embernek, hogy túrom az orrom, most akkor azt nézik, vagy ugye a lányok...
3: Bár csak ráírnének, ennyit nézegetni.
1: Bugyit igazgatni akár, de hogy mi mind ezt gondoljuk, hogy ez történik, és valahol van valaki, aki azon rők, hogy mi éppen mit csinálunk.
3: Ami szerintem nincs, az a valaki, az TikTokozik, te drága Petra. Azért kérik azokat az AI-alapú hát rendszereket tőlünk, van. Hogy akkor azt figyeljen.
1: Nem ül ott Julika meg Karcsi, és skubizzák a kamerát, vagy dugdussák, tudod, mint a régi filmekben, a telefon lehallgató akármit, hogy elhangzik, hogy bomba.
4: Mindenkinek van olyan a mindennapi életében, amire nem büszke.
1: De egyébként
4: ortúrást is ide tartozik.
1: A fenékvakarás
4: is, igen.
1: A villamos mellett állva a kocsit megállsz a piros
4: nap. Láttam egy olyan videót, a látható képen egy nagyon elegáns hölgy kosztümben a metró peronon oda sétál a vonalhoz, majd visszalép kettőt. Ugyanezt megnézték, és egymás mellett volt a két felvétel, egy hőkamerás felvételen, amikor a hölgy előrelép, akkor egy ilyen felhő hátul a fenekéből kijön, majd visszalép.
3: Ja, mert hőkamera volt.
4: A hőkamera sok mindenre jó, de ezzel senki nem élt vissza. Itt nem igen. Volt. Igen, és ez is egy teljesen normális emberi szükséglet, de ugye nem ebből kell kiindulni, hanem abból.
3: Pláne, ha nincs ott mozdó, ha a környéken.
1: Most végleg mindenkinek. Csak ez jut az eszébe, igen. Újabb mélységet adtál a zavarodottságunknak, Feri, köszi.
3: Feri legalább elmondhatott, mi alapján ismerik föl a főkámerát. Hogy ne álljanak közel.
4: Nem tudják fölismerni, így szabad szemmel.
3: Hát az baj.
2: Igen.
4: Jó, de hidd el, hogy az a lényeg, hogy ha jó kezekben van, ha az az önkormányzat, az a rendőrség olyan célzattal figyeli ezeket a kamerákat, hogy bűncselekményeket megelőzzön vagy felderítsen, akkor az miértünk van.
1: Nem a felhőkért figyelni.
4: Igen.
2: Azért visszacsatlakozva egyébként erre a munkahelyi adatkezelési mizériára, azt gondolom, hogy sok cégnél nincs még mindig. Tehát, hogy ugye úgy néznek ki ez a gyakorlat, hogy van egy munkaszerződésem, és ennek a munkaszerződésnek része a munkahelyi adatkezelési tájékoztató, hogy akkor, és annak egy része csak a kamerás adatkezelési tájékoztató, hogy akkor mikor, ki, miért fér hozzá, meddig őrzi meg a felvételeket, hogyha én az érintett jogaimmal, mint munkavállaló akarok élni, akkor kihez tudok fordulni, mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a cégek akkor nem tudják ezt felhasználni, mondjuk egy lopás esetén, vagy amikor bizonyítani kellene valamit, akár mondjuk a munkavállalóval szemben, vagy mondjuk egy szállóvedéken szemben, igen, ahogyha ez nincsen leszabályozva, akkor ugye ezt nem fogják tudni felhasználni akár bíróságon. Az megint egy másik kérdés, hogy a rendőrség örül neki, mert az ő felderítési rátájukat ez abszolút megdobja, és nekik teljesen mindegy, hogy a bizonyíték honnan van. Ez megint egy másik. Hát ugye ezt a NAIH vizsgálja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság.
1: Az is fontos egyébként, és szerintem egy nehezítő tényező, hogy azért ezeknek az adatvédelmi tájékoztatóknak a nyelvezete és a megfogalmazása sokkal inkább jogi, sem mint egy hétköznapi ember számára abszolút és első olvasásra könnyen értelmezhető szöveg. Szóval itt ez is baj. Tehát nyilván nem lehet azt megcsinálni, hogy minden ilyen, nem tudom én, felvételi vagy interjú beszélgetésén ott legyen valaki, aki elmondja ezt három mondatba dióhéjban, de nem biztos, hogy rossz volna.
3: Hát figyelj, Petra, az AI korban lehet, hogy akkor az ember bedob egy ilyet, és akkor kis videóba lejátsz, lemodelezve neki, hogy miről
2: mit, szó. Hogy mit én abszolút szabad. Erre gondolok egyébként, hogy piktogramokkal egyszerűen, hát a GDPR maga is megmondja, hogy közérthetően. Kérem, hol közérthető egy 75 oldalas adatkezelési tájékoztató, és mindig visszacsatolunk erre, hogy egyszerűen elfogadom, mert tovább akarok menni. Tehát, hogy nincs választási alternatívám. Egyszerűen megértettem, elfogadom, elolvastam, félvesémet is eladom, nem érdekel, mert egyszerűen tovább akarunk jutni.
4: Igen,
2: ezen a jogi
4: útvesztőn. Hogy ezúton hozzájárulok ahhoz, és igen. Műtétem jövő héten kedden megtörténjen, akkor is akkor tovább igen. Lépek. Persze. Igen.
1: No, hát ilyen a biztonságos nyaralás. Persze egy kicsit eltértünk a témától, de amikor lehetőségünk van ilyen szakemberekkel, mint dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogát beszélgetni, akkor nyilván nem egy kérdésünk van, hanem 1001. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
6: Cross GPS.
7: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári comfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
4: 35. Művészetek völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
0: Programajánlót hallottak.
3: Reklám hangzott el. Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke, arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék. A házi állatok számára mindig biztosítani kell friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az elkövetkezendőkben a Cinemanna újabb adásának lesznek a fültanúi. Ez alkalommal egy olyan színésznővel fogok beszélgetni, akinek a hangját nem hiszem, hogy ne ismerni mindenki. Színpadi, filmes és televíziós szerepei mellett a szinkron munkái révén örvend a legnagyobb népszerűségnek. Mielőtt bemutatnám, következzen eddigi pályájának rövid összefoglalása. Egész fiatalon, amikor a fegyveres erőkben szolgáló édesapja munkájából kifolyólag a szentendrei laktanya udvarán cseperedett, még eszébe sem jutott a Rivalda fényt, mint hivatást választani. Noha iskolásként már szavaró versenyeken ért el szép eredményeket. A színészmesterség felé fordulása hirtelen ötletből jött, amelynek alapjait a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1985-89 között sajátított el Szirtes Tamás osztályában. Első szerződését a Madách Színháztól kapta, ahol 1989 és 93 között számítottak rá. Ezt követően szabad foglalkozású művész volt, majd megfordult az Arany János Színházban, a Budapest Bár Színházban, a Bárka, az Új, a Magyar és a Miskolci Nemzeti Színházakban tagként, de számos más teátrum is szívesen foglalkoztatta. A kamerák elé már főiskolás korában odaállhatott, először osztályfőnöke Szirtes Tamás rendezte Nyári keringő Csehov adaptációban, majd a Siklósi Szilveszter rendezte Tanmesék a szexről következett. Azóta a közel 70 filmet számláló filmográfiájában olyan címeket találunk, mint a Mélyen őrzött titkok, Ég veled, Drága besúgott barátaim, Veszettek, Pilátus, vagy legutóbb a 6-7 és a Helyiség kalapácsa. A sorozatkedvelők számára pedig a Mi kis falunk évájaként lehet ismerős. Szeretettel köszöntöm a Szilám Anna mikrofonjánál számomra a szép kiejtés örök Kazinczy díjasát, Györgyi Annát. Hát kezdj csokolom.
6: Szia, Viktor!
5: Kedves művésznő, én annyiszor hallottam már, hogy a neveden szólítanak, de azt, hogy a Györgyi Anna, azt szinte soha nem hallom, mindig azt mondják, hogy a Nusi. Hogy ez mióta van ez a Nusi? Ez gyakorlatilag ugyanolyan védjegy, mint mondjuk a Szami, a Csámpi, a Buci?
6: Ó, micsoda körbe kerülhetem, és csak férfiak, ugye végre egy nő. Hát én ezt a Kelemen Józsinak köszönhetem, akivel egy osztályba jártam. Nagyon jó osztályba jártunk, oda járt a Snelládi, Horváth Lajos Otto, László Zsolt, Kökényesi Ági, tehát egy csodálatos, Kautsky Armi. Nagyon jó osztály volt, biztos kihagytam egy néhány ember, de és Józsika valamiért engem, amikor elsősök voltunk, akkor Györgyi Anna, és elnevezett Nusinak, és akkor eleinte úgy berzenkedtem, hogy hát 18 éves vagyok, hát ezzel a Nusival engem hagyjanak, mert ez egy, hát egy ilyen öreg néni név, tehát én egy 80 éves öreg nénit képzelek Nusikának, ilyen ősz hajjal, és hát na, és akkor most már lassan ebbe így beleérek, na mindegy, megszoktam, egyedül a férjem hív Annának, nagyon ritkán hívnak Annának, és általában Nusiznak, de megszoktam és megszerettem.
5: Nehéz volt nagyon?
6: Nehéz, mert engem Annának, vagy otthon Anikának hívtak, Annuskának, az osztályfőnökön Panninak, Pannikának, tehát valahogy ez a Nusi úgy nem értettem, de aztán igaza lett a Józsinak, mert azért a Nusiban van, de besipolt az essem. Tehát van valami olyan
5: nem veszük úgy.
6: Játékosság, vagy nem is tudom. Igen. De az Annát is nagyon szeretem. Az Anna az egy nagyon komoly, nagyon szép név, és van Anna részem is, sőt, hát a férjem ismeri, ő Annának hívő, Annaként szeret, de Nusi, szeretnék Nusi is megmaradni öregkoromig, tehát hogy legyen bennem kíváncsiság, játékos, játékkedv, mert anélkül, hát játékkedv nélkül ezt nem érdemes csinálni. Szerintem.
5: Én még egyszer hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy Anika.
6: Anika, anyukám is Anikának hív még. Anikám, édesapám is Anikának hívott, Potyinak.
5: Akkor ez már a nagyon bensőséges
6: igen,
5: család.
6: Az Anika, igen, az Anika, és én a nagyobbik lányomat Anikának hívom, őt mindenki Gizinek, mert neki meg két neve van, hogy Anna Gizella, de az Anika az nagyon, az egy nagyon, na, szóval sok érzelem fűz az Anikához.
5: Értem. Hallottam most a Helység kalapácsában legutóbb, amelynek a premierén találkoztunk legutóbb, hogy énekelt, és ez nekem egy ilyen nagy releváció volt, hogy egy klasszikust idézzek, hogy hát meglepett, hogy tudtam, de nem számítottam rá. Nem ambicionálta soha, hogy többet énekeljen a mikrofonba?
6: De még amikor végeztem, akkor benne voltam a Kabaréban és a Gettóban, amit a Mácsai Pali rendezett, az egy zenés, tehát egy énekesnőt játszottam, nagy komoly számokat kellett elénekelni, énekszámokat, és akkor arra gondoltam, hogy hú, ennek azért úgy lesz folytatása, mert a főiskolán Horváth Eszter operaénekesnőtől tanultam, és ő úgy nyertem sanzon versenyt is, és úgy nyomott, hogy nekem itt van keresnivalom, aztán valahogy elkerültek ezek a feladatok, és elkerültek, nagyon szeretek énekelni, otthon is rengeteget énekelek, a fürdőszobában is, vagy a lakásban is, anyukámnak is gyönyörű énekhangja van, de valahogy elkerültek ezek a feladatok, de én gondolkoztam, hogy egy néhány év múlva csinálok a nagy kedvenceimből, tehát lesznek benne francia sanzonok, lesz benne Kovács Kati, Katona Klári és Domján Edit is, tehát olyan, akiket én, és azok a számok, amik úgy megforgatják a lelkemet. Valami ilyesmit, ha nagyon sok időm lesz, akkor összeállítok egy ilyet, és majd házalok vele, hogy van itt egy nagyon jó műsor. Eljövök ide, és majd énekelek belőle részletek.
5: Jó, köszönjük, de egy picit most elbizonytalanodtam, hogy ha majd nagyon sok időm lesz, lesz olyan?
6: Persze, voltak nekem nagyon nagy szünetek voltak a pályámon. Most éppen nagyon sokat dolgozom, nem tudom ez minek köszönhető. Úgy vettem észre, hogy ebben azért rendszer nincs, tehát általában a vakszerencse dönti el, hogy az ember mikor épp mennyit dolgozik, de voltak évek, amikor szinte alig volt munkám, de az is jó volt valamire. Akkor nem tudtam így erről beszélni, mert elég tragikusan fogtam fel, de azok a szünetek is jók valamire. Tehát mindenek eljön az ideje, ez egy nagyon jó mondás. Egyébként tényleg így van, hogy meg kell érni bizonyos dolgokra.
5: Hát akkor most próbálom a kíváncsiságomat egy kicsit visszaszorítani, hogy akkor a sanzon listát akkor mikor és hogyan fogjuk majd megkapni, hogy akkor most azt kívánjam, hogy minél később legyen rá idő, de ne annyira későn, hogy...
6: Nem, ennek el fog jönni az ideje. Nagyon vágyom rá, és nagyon szeretem. Nagy kedvenceim vannak még fiatal lánykoromból, tehát Katona Klári, Kovács Kati, hát akiket felsoroltam, francia sanzonok, tehát nagyon szeretem, amiben az életről van szó, de mégis van benne játékosság. Amiről az előbb is beszéltem, azokat nagyon szeretem, ami mély, de mégis azért egy kicsit már úgy az ember úgy fölülemelkedett, tehát hogy nem hal bele. Nem kell belehalni, de meg kell szenvedni az életet.
5: Az utóbbi időben, amiket láttam öntől, tőled, bocsánat, hogy itt így botladozik a nyelvem, alakításokat, csak így a teljesség igény nélkül, mondjuk a 6-7, a játszma, az énekesnő, vagy a Shakespeare 37, amiben ugye a Montagu és Capulet epizódban szerepelt, például akkor már említette a László Zsoltot, mint osztálytársát, ugye a László Zsoltal, meg a Szikszai Rémus, meg a Tóth Ildikóval, akivel szerintem messziről nézve még testvérnek is elmennének.
6: Igen.
5: Meg ott van a Pilátus, meg a Veszettek, amikben ilyen nagyon-nagyon szigorú nőket formált meg, hogy mi lehet ennek az oka, hogy mindenki ilyen nagyon szigorú karakterben álmodta a vászonra?
6: Nem tudom, ezek az elmúlt időben gyűltek össze ezek az asszonyok, de nem bánom, mert most például a Rózsavölgyi Szalomban végre egy olyan nőt fogok játszani, Szív, Hang, a Hárs Anna dramaturg, fiatal dramaturg hölgy írta, amilyen én vagyok, de ennek most nagyon örülök, mert nagyon sok olyan nőt játszottam színpadon is, aki nagyon szélsőséges, és ennek nagyon örülök, mert szeretem így feszegetni a határaimat, vagy szeretem, hogyha a rendezők sok mindent belém látnak. Tehát például az énekesnőben az a foglárnő, hát eszembe nem jutna, hogy de egy barátom felvett, és azt mondta, hogy Nusi, annyira ijesztő voltál, hogy honnan tudod te ezeket, és én ezeket ismerem, ezeket a szerencsétlen asszonyokat. Én ezeket a kielégítetlen gonosz asszonyokat is ismerem, és a Pilátusból is ismerem azt, hogy milyen az, amikor valaki jót akar, de nem tudja a szeretetét kimutatni, és ismerem a kissé narcisztikus színésznőt is, aki az egész családját terrorizálja, mondjuk a Végszóban, amit a Rózsavölgyiben játszom. Hogy honnan, ezt ne kérdezd, én szerintem mindenkiben minden benne van, én ezt hiszem, de mindig megtalálni a motivációt, hogy hogyan, miben tudok azonosulni ezzel, hogyan tudok kapcsolódni ehhez az emberhez, az nagyon izgalmas, mert tudok kapcsolódni ezekhez az emberekhez, tehát én is tapasztaltam már ilyet, hogy milyen, amikor valaki úgy tud nézni, mint egy hüllő. Miközben én nem vagyok ilyen, de ismerem, körülöttem is vannak ilyen emberek, tehát ezért csodálatos ez a foglalkozás. Én ennek örülök, ha nem csak... És egy emberben minden, a legszélsőségesebb dolgok is benne vannak. Tehát én egy nagyon kedves, nagyon nyitott nő vagyok, nagyon stb. A másik oldalon pedig egyáltalán nem vagyok kedves, és nagyon rideg is tudok lenni, és hideg, és ellentmondást nem tűrő. Ez a két szélsőség, de szerintem mindenkiben ez. Tehát nem kell, hogy milyen az az ember, ki tudja mire. Végére érünk, talán megismerjük magunkat, de
5: megterhelő ezeket a negatív szélsőségeket előhozni magából a színésznek?
6: Mondjuk Miskolcon játszottam a Vágy villamosába a Blanche-ot, hát az is egy olyan nőszemély volt, hogy tehát ezt már elmondtam máshol, de tényleg ez így plasztikus, mert úgy éreztem magam minden előadás előtt, amikor ott álltam a takarásban, és tudtam, hogy milyen 3 óra vár most rám, úgyhogy nincs szünet, vagyis hát 2 felvonás között van, de minden jelenetben benne vagyok, és milyen utat kell megtenni, mintha egy sötét alagút előtt álltam volna, és nagyon-nagyon féltem, hogy én nekem ezen végig kell mennem, mert nem tudom, mi történik velem, de közben izgatott is voltam, és kíváncsi is, de halálfélelmem volt. Tehát olyan félelmeim voltak előadás előtt, hogy de aztán bemegy az ember, és aztán ez elmúlik, meg végigcsináljon, az is egy olyan szerep volt, az megviselt. Uh-huh. Tehát utána azért leültem az öltözőbe, és ott üldögéltem egy jó negyed órát úgy magamba, és az nagyon nehéz volt. És de közben csodálatos volt.
5: És akkor utána hazamenni, és azt mondani a családnak, hogy na, hogy gyerekek, készen van a lecke, mindenki bepakolta a táskáját.
6: Én nem vagyok ilyen szigorú, én nagyon engedékeny vagyok. Nem, van, hogy én írtam a leckét, tettem az, hogy ki... én magam megoldottam a feladatát.
5: Akkor
6: az
5: tényleg nagyon engedékeny.
6: Igen. Hát én is voltam gyerek, én ezeket nem akarom elfelejteni. Milyen az, amikor az ember, jaj, nagyon fáj a fejem és a hasam, ma nem szeretnék iskolába menni.
5: És ezt egy katona apukával el lehetett játszani?
6: Hát hogy... persze, ő nagyon engedékeny
5: Igen?
6: volt. Ő erdész szeretett volna lenni, és aztán a katonai pályára keveredett, de ő nagyon engedékeny volt. Tehát egy nagyon szeretetre méltóam. Egyáltalán nem a katona sztereotípiát nem fette le. Semmilyen szempontból.
5: Az ilyen megterhelő darabokból lejönni, jól tudom, hogy a mozi segítségével szoktál leginkább, hogy megrögzött moziba járó vagy?
6: Igen, nekem az az ópiumom a mozi. Én imádom. Most is olyan izgatottan várom azokat a filmeket, amiket meg szeretnék nézni, és hát most már azért kevesebb időm van, de még mindig csinálok turnézok ilyen napi kettővel, tehát hogyha vannak olyan filmek, most több van így a tarsolyomban, amit szeretnék, a McDonagh filmet is, akkor a Tárt, a Kate Blanchett-tel, azt beszéltük is. Aztán hát sokféle filmet, igen, nagyon kíváncsi vagyok.
5: Van kedvenc helyed, ahova szoktál jegyet venni, hogy a bal sor negyedik szék, vagy ilyesmi, amit így bemondasz előre?
6: Hát nincs, én inkább elől ülök, mert általában szinkronizálás nélkül szeretem nézni eredeti hanggal, nem annyira látok jól, tehát moziban és színházban szemüveget hordok, tehát én mindig elől ülök ugye a harmadik, negyedik sor környékén, de hát inkább így a művész, meg a Puskin, de hogyha van olyan film, mondjuk délelőtt, akkor elmegyek egy egy ilyen nagy moziba, multiplexbe, és akkor ott is szívesen, bárhol, bármikor.
5: Melyik volt az elmúlt időszak egyik kellemes vagy meghatározó filmes élménye így moziban?
6: Ami leg-leg-leg, az egy dán film volt, a Szívek királynője. Uh-huh. A Trine Dirholmmal, aki most a kedvencem, és láttam az Észak királynőjébe is, amiben a Margit királynőt, aki megcsinálta az Északi Ligát az 1200-as években, és a Kommunában is látható volt. Hát ő egy csodálatos színésznő. Most nőként azt mondom, elnézést kérek így látatlanban is tőle, de így elmennék az utcán mellette. De minden filmjében más 10-15 kilóval kevesebb, több, és nagyon-nagyon vonzó, és olyan bátor, érzékeny színésznő, hogy nekem most ő a kedvencem. Tehát ebbe a Szívek királynőjébe, ami egy modern Fédra történet, és a nevelt fiába szeret bele, és aztán, hát ezt nem árulom el, hogy mi történik, de hát ha ki ismeri a görög drámága, igen, hogy nem egy vidám történet, és hát az élet hazugságokról, hogy milyen az, amikor valaki éppen jogvédőként dolgozik, és elmondja, hogy hogyan kell, és hogy, és az igazság, kérem, csak a saját életében ezt a legnagyobb hazugságban él, és képtelen, és mégis tudtam vele menni, tehát nem úgy néztem a filmet, hogy ez a nő, ez egy rettenet, hanem tudtam belemenni, és megértettem, hogy miért ilyen. Úgyhogy nekem az a film most a csúcs, én nagyon sajnálom, hogy hát az címese volt egy túl, így, hogy Szívek királynője, mondjuk az Alice csoda országból, gondolom, hogy onnan lett véve. Meg ez a Margit királynő, Észak királynője is, nagyon kevesen voltunk a moziba, szerintem nem sokan láthatták, de nekem most ez a...
5: Szinkronizálni még nem sikerült?
6: De most sikerült, teljesen gyanútlanul kihívtak engem, és nem tudtam, hogy mire megyek, és nem tudom a címét, egy agysérült nőt, egy balesetben megsérült agysérült nőt, aki elvesztette az emlékezetét, ebben a filmben szinkronizáltam. A Charlotte Gainsbourg volt a partnere, így voltak ketten egy leszbikus szerelmes páros, és az ő viszonyukról szólt, hát ebben is letaglózó volt, de alig ismertem meg, mert most meg nagyon testes volt. Tehát, hogy néztem, hogy olyan ismerős ez az arc, és teljesen smink nélkül, de megint egy másik nőt láttam. Úgyhogy Trine Dirholm.
5: Azokat a filmeket, amelyekben szinkronizálsz, azokat megnézed utána a moziba?
6: Nem. Nem. Valahogy aztán utána úgy töröl is, tehát amikor valaki azt mondja, hogy láttalak, vagy hallottalak ebben a filmben, én valamelyikre már nem is emlékszem, de moziban nem. A Hullámtörés volt nekem még a másik nagy kedvencem ezer évvel ezelőtt. Az a film, mert abban hát az is a színjátszás csúcsa volt, amit az Emily Watson művelt, és azt én a televízióban hallottam szinkronnal, moziban feliratosan láttam, és talán nekem az, ott éreztem, Aprics László volt a szinkronrendező, hogy na ez azért, na ez jó volt, Nusi, ez ott voltál ezerrel, és nagyon sokféle hangon kellett, ugye amikor az Istennel beszél, akkor egy ilyen teljesen lemélyített hangon, egyébként egy nagyon naív kis nő volt, és az a film az úgy megforgatott, hogy egy hétig nem voltam egészen magamnál, szóval egy kicsit ilyen, mindenkinek ajánlottam, hogy nézzétek meg, de úgy egy hétig olyan depressziósok lesztek tőle, de tényleg.
5: A legjobb ajánló ever.
6: Igen. De a Lars von Triernek az összes filmje az, ami, tehát kezdve a Nymphomániás, hát imádom azt a rendezőt. Most egy picit azt olvastam róla, hogy depressziós, meg különböző problémái, memória problémái vannak, de hát ő egy nagy szent őrült szerintem, és a filmművészetnek az egyik csúcsa.
5: Igen, valóban az egyik megkerülhető.
6: A melankólia, igen. Akkor, amikor, igen. Szóval csodálatos filmjei vannak.
5: Fogok még a szinkronról kérdezni, csak szólok. Szólok előre, de még másik irányba akarok most menni először, hogy az életed párja, a férjed, ugye Kis Csaba, ugye ő is színházi ember, és nekem valahogy így az van a fejemben, hogy a Kis Györfi lakásajtó mögött ilyen nagyon-nagyon sok könyv és ilyen meghitt zugok vannak, hogy jól gondolom én ezt?
6: Csabának rengeteg könyve van. Van egy kis, igen, van egy kis zugja, egy szobácskája, az is tele van könyvvel, és hát az előszoba is végig be van terítve könyvekkel. És ennek nagy részét ő el is olvasta, tehát ő egy nagyon-nagyon okos, művelt ember. Nekem is vannak könyvek, amik ott vannak az ágyam mellett, bizonyos könyvek, de hát én jóval kevesebbet olvastam, meg hát nem is vagyok annyira művel, tehát neki nagyon nagy az általános műveltsége, de nem kell őt úgy elképzelni, mint egy ilyen filósz, aki csendben üldögél otthon és olvasgat, hogy ő azért ennél, mivel színházrendező, sokkal impulzívabb ember. Mondjuk a kettő nem zárja ki egymást, de ő tehát tele van élettel. Úgyhogy.
5: És mennyire van otthon napirenden a színházi életnek, vagy az egyes alakításoknak a megvitatása, megbeszélése, tanácsadás, kérés, vagy ez a munkát, azt ne vigyük haza, a munka az munka, az otthon.
6: Amikor együtt dolgoztunk, most már jó pár éve nem dolgozunk együtt, utoljára az operetben egy Boris Vian esben vagy revűben dolgoztunk együtt. Jaj, tényleg abban is énekeltem. És milyen jó volt a Boris Vian...
5: A Tajtékos napok film.
6: Igen, a Tajtékos dalog, az volt a cím, igen. De hogy a Viannak a temetéséből indult, és aztán stb. Már nem játsszuk sajnos, és Kovács Adrián hangszerelte, és ott is énekeltem. Na, azt is imádtam. Azóta, évek óta nem dolgoztunk, egy jó pár éve, hát azóta otthon nem is nagyon beszélünk színházról, de előtte sem voltunk ilyen megátalkodott munkamániás, csak a színház és csak a munkánk meg a művészet, hanem praktikus dolgokról beszélgettünk, mivel van két lányunk, van egy kiskutyánk, van két macskánk, tehát van egy süni, tehát azért nálunk úgy zajlik az élet, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy akkor én ott ülök a főpróba héten, és nem lehet hozzám szólni, mert éppen transzban vagyok, hanem hát ugyanúgy élünk, mint bárki más.
5: Ugye jól tudom, hogy a Csaba erdélyi származású.
6: Igen, igen, Marosvásárhely.
5: Sűrűn jártok Erdélyben, vagy...
6: Egy évben egyszer-kétszer biztosan, ő többször, mert ő szokott tanítani Marosvásárhelyen is, vagy Kolozsvárra is elmegy, tehát ő azért többet mozog.
5: Tőled tudom azt, hogy Szabó T. Annának van egy verse, amely szerint az ünnep azé, aki várja. Ezt a parafrázist lehet mondani, hogy az élet azé, aki éli.
6: Igen. Igen, én éppen most ment el egy nagyon kedves ismerősöm, korombéli, és nekem ezek a tragikus dolgok, de hát ez az élet része, kinek mi az útja, hogy az ember belőször ott van, hogy de hát akkor hogy van ez, mi az értelme, meg akkor miért csinálja így úgy az ember, és mindig oda jutok, hogy élni nagyon jó, élni kell, és nyomni kell ezerrel, amikor az embernek van, és mobilnak kell lenni. Tehát ahogy megy az idő, én is érzem, hogy egyre kevesebb az energiám. Pont most Serez Zolival próbálunk, és most a próba után beszélgettünk, hogy az ember, ahogy öregszik. Hát régen volt olyan, hogy 4-5 előadást lenyomtam egy nap, mert délelőtt a főiskolám volt valami, utána volt 2 üvegcipő a Madácsban, ami 3 felvonás, tehát 6 felvonást lenyomni, utána visszamenni az Audrey-ra egy rendező vizsgába, és akkor utána még az ember elment még egy kicsit beszélgetni, meg stb. És semmi problémám nem volt, baromi jól ére. Hát most egy előadás az úgy bőven elég, egy nap, ha már 2 van dupla, akkor már az ember úgy ér. Tehát, hogy öregszik, de ez jó, mert fogy az energia, de jön helyette valami más. Most nem azt mondom, hogy bölcsebb lesz az ember, de De az, hogy hogyan kell úgy az erejét, az idejét, az energiáját beosztani, az úgy már megvan. Meg mi az, amire azt mondom, hogy hadd mondja majd, persze, mosolygok, és akkor egyik fülemen be, a másikon ki. Tehát, hogy én ezen már nem izgatom magam, mert megéltem sok mindent, és hát szóval...
5: A fiatal korodban, ha jól emlékszem, és jól tudom, volt egy olyan időszak, amikor de elég sokat utazással töltötted a szabadidődet, hogy így hátizsákos turistaként így nekiindultál, és azt hiszem, hogy talán Vietnám volt a legmesszebb, ahova sikerült.
6: Igen, de ott apukámmal voltam Vietnámban, meg Mongóliában is.
5: De hogy ezt hogy kellett elképzelni, hogy amikor az ifjú Nusi így nekiindult a világnak, hogy így a földgömböt csavargatva egyszer csak ráböktél valahova, és akkor elő a hátizsákot, megszámoltam, mennyi pénzem van, és akkor hajrá?
6: Hát ezeken az ázsiai utakon apukámmal voltam, de voltam én úgy, hogy elmentem egy klumpába mini ruhával, elmentem Törökországba egy ilyen kis szatyorral, tehát annyira nem volt bennem félelemérzés. Ma már lehet, hogy azt én, vagy hogy valamelyik lányom csinálja, hát azért egy kicsit meg lennék ijedve, de mentem Marokkóba, és én nekem az, hogy látni különböző kultúrákat, és hogy mi az, amire azt mondják, hogy na ez most ez így helyes, és nálunk ez pont az ellentetje. Nekem ez nagyon fontos, hogy látni a világban azt, hogy mennyivel másképp gondolkodnak emberek erkölcsről, életről, mennyire másak a törvények, hogy emberek vagyunk, tehát lehetünk sárgák, kékek, zöldek, feketék, emberek, és ez a sokszínűség engem nagyon megejtőnek találom, hogy ennyiféle ember van, ennyiféle növény, állat. Szóval nekem ez csodálatos, ez a természet csodája. Hát én mindig mondom most a kiskutyámnak is, akit most vettem észre, hogy szétrágta a csizmámat pont, amikor jöttünk, hogy te is a jó Isten teremtménye, vagyis én is az vagyok. És amikor összebújok vele, mert még egy kölyök kutyáról van szó, akkor igazából elmosódnak ezek a különbségek, hogy létezünk, élünk, és én ezt nagyon szeretem megélni. Éppen ezért nagyon fáj, amikor pont a széthúzást és a különbségeket nagyítják, vagy erőltetik, vagy a viszályokat, a feszültséget, miközben emberek vagyunk, akik megszületünk, meghalunk, tehát egymásra vagyunk utalva, mint egy láncon a gyöngyszemek, és azért is szeretem, most egy kicsit csapongok, de mondjuk megismerni olyan embert is, aki mondjuk eleinte nem szimpatikus, vagy kifejezetten nem, mert valami olyan energiák, tehát hogy nem jönnek össze, valakivel hopp, rögtön ott van, megtalálom a hangot, valakinél nem, és megismerni egy olyan embert, és rájönni, hogy mondjuk kitalált magának egy állarcot, vagy egy arcot, vagy egy védekezés, és ami alatta van az ember, az sokkal értékesebb és szerethető. Tehát, hogy oda akarok ezzel a sok makogással kiukadni, hogy szerintem mindenki szerethető. Tehát mindenkiben van. És rögtön berakjuk egymást különböző ilyen dobozokba. Ő ilyen, ő olyan. Azt se tudjuk, mit élt át, mi ment keresztül, milyen a múltja, milyen családból jött, mik azok, amik... És én ezeket úgy próbálom elkerülni, hogy nem szeretek nagyon ítélkezni senki fölött sem. Nem vagyok szent, tehát most nem akarom magamat így, de hogy érdekelnek az emberek.
5: Ezek a fiatalkori kalandok, ezek az utak, ezek formáltak téged? Voltak rád nagy hatások?
6: Persze. Na hát, volt is egy másfél évig egy török szerelmem. Nagyon sokat formált. Sokat jött hozzánk, és szüleim is ismerték, én is mentem. Isztambulba szilvesztereztem, aztán mentem Izmir mellett. Úgy ismertem meg, hogy volt Csesmében egy bábszínházi, gyerekszínházi találkozó, és arra kimentünk az Arany János Színházzal, és ott hopp, első nap megismertem, eltűntem a többiek szeme elől, és szóval nagyon, nekem nagyon sok nagyon szép, izgalmas élményt okozott, és Csabával, hát most én 56 éves leszek, ő 62, kint van a konyhában egy nagy világtérkép, és be is van írva. Tehát, hogy mi addig, amíg tudunk menni, mi szeretnénk azért egy 80 nap alatt a föld körül egy nagy utat csinálni, vagy innen indulunk. Hát amíg tudunk menni, és nem kell ilyen térdgumikat, és stb. De erről nem tettünk le. Ez ott kim van a konyhában. Hogy nagyon mindenképpen szeretnék eljutni még ilyen volt szovjet tagköztársaságokba, ez a Buhara, Szamarkand, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, azt a részt, akkor sok felé még vannak ilyen kis üres voltok, ahol nem voltam.
5: De jó, mert akkor azt nem kell megkérdeznem, hogy hova mennél még el, és hova...
6: Hát ide biztos nagyon elmennék. Akkor Dél-Amerika is, hát vannak érdekes helyek, ahova mindenképpen, de én nagyon szeretem az Észak-Afrikát és az arab területek, tehát Egyiptom. Most is voltunk Kairóban Csabival. Úgyhogy, meg hát a másik nagy szerelmem, ami Európa, de ha most azt mondanák, hogy, vagy azt mondanád, hogy Nusi, Anna, itt nem megyünk ki a reptérre, és ott egy vízer, és csak egy kávéra menjünk ki Milánóba, akkor nekem Olaszország, amikor bármikor, tehát hogy csináltunk Csabival olyat, hogy bepattantunk a kocsiba, és akkor 4 nap. És Padova, Verona, Vicenza, tehát egy olyan... Szóval Olaszország az, ami teljesen elbűvöl, és bármikor oda tudnék menni.
5: Beszélsz olaszul egyébként?
6: Nem. A kisebbik lányom tanul olaszul most, meg hát franciául. Angolból most letette a középfokot, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. És spanyolból érettségiztem, úgyhogy a Spanyolország is így kedvencem, tehát a Dél-Andalúzia is. Igen. Buenas noches.
5: Szerintem azért egy-két spanyol sanzont is akkor arra a bizonyos listára majd érdemes lesz fölvenni.
6: Igen.
5: De itt említetted a Bábszínházt, ezt egyébként is meg akartam kérdezni, hogy ugye 94-től 97-ig, ha jól tudom, ugye akkor a Budapest Bábszínházban

0: Metzner János, hogy a Tivoli mozit átalakítják, és ott lesz egy új társulat, és amíg nem lett kész, tehát amíg fel nem épült, vagy a rekonstrukciója nem készült el, addig én a Báb Színháztól kaptam a fizetésemet, tehát semmi közöm nem volt a bábokhoz. Elkészült a Tivoli, és a mi kis társulatunkat megszüntették, és oda kapcsolták a Budapesti Kamaraszínházhoz. Tehát ez lett ennek a vége, ennek a szép történetnek. És hát azóta se kaptunk egy levelet sem, hogy ránk már itt nincs szükség. És akkor itt volt az a nagy luk a pályámon, ami azért egy kicsit úgy megviselt.
1: Az mennyire velejárója a szakmának, hogy hoz olyan pillanatokat, amikor az ember inkább hátat fordítana neki?
0: Olyan pillanatok? Hát én rajongásig szeretem ezt a szakmát, ezt a hivatást, szinte mint egy gyerek, de voltak pillanatok, nem is egy, amikor arra gondoltam, hogy hú, hát én annyira szeretem az állatokat, és valami mást, tehát kutyákkal, macskákkal megállnám a helyem, tehát hogy a lelki nyugalmam érdekében talán ezt abba kellene hagyni, mert valamiért nem akar úgy ez összeállni. Pedig úgy gondoltam, hogy minden ott lenne, de mégis biztos az én hibám is, tehát én is oka vagyok ennek, hogy nem tudom azt a pályát befutni, amire én alkalmas lennék, vagy hivatott. De most miután megnéztem a Rózsavölgyibe Bálint András és Jordán Tamás estjét, és a Jordán elmondta ebben nem is egyszer, hogy 10% a tehetség, 90% a szerencse ezen a pályán, aztán utána revidiálta, hogy nem, 10% a tehetség, 85% a szerencse, és 5% a humor. És ebben nagyon sok igazság van. Ezt sokszor nem mondom el a nagyobbik lányomnak, aki szintén színésznőnek készül, de nagyon nagy szerencsefaktorral dolgozik ez a pálya. Mikor vagy jó helyen, mikor, tehát azért egy kapcsolati tőke, mikor, kit ismersz, hogyan, azt mondja, jaj, akkor legyen a Nusi, lehet, hogy eszébe se jutsz, mert valaki háromszor így elmondja, hogy de a Nusi most ráér, és a Nusi az jó lenne erre, akkor igen. De hogyha nem kerül ez szóba, tehát hogy erre mondtam az elején ezt a vak szerencsét, lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezés volt, de még mindig hiszek abban, mivel egy örök optimista vagyok, hogy a befektetett munka, nagyon hiszek a próbába, tehát azt látja a néző, amit én belefektettem, az nem úgy, hogy valamit majd ott megtanulok, és előadom magam, és a belső ragyogásom segít, hanem ez egy kemény munka a próba. Azt látja a néző. És az a fajta hozzáállás, amikor az ember maximumot akar nyújtani mindenkori állapotához képest, az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és ebben még mindig hiszek, pedig nagyon sokszor nem ez történt, de még mindig, hogy Nusi, hogyha te ezt így csinálod, és akkor ennek meg lesz. De már maga az a gyümölcse, hogy dolgozhatsz rajta, és visszatérve a játékkedvre, tehát a legfontosabbnak tartom a hitet és a játékkedvet, amit se pénzzel, se díjakkal, se 6 címlappal, és se a járókelők leborulnak előtted, hogy művésznő, nem tudom, nem lehet kiváltani. Tehát az a fajta belső, mint ahogy az embernek a lelki békéje, vagy a, hát, amiről tulajdonképpen beszélek, a hite, meg a játékkedve, hogy ez egy játék. És hát valahol az életnek is az, hogy kapcsolatba kerülünk, ismeretlen, nem? Megismerem. Tehát van egy energia, játszunk, és az, hogy örömet okozzunk a másiknak, tehát, hogy ne ártsunk neki. Tehát valahogy én ebbe hiszek, aztán lehet, hogy nem így fogta, de akkor se lesz semmi, akkor az meg az én utam.
1: A Nusi meg lesz ennek a gyümölcse félmondatodról jut eszembe, hogy neked mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy Kállai Ferenc?
0: Jaj! Van is egy képen még, de kár, hogy nem hoztam el, de hát nem tudtam, hogy a Feri bácsi majd sorra kerül.

0: Hát Kállai Ferenc szerintem a színházművészet egyik, ha nem a legnagyobb alakja. Nekünk ugye mesterségtanárunk volt, Stanka István volt a beszéd, ő és a Szirtes Tamás volt a mesterség. Nagyon szeretett minket, főleg a fiatal szép lányokat. Előjátszott mindent, tehát ő Rozikát is eljátszotta, megmutatta, felment a színpadra, hogy cukrot kapott a kisjány, és ezt eljátszotta 70 évesen, kicsit nagy pocakkal, de úgy, hogy abszolút hihető volt. Utána beletörölte a fenekébe a kis tükröt, és szépen kiment a szakmári előz, és utána ezt ugye abszolválni kellett. Hát, és most néztem például megint újra azt a zseniális hebegő, habogó monológiát az Úrhatnám polgárból, amikor beszélni akar, de már annyi információ van a fejben, hogy nem tud. Egész egyszerűen a zseniális, a technikai tudása is, a klónsága, de közben láttam most, így beszélnek a férfiak, így beszélnek a nők, két fekete-fehér tévéjáték, amiben egy férfi, aki visszakuncsorog a feleségéhez, és áll a bőröndökkel, csodálatos. És hát az a kép, ami nekünk a diplomaosztón készült, egy hajom volt utána a buli, és van egy képem, az Nagybecsben van, hogy ülök a Feri bácsi mellett, és ő éppen valamit mond, és így a combomra tette a kezét, és hogy össze vagyunk bújva, valami instrukciót adott az élettel kapcsolatban, és a szakmával, és ő mondta azt, igen, hogy én olyan 40 éves korom körül fogok majd úgy összeérni, és akkor kezdődik majd az én nagy korszakom. És akkor voltam ugye 22, és én gondolkoztam, hogy 40, hát az hol van az még? És egyébként igaza volt, mert ugye az elején pofán csapott az Irma, meg azok a szerepek, amiben nagyon naívnak kellett lenni, és nagyon tisztának, az akkor énem, de valahogy így 40 után kezdtem így a külsőm és a belsőm így összeérni. Ezt én is érzem.
1: Neked van olyan, hogy szerepálom?
0: Ó, volt szerepálmom, és az a szerepálmom, a Goldoninak a Mirandolinája, hát most már Mirandolina anyját se nagyon játszhatnám el, az elment mellettem többször is. Tehát egyszer hívott Tordi Géza Győrbe, hogy játszam el. Valamiért nem jött létre. Aztán az Új Színházban Csaba rendezte volna, de a Radnóti előbb lecsapott rá, és akkor csodálatosan eljátszotta a Kulka és a Sejjuci. De már majdnem ki volt írva. Tehát kétszer így elment mellettem. Nincsenek. Amit úgy nagyon szerettem volna, azt például megkaptam, de úgy, hogy nem én játszottam volna a Stuart Máriában az Erzsébetet, és aztán Tatabányába be kellett ugranom, tehát egy másik színésznő helyet eljátszhattam. Az is nagyon nagy élmény volt, de így, hogy igazából nem tudom, hogy mi az, ami most nekem, hát amit belém látnak, tehát hogy lehet, hogy ez a valakinek a foglárnő jut eszébe rólam, valakinek egy, nem is tudom, tehát egy aranyos nagymama, valakinek egy pszichopata őrült, fogalmam sincs most, tehát így igazából nincsenek szerepálmaim.
1: Lehet azt mondani, hogy az ilyen álomszerepeket, szerepálmokat a szinkron többé-kevésbé beteljesíti neked?
0: Igen. Nagyon szeretek szinkronizálni. Nekem az egy, ugye valaki úgy hív szinkron hangot, hogy hasonlítson a színésznőre. Tehát, hogyha ott van egy szőke bombázó kék szemmel, akkor hív egy szőke bombázót kék szemmel. Valaki pedig a lelki, tehát, hogy az fedje le, az legyen hasonló, hogy lelki alkatban hasonló. Szerintem ez inkább jobb. Tehát nem kell nekem az a színésznő, ez egyáltalán hasonlítanom. De hogyha az ember úgy megérzi, például a Binosnál is, hát imádom azt a nőt, tehát annyira merész ő is szerep választásaiban, és ahogy játszik, olyanokat bevállal, és olyan finoman, de mégis nagyon merészen és szélsőségesen játszik. Úgyhogy ezeket én úgy állok ott a mikrofon mellett a sötétbe, azon a 3x2 méteres ablaktalan helyiségben, hogy én vagyok Juliette Binos, tehát én arra, tehát én vagyok ez a világsztár, és akkor néha úgy eszembe jut, hogy hát azért lehet, hogy ezt én is meg tudnám így, és egyébként lehet, hogy meg tudnám így, de pont az, hogy azért nálunk, most nem csak magamról beszélnék, de hát nagyon nagy színésznőink vannak, most inkább a nőkről, hogy talán úgy nem kapnak koruknak megfelelő feladatát. Lehetne egy 70 éves színésznőre is egy nagy film főszerepet, hogy mi akkora ennek az életkornak mi az, hogy lehet, hogy még nő, vagy lehet, hogy egy... Szóval, hogy nincsenek meg ezek a nagy lehetőségek, mint mondjuk egy külföldi kollégá.
1: Részéről, ez ami szerinted hiányzik?
0: Hát igen, a témaválasztások, meg az, hogy most itt vannak a sorozatok, rengeteg sorozat, de hát azért az egy más egy napi sorozat, meg egy heti, mint egy nagy női sorsot eljátszani. Mint mondjuk a Kate Blanchett, vagy a Binos, vagy, tehát, hogy azért, vagy akár a Trine Dearholm, tehát olyan, tehát egy ilyen szerepet megkapni, mint a Szívek királynőjében, hát az egy, ha csak egy lenne az életemben, akkor azt mondanám, de nem csak nekem, szerintem nagyon sok korombéli vagy idősebb színésznő vágyódik arra, hogy fú, de nem valamiért itt nálunk ezt a lehetőséget nem kapják meg, nem tudom miért.
1: Neked van olyan, hogy a Juliette Binos hangom, vagy az Audrey Tutu hangom, és akkor annak megfelelően alakítod az orgánumot, vagy ez nem jellemző?
0: Van, hát természetes, hogy az Audrey Tutu, hát ő egy 40 kilós, nagyon finom kis hölgy hatalmas szemekkel. Hát nála azért nem lehet egy nagyon mély, zsírosabb hangon beszélni, hát azért neki egy picit magasabban van a hangja. Tehát, hogy azért én ezt próbálom így pakolgatni. Nagyon nagy szerencsém volt, a főiskolán Ságodi Gabi volt a beszédtanárom, és amikor én bekerültem, annyira félénk voltam, és annyira zöld voltam, és én csak levegősen tudtam beszélni. Tehát én így beszéltem, és ő nekem csinált mellhangot, és megtanított bánni a hangommal, tehát pont beszéltük, hogy milyen az, amikor az ember egy kicsit rekedt, vagy beteg, hogy azért tudja tudatosan, hogy most, ha ide rakom, akkor talán nem recsem meg. Most egy picit itt kell beszélni, nem modulál annyira, tehát ennek a technikáját, hogy az ember tudja használni ezt a hangszert, és még akkor is, amikor beteg, vagy valami kisebb károsodás érte. Úgyhogy én is persze szoktam pakolni. Mondta valaki, hogy van, amikor nem ismerte meg, hogy ez a te hangod, mert annyira más volt. Tehát lehet magasabban, levegősebben, mélyebben, vagy keményebben, vagy szikárabban, vagy érzelem nélkül, vagy... De ez egy nagyon jó játék, én nagyon szeretem, és szerintem ez egy nagyon jó koncentrációs, meg állóképesség, meg minden, úgyhogy nekem, én ugyanúgy állok hozzá, mintha egy próbán lennék, vagy egy előadás előtt, tehát, hogy a maximumot.
1: Te emlékszel rá, hogy hogyan kezdődött neked az a szinkron dolog, hogy mi volt az első, ami ilyen nagyon markáns emléket, hogy odaállsz a mikrofonhoz? Feltételezem, te is ilyen tömegezéssel kezdted.
0: Tömegezéssel, és amikor mindenki... megkaptam egy tekercset, arra is emlékszem, Miklai Mari hívott ki egy tekercsem, volt valami 22 óra 50 perckor, és akkor a pizsamára fölvettem egy havátot, és kimentem, de én kimentem reggel 8-ra is egy tekercset, tehát ezeket végig kellett járni, és aztán Rehorovszky Bélánál kaptam egy 4 részes szovjet filmben szerepet, és aztán volt egy film, amiben a csodálatos Szabó Ébi volt a mamám, és a Hollósi Frici az apám, az is egy orosz film volt, most hirtelen nem jut eszembe a címe. Ez volt az első kettő, és hát a legnagyobb, az pedig Aprich Lászlónál. A Laci, amikor negyedikes voltam a főiskolán, és ugye be kellett ugranom a Madácsban, Malom a pokolban, Ráckevei Anna helyett a főszerepbe, a Nagy Esdába, a Béna lány szerepébe, és ő ebben látott engem, és rámosztotta mindenféle casting, meg tehát semmit nem kellett csinálnom, mint ismeretlen, no name, ugye a Sissit. És ott volt 400 valahány tekercsem, és ezt lehet, hogy már elmondtam, hogy az első tekercs az volt nekem, amikor ugrat a lovával, hogy juhéj! És hát ott állt mellettem a Molnár Piroska, meg a Vajda Drunyó, a Vajda Laci, ők voltak a szülők, hát ott állt, amit juhé, és utána Laci elmesélte, hogy ott hátul, ahol ő ült, a rendező, állt két megrendelő, és dermedten néztek, hogy Jesszus Mária, ez a kisnő, ez hogy fogja ezt a 400 tekercset megcsinálni, mert a juhénál elvéreztem az elsőnél, mert annyira, na, nem sikerült, de aztán sikerült, és aztán egy nagyon jó kapcsolat, tehát munkakapcsolat is kialakult a Lacival. Nála csináltam a hullámtörést is, de mondhatom Vajda Istvánt, Juhász Annát, tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretek Mohácsi Emil, vele csináltam a Amelit, Ameli csodálatos életét, tehát én nagyon szeretek szinkronizálni. Természetesen más mondjuk egy, de azért már most már úgy megkérdezem, hogy elnézést, miről lenne szó, mert azért voltak régen ilyen hongkongi kungfu film, amiben lemészároltak mindenkit, és tehát az azért közrejátszott, hogy persze, hát az ember ezért pénzt kap, és befizeti a gázszámláját.
1: Most gyorsan két kérdés is így aktuálissá vált ezzel, hogy volt olyan szerep, amit így visszaadtál, hogy nagyon köszönöm, ezt inkább csinálja más, így szinkronban?
0: Igen. Jó. Igen, megcsináltam az első évadát, pedig nagyon sokan szeretik, mai napig emlegetik, a Szellemekkel Suttogó című sorozat. A Jennifer Law Hewitt tal. Megcsináltam nagyon sok részt Király Attilával ketten, ugye mi voltunk egy házas pár, vagy szerelmes pár, de engem az a hölgy, az nem, tehát valamilyen nem szerettem csinálni, ahogy rebegtette a műszempilláit, és na, nem kezdem el mondani, milyen problémáim voltak vele, de nagyon sokan szeretik azt a sorozatot még, mai napig is van, aki azt mondja, hogy jaj, de jó volt, és utána jött belőle még egy adag, de én akkor már Miskolcon voltam, mert ott voltam 3 évadot a Miskolci Színházban, és akkor felhívtak, hogy na, jött a következő adag, és kellene, és akkor mondtam, hogy én Miskolcról biztos, hogy nem, de nem csak ez, hanem valahogy ez a hölgy, én nem kívánom most. Uh-huh. Hát ez az egy volt, ha jól emlékszem, igen.
1: Köszönöm. A másik meg, hogy ugye a színházban fontos, hogy az embert kirendezi, ez legalább ugyanolyan fontos a szinkronban is?
0: Hát hogyne, hogyne. Akiket előbb én felsoroltam.
1: Igen, gondoltam, hát, csak gondoltam, hát ha nem teljes a lista.
0: Igen, igen, hát őket biztos kihagytam valakit, de hát a Lacinál hát olyan dolgokat osztott rám egyszer, a Julianne Moore-t kellett szinkronizálnom egy olyan filmben, ami egy megtörtént eset volt, egy arisztokrata osztrák család sarja, és az egész családi élet, amikor az anya a saját fiával, tehát egy valami olyan merész film volt, de hát ez megtörtént sajnos, és aztán a végén a fiú meg is ölte a saját anyját, most ez egy kicsit furcsa téma, de olyanokra kihívott, hogy hát ott fel kellett kötnöm a gatyámat. És hát az Annánál is nagyon-nagyon szeretek vele is dolgozni, egy olyan bizalom van, ami létfontosságú, Vajda István, és hát az Emmét meg imádom, ő olyan mindig olyan volt, amikor mentem hozzá, mint hogy nagyon emlékeztetett az apukámra. Uh-huh. Tehát egy olyan szeretet és egy olyan melegség, kedvesség van.
1: benne. Veled volt olyan, hogy mondjuk így álltál a sorba, és mondjuk csörgött a telefonot, fölvetted, és így megfordult a körülötted, hogy a fizimiskára nem, de a hangra oda
0: kapott. Persze, persze. Most is jöttem a 133-as e-busszal, és telefonáltak, hogy valahova most akkor hogy lesz majd a... És akkor elmondtam, hogy jaj, próbám vagyok, és utána nekem még délután dolgom van, tehát én csak este fele, és úgy láttam, hogy akik úgy ülnek mellettem, meg úgy szembe, hogy ezt a hangot már valahonnan, de ugyanígy a gyerekeimnél az iskolában, tehát amikor elkezdtem beszélni, egyébként egyáltalán nem bánt, és semmilyen hátsó gondolatom nincs, de volt, amikor valaki így bejött az aurámba, és megkérdezte, hogy elnézést, megkérdezhetem, hogy ön nem véletlenül egy szinkronhang. És akkor volt, hogy azt mondtam, hogy nem, hát pedig annyira, mondom, nem, már nem tudom, hogy miért, kire gondol, vagy nem, hát én egyáltalán nem foglalkozom ilyesmivel. De már nem bánt ez, tehát, hogy pont egy barátnő mondta, amikor volt, hogy így méltatlankodtam, hogy jaj, azért már most már 30 éve dolgozom színházba, és hogy a színház, és mondta, hogy nosi, hát ha valamit ilyen kiemelkedően jól csinálsz, akkor az most miért bánt téged, vagy mi bajod van ezzel? Uh-huh. Tehát, hogy ez egy de biztos majd a síromon is rajta lesz, ezzel szoktam viccelődni, hogy Sziszi magyar hangja, ég veled.
1: De szerintem körülbelül a Gellért-hegy méretű obeliszk fog kelleni.
0: Igen, hát, hogy rá legyen
1: az összes rá
0: de a fő az a Sziszi, tehát a Sziszivel kezdőd.
1: Hát lehet, hogy azzal kezdőd, de nekem, tehát én becsukom a szememet, és mondjuk a Jennifer Ealét, én a
0: büszkeség és balítélet. Na az a másik, a Juhász Anna csináltam, igen. Tehát az volt a másik, és hát, hogy Szakácsi Sándorral.
1: Igen.
0: Tehát az egy akkora élmény volt, és hangos könyve is így felmondhattam az összes szerepet, azt nagyon-nagyon szerettem, tehát, hogy ennyiféle hangon megszólalni, de az egy olyan élmény volt, meg hát egyébként is az angol színészek, és hát a Szakácsi Sándor, aki annyira hiányzik, mert ő ezt a csúcsra járatta, ezt a szinkronizálást.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A Cinemanna ezen alkalommal eddig tudta szórakoztatni önöket. Köszönöm Györgyi Annának, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethetünk a mikrofonok mellett is. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Füllett idő lesz. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Elindítja vezetékes internet szolgáltatását a JET-tel. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi felkészültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Agrármérnökként végzett, de nem növényorvos lett, nem ment tovább a mesterképzésre. Stewardess lett a hölgy a vendégünk, aztán TikToker, TikTokerből meg az ország egyik legismertebb és legelismertebb hölgye, influencer hölgy. Egy jászlány, ez a cherry on the cake, nekem ez fontos, mert én is jász vagyok. Hello, Sápi Vivi, köszi, hogy itt vagy.
7: Sziasztok, én köszönöm a meghívást, meg ezt a kis bemutatást is. Mindig meglep, hogy ennyire jártas valaki így így velem kapcsolatban, vagy hogy ennyire utána jártok. Szóval ez megtiszteltetés. Hát
8: ő egy konzervatív műsorvezető, annyira, aki mindig szeret felkészülni rendesen.
6: Mert meg kell, én a szakmát is megtisztelem, meg a vendéget is megtisztelem. Így is vannak olyan részek, amikor rácsodálkozom, mert anélkül meg nincs értelme igazán szerintem, hogyha az ember túlkészül, mert régen túlkészültem, de most nem, most elég a felkészülés, és nagyon örültem ennek, amikor megtudtam, hogy te is egy vidéki lány vagy. Ráadásul te Jászberényben születtél, én mondjuk Szolnokon, de nagyon szereted azt a vidéket, azt tudom rólad.
7: Igen, igen, gyakran látogatok haza anyukámékhoz, én Szolnokon jártam főiskolára egyébként.
6: Igen, igen, tudom, igen.
7: Én nagyon szeretem tényleg ezt a környéket, és szívesen látogatok mindig haza, mert valahogy mindig olyan emlékeket ébreszt fel, ami így egy olyan érzést, ami hiányzik így a hétköznapokból.
6: Igen, igen, lassúbb az a vidék, sokkal lassúbb, emberközpontúbb, ugye?
7: Lassúbb, igen.
6: Na, amit még felírtam rólad, volt már az év TikTok videósa ez a lány, volt az év influencere is, és 2024-ben, ez óriási, az RTL Starbox című műsorában a könnyű súly kategóriát megnyerte úgy, hogy 4-es volt tesiből, Jövőben, kész, ezt nem értem, de gratulálok.
7: Hát köszönöm, ezt én sem értettem, egyébként a rokonom volt a tesi tanár, és mindig magasabb elvárások voltak felém testnevelés kapcsán, mindent megcsináltam, szekrényt ugrottam, mint a fiúk, tényleg kézen álltam, fejen álltam, és semmi nem volt elég. Úgyhogy ez gyerekkoromból, köszönjük, hogy felhoztad, ez egy tök nagy trauma.
8: Ez egy kiköszönhetett, hogy végül megnyerted a bózkát.
6: Most mit mond ez a tesi tanár a Viviről, hogy feljutott a világ tetejére?
7: Nem tudom, nem tartjuk a kapcsolatot, de, de kíváncsi lennék, hogy mit szól hozzá. Valahol szerintem ez is benne volt így a legfőbb motivációk között, hogy megnyerjem ezt a műsort, hogy bizonyítsak, hogy nem vagyok én négyes tesiből. Nem.
6: Te egy nagyon szívos, nagyon kitartó csaj vagy, de ez arról is szól, hogy miászok, ugye ez egy belső iráni népcsoport, a jazidik, az összetartásról, a szívosságról, a kitartásról, a nagy munkabírásról, és azért a konokságról is híresek vagyunk. Tulajdonképpen ez egy jellemrajza a Sápi Viviről, ugye?
7: Abszolút, teljes mértékben. Amit én így a fejembe veszek, általában senki nem állít meg, úgyhogy nagyon magas vagyok.
8: Ez tényleg egy ilyen etnográfiai
6: ez abszolút
8: jellemző.
6: Az, abszolút az, ez, mikor megtudtam.
8: Én is ismertem, voltak Jász barátaim, és hasonlóak, igen, igen.
6: És tudod, ki ült még itt Jász azon a széken?
7: Na?
6: A Rost Andrea művésznő, operaénekesnő, kormánybiztos, anyai ágon ő Jász kíséri. Uh-huh. Szóval, na ő is aztán konok és szívós és kitartó, átmegy a falon is, megtette, hála Istennek.
7: Meg valahogy van bennünk egy ilyen összetartás, szóval akárhol meghallom, hogy Jász Apáti, Jász Berény, Jász Felső Szentgyörgy, Jász Ladány, így mindig megörül az ember a másiknak, igen, hogy ó, egy helyről származunk, és így, ez ad egy tök jó érzést.
6: 2015-ben a Jászok világtalálkozója óriási rendezvénynek az Én falum Jászalsó-Szentgyörgy adott otthont, és én voltam az egyik műsorvezető. Ha legközelebb is hívnak, mert már esedékes, én meg téged hívlak.
7: Jó? Ott a helyem, hogyha valahol nem éppen a nagyvilágot járom, nagyon-nagyon szívesen.
6: Igen. Nagyon, nagyon tömény 3 évtized van mögötted, Vivi. Ez az indulás, ezek a jász gyökerek azt hiszem, hogy segítették, hogy te ne csak túléld, hanem profitálj is azokból a nehézségekből, amik el kellett szenvedned, hiszen nagyon, nagyon nehéz kisgyermekkor, édesanyádék válása, sőt már ilyen fiatalon te is túl vagy egy váláson. Na de ennek ellenére én beiratkoznék hozzád mosolytanfolyamra. Nem tudom, hogy te honnan merítesz ennyi derűt. Te most komoly, ez a legrosszabb riporteri kérdés, hogy mi a titkod, de itt most ez ül. Hát ez hogy lehet ilyen derűsen hozzáállni az élethez?
7: Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és érdekes, hogy felhoztad a témát, mert egyébként vannak emberek, akiket pedig pont ez zavar, mert egyszerűen nem értik, és frusztrálja őket a másik boldogsága. És beszéltem már erről egy másik műsorban, és mindig ezt tapasztalom, hogy vannak, akik hozzám hasonlóan ilyen pozitívan állnak az élethez, igen, de az embereknek a nagyon nagy része, sajnos azt tapasztalom, hogy frusztrált, amikor azt látja, hogy a másik boldog, mosolyog, sikereket ér el, és én valahogy ezt a mentalitást próbálom így a tartalmaimmal is terjeszteni, hogy azért élünk, hogy élvezzük. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon nehéz egyébként a hétköznapokban is így azt érzem, hogy megvan mindenem, nagyon hálás vagyok mindenért, magamnak teremtettem meg, amire tök büszke vagyok, viszont azt érzem, hogy hiába van meg minden, egyre nagyobb a hiányérzet bennem azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan minden egyes nap azt érzem, hogy harcolok így a saját közegemmel, és ez nem a social médiáról szól, hanem akár, hogyha bemész egy kisboltba, én nem azt a mentalitást érzem, amit szeretnék visszakapni, mert én nem ezt adom, és nem az jön vissza, amit én adok kifelé.
6: Hát volt itt már vendég, a Babarczi Eszter, aki a kedvesség forradalmát indította el online, és az egyetemi hallgatói között, te meg akkor legyél a mosoly forradalmára. És én tényleg szeretnélek téged követni ebben. Egészen döbbenetes ez az életút, amit az elmúlt pár évben végigjártál. Talán a Hevesi Tamásnak mesélted, hogy 15-20 ezer követőd volt, és akkor két nap alatt egyszer csak azt láttad, hogy 250 ezeren követnek már. Most meg már 850 ezer fölött van a követő táborod TikTokon. Hát én nem tudom, hogy mentálisan hogy lehet ezt rugalmassággal bírni. Te folyton ott vagy, tehát abból élsz, ott élsz, és abból élsz, és én nem tudom elképzelni, hogy van olyan pillanat, hogy nem jár az agyad azon, hogy mikor milyen videót lehetne abból készíteni, például mögötted van egy hatalmas kaktusz, és mennyire jó helyszín, és akkor én most itt bejelentkezek. Hogy lehet pihenni ebben az életformában, megtöltődni?
7: Sehogy. Oh. Nincs igazából olyan pillanat, amikor nehezen járna az agyam, viszont számomra már ez a munka is valahol egy kikapcsolódás, amikor én mondjuk otthon videót vágok, és ezt általában éjszaka szoktam tenni, mert akkor jönnek így az inspirációk, akkor érzem magam így kreatívabbnak, ilyen éjszakai bagoly vagyok, és valahol munka is, de valahol ki is kapcsol, szóval én úgy érzem, hogy pont ez az a munka, ami egyébként sokak szerint nem munka, erről is érdemes lenne, hogy beszélni többet, pont ez az a munka, amivel azt érzem, hogy ki tudok teljesedni a kreativitásom terén, és valahol mindig ezt kerestem, tehát én nagyon-nagyon sokáig kerestem így az életutamat, hogy milyen irányba szeretnék menni egyáltalán, mi legyen a továbbtanulásom célja, szóval én teljesen tanástalan voltam, én az a lány voltam, aki folyamatosan full maximalista, mindenből ötöst akarok, bele vagyok betegedve, zokogok otthon, hogyha tesiből négyes kapok, és viszont nem tudtam eldönteni, hogy mi az az egy dolog, kiválasztani, hogy mi az az egy dolog, ami érettségi után engem annyira érdekel, hogy én abban tudom elképzelni a következő éveimet, vagy évtizedeimet, mert azért nagyon sokan beleragadnak egy életbe, vagy életen át, abban a szakmában, amit választanak, és nekem ez akkora nyomás volt, és egy teljesen szerencsés véletlennek köszönhetően találtam meg, vagy talált rám ez az életút, és ebben tudom most életemben először igazán kiélni a kreativitásomat.
6: Ugye ez a pandémia idején történt, amikor igen, elkezdted ezeket a videókat gyártani. Na de mi van az agrármérnök, a növényorvos múlttal és vágyakkal? Valaha vissza fogsz te szerinted térni, vagy maradsz a kreatív hobbi munkában?
7: Igazából nem nagyon sokszor, de többször volt olyan, mondjuk a repülésnél is volt egy olyan időszakom, amikor arra vágytam, hogy jó, én úgymond normális hétköznapi munkát szeretnék, egy hétköznapi élettel, hétfőtől péntekig, 8-tól 5-ig, és én arra vágyom, legyen hétvégém, legyen szülinapom, legyen karácsonyom, ne legyen beosztva egy hónapra előre a munkám, vagy a napjaim, ne legyen olyan, hogy készenlétben állok és ugranom kell, de rájöttem egy 2 hónapnyi irodában töltött időszak után, amikor bámultam a repülőgépeket az ablakból, hogy nekem nem való ez az élet, hogy én jelenleg teljesen őszintén kijelenthetem, hogy többet dolgozom, több munkaórám van egy napban, mint bármelyik más munkám során a tartalomgyártás kapcsán. Viszont ez az elmondhatatlan, ez a szabadságérzés, ez egy elmondhatatlanul értékes dolog számomra, amit így nem adnék semmiért.
6: Megvédhet ez téged a kiégéstől, hogy ennyire élvezed a szabadságot?
7: Szerintem már így nem lehet felkészülni. Lehet, hogy nekem is lesz egy olyan időszakom, amikor abszolút nem vágyom arra, hogy videókat készítsek. Vannak olyan napok, amikor nagyon nem esik jól magamat videózni, nem érzem. De nyilván, hogyha vannak elvállalt munkák, akkor én tartom a határidőt, és ezeken nem szeretem ezeket halogatni. De nem rettegek ettől, hogy mi lesz majd 1 év múlva, vagy 5 év múlva. De szerintem egy olyan időket élünk, hogy egyik napról a másikra történhet valami, és nekem ez bebizonyította a pandémia, tehát én abszolút el tudtam volna magam képzelni légiutas kísérőként, akár nyugdíjas koromig, tehát én imádtam, én imádok emberekkel dolgozni, imádtam azt az életformát, de itt van a példa, hogy egyik napról a másikra vége szakadt, és így jött nekem a tartalomgyártás, hogy én nagyon-nagyon sokszor a nehéz élethelyzeteket többnyire humorral próbálom kezelni.
6: Ezt is meg fogom tanulni, amikor majd megyek hozzád erre a mosolytan folyamra. Jó, nem viccelnek, Tomi, mindjárt adom a szót, csak annyira motoszkál
8: bennem. Nem kell, ez egy női beszélgetés,
6: te meg jól hallgatsz. A veled kapcsolatban engem nagyon érdekelt, már hónapok óta figyellek, hiszen beszélgetünk arról, hogy téged is, veled is szeretnénk interjút készíteni, hogy ebben a társadalmi politikai klímában, ami Magyarországot jellemzi az elmúlt fél évben, te hogy bírtad ki, hogy nem álltál át, vagy nem, nem álltál egyik táborba sem. Tehát nem volt politikai, közéleti megnyilvánulásod, egy, még egy picike sejtetés sem, akármit néztem, nem találtam. Hogy
8: azért
6: lehet ezt kérdezni?
8: Az influencer Jamborin a Városligetben, ahova én sem mentem, ahol a politikai
6: na, ezt nem tudtam, hogy ott. Ez mondjuk oké.
8: Szelfizgettünk is közösen.
6: Oké, de a tartalomgyártásban nem? Tehát
8: nem, de hát azért a szimpátia ott volt.
6: Oké, de na, hogy bírtad ki?
7: Hát te egy intelligens hölgy vagy. Nem követted elég figyelmesen a tartalmaimat voltak, főként így a választásokat megelőző pár hónapban. Én nagyon-nagyon sokáig figyeltem arra, hogy ne legyenek, mert őszinte leszek, nagyon féltem a következményeitől. Tartalomgyártóként minden egyes, vagy hát a legtöbb nagyobb cég, márka nagyon-nagyon tartózkodik ettől, és nagyon szigorúan veszik, és valahogy én mindig olyan munkákat találtam az életem során, mondjuk a repülésben, és én nagyon kellett figyelni ezekre a céges policykra, mert súlyos következményeik vannak. És itt tartalomgyártóként is nyilván a megélhetésen forog kockán, attól függően, hogy én miket osztok meg saját tartalomként, és nagyon, nagyon féltem tőle, viszont eljött nálam is az a pont, amikor azt éreztem, hogy valamilyen kreatív úton, módon muszáj állást foglalnom, és ne tudd meg, hogy milyen fejtörésekben voltam, voltak posztjaim ezzel kapcsolatban. Konkrétan volt Instán olyan posztom, hogy csak azért mentem le Szolnokra a Tiszapartra, hogy kirakjak sztorit azzal a hely meghatározással, hogy Tiszapart, és aláraktam a Tavaszi Szél című.
6: Ja, mondjuk ez egyértelmű, én akkor lemaradtam.
7: Igen, de figyeltem arra, hogy kijátszom egy picit a rendszert, hogy ne tudják azt mondani, hogy na, én most egy nagyon határozott politikai állásfoglalást tettem, és emiatt sajnos nem folytatjuk az együttműködést. Volt együttműködésem egyébként, egy 4 éves együttműködés, aminek vége szakadt, nem lett kimondva így egyenesen, pedig én az egyenes kommunikáció, az őszinte kommunikáció híve vagyok, nem lett kimondva, tehát ezt nem mondhatom, hogy amiatt, de érződött, hogy nem volt szimpatikus az például, hogy én virágot ültettem kátyúba. Tehát, hogy ezzel is az aktuális hatalmon lévő rendszert kritizáltam, a közutak minőségét.
6: Milyen elegánsan mondjuk.
7: Elegánsan, vicces formában, nem hangzott el semmiféle pártnév, de azért nyilván utalás volt arra, hogy hát ez így annyira nem élhető, és nem jó irány. És kaptam rá utalást, hogy hát annyira nem volt szimpatikus ez a tartalom, majd hirtelen a egyik napról a másikra megszűnt a szerződésem. Úgyhogy... igen.
6: Aha, bölcs vagy. Képzeld el, Tomi, azt hallottam a Viviről, hogy elindult a spirituális útkeresésben. Nem tudok részletet, de azért is hívtuk ezt a lányt, hogy erről is beszélgessünk, mert mi köztudottan hívő emberek vagyunk, és Máté kollégánk elkapott egy posztot, hogy te Vegasban lapozgatod a Bibliát. Hát mit találtál abban?
7: Hát igen, ez nem éppen a spirituális oldaláról szólt ez a poszt. Én Vegasban, sőt az amerikai utazásom során nagyon-nagyon különböző helyeken fordultam meg. Életemben nem gyakran mondhatom, hogy átlépem a komfortzónámat, mert szinte nincs is olyan, már így a sok utazás miatt, tehát hogy nekem nem létszükségletem az, hogy 5 csillagos szállodákban szálljak meg, sőt, nekem az élmény, hogyha van benne valami kis izgalom, és hát ebben volt egy csöpnyi izgalom, mert az 51-es körzet közelében nem sok lehetőség van sem szállásra, sem étkezésre, sem semmire gyakorlatilag, és egy útszéli motelban szálltam meg, ami nagyon para volt. Tehát, hogy maga a tematikus szobák voltak, Alice csoda országban, macska vigyorgott rólam a plafonról, ilyen varázsgombák a falon, ilyen tüzet okádó sárkány, a fantasy elnevezésű szobát kaptam, és amikor oldalra néztem, volt egy ilyen eléggé agyonlapozott, ilyen elég megviselt állapotban lévő biblia, ami így még kicsit fokozta így hozzáadott a hangulatához ennek a szobának, és ennek kapcsán jelent meg a tartalmaimban.
8: Lehet, hogy a sárkányok között, meg varázsgombák között a Biblia volt az utolsó menedék.
7: Lehet, és kinyitottam, és az első mondat, ami szembe jött velem, az volt, hogy Valami ilyesmi, for those who need help, vagy for those in need, valami ilyesmi, for those in need of help, vagy valami ilyesmi, amikor szükség van a segítségre, na hát pont azt éreztem, hogy na, most bármiféle.
8: Bibliának egyébként ez a lényege, hogy az Isten tárt karokkal vár minket, és valóban ezekben az ilyen negatív szellemvilágot megidéző közegekben még inkább felfokozódik az emberben ez az Isten vágy, mert hogy az Isten élmény, mint spirituális élmény, és az úgynevezett okkult élmények között talán pont az a lényegi különbség, hogy az Isten élmény az mindig barátságos, az mindig ilyen szeretetteli, az ilyen örömre hangolt, az ilyen jó indulatú. Ezek az okkult élmények, ezek mindig olyan félelemmel átitatott, hideg, nyomasztó élmények. Ez biztos nem véletlen. Én még egy picit visszatérve a tartalomgyártás kérdésére, de azt azért mégis, ha már belekezdtünk spirituális, vagy legalábbis ilyen pszichológiai irányba terelve, az lenne a kérdésem hozzád, hogy mi a véleményed arról, hogy van irodalma, hogy ez az online tartalomgyártás, sőt már nem is a szakszerű tartalomgyártás, hanem állandóan csak önmagában a selfie kultúra, meg a mindenről való hétköznapi posztolás kényszere, az gyakorlatilag megfoszt bennünket a primer élménytől. Attól, hogy átéljük közvetlenségében azt, amit korábban, amíg ez a fajta digitalizációs kényszer nem lépett fel, rendelkezésünkre állt. Tehát mentünk kirándulni, és ha nem volt nálunk fényképezőgép, mert pedig csak azoknak volt, akik szerettek fényképezni, akkor nem csináltunk semmi képet, csak élveztük, hogy ott vagyunk. Tehát az ott lét mennyiben tűnik el azáltal, hogy az ott létet rögzíteni akarom, és különösen mennyire igaz ez abban az esetben, ha ez már egy szakmává válik, mint esetedben.
7: Hát én megpróbálom mindig megtalálni a módját annak, hogy készüljön is tartalom, de hát is éljem. Ha mondjuk nem tudom, kimegyek repülőket nézni a reptér mellé, akkor hiába, hogy mondjuk kamerázom a landoló gépeket, én nem a kijelzőt nézem, hanem magát a gépet, és próbálok arra törekedni, hogy ne a kijelzőn keresztül lássam ezeket az élményeket, de mégis meglegyen róla a tartalom.
8: És kijátszod a rendszert.
7: Próbálom kijátszani a rendszer, erről szól az életem, hogy kijátszom a rendszer. De egyébként nyilván más élmény, meg teljesen más világot élünk. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem visszanézni sokszor a saját videóimat is, és ez nem egyfajta ilyen egoizmus vagy önteltség, hanem én nagyon-nagyon szomorúan, vagy nagyon rosszul viselem azt, hogy mondjuk a gyerekkoromból nem annyira sok fotó maradt meg, és annyira hiányoznak azok az emlékek, hogy végiglapozgassak akár egy fotóalbumot, nyilván vannak, de amikor látok másokról mondjuk gyerekkori videókat, nekünk nem volt a családban kamera vagy ilyesmi, tehát rólam nincsen szerintem tizenvalahány éves korom alatt bármiféle felvétel, én nem láttam ilyet magamról, és ez tök jó lett volna szerintem. Például, szóval nekem ezen van a hangsúly, emiatt is szerintem sokkal jobban értékelem azt, hogy most már megvan rá lehetőség, és vissza tudod nézni akár a saját utazásaidat, igen, amit valahogy így mindig újraélsz egy picit ezek által. És pont ennek kapcsán a szüleimnél volt egy 20 éve porosodó asztali számítógépem, ami tudtam, hogy tele van emlékekkel a nagyszüleimről is. És féltem tőle, hogy összerakjam, de nagyon szerettem volna nyilván, ha nem vesznek el ezek, viszont féltem így az érzelmi hullámoktól, vagy hogy hogyan fogom megélni, azért halogattam éveken keresztül. És most, konkrétan egy hete vettem a bátorságot, beraktam a gépet a kocsiba, találtam hozzá Marketplace-en egy régi monitort, mert nyilván a mostani csatlakozók azok abszolút nem kompatibilisek. Vettem egy monitort pár ezer forintért, összeraktam, benyomtam a gombot, pöcre elindult, bejelentkeztem, és ott volt minden, amit 20 éve nem láttam. Ez egy olyan élmény volt, rengeteget adott így vissza. Tehát, hogy azt érzem, hogy így kiteljesedtem, nyilván mindig vannak ilyen hullámok, de annyit adott ez az élmény, ez a kis apróságnak tűnő dolog, hogy pont ezek miatt én nagyon-nagyon értékelem a videókat, a fotókat, mert annyi mindent megőriznek. Hmm.
6: És ebben az életformában hogyan tudod, vagy hogyan kell védeni az intimitást? És ehhez kapcsolódó kérdés, egy ilyen életformát, egy párkapcsolat hogy bír el?
7: Hát így egy válláson túl, és egy pár néhány párkapcsolaton túl, lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb ember, aki mondjuk ezzel kapcsolatban bölcs tanácsokat tudna osztogatni. Én azt látom, hogy mindenki másképp próbálja ezt kezelni. Van, aki teljesen megoszt mindent, van, aki nagyon-nagyon véd. Én általában ez az utóbbi voltam, aki próbálta védeni, de azért nyilván kell az embereknek valami személyes dolog is az életedből, nem csak az, hogy na most ide utaztam, oda utaztam, de egyébként nem tudnak róla semmit. Szerintem ugyanúgy a része ez is, hogy valamennyit megosztasz a magánéletedből. És pont emiatt én azt gondolom így az elmúlt évek tapasztalatából, hogy egy olyan partnerre van szükség, egy olyan embernek, aki tényleg a social médián éli az életét, aki valamennyire nyitott erre. Nem kell belőle bohócot csinálni, nem kell kiteregetni mindent, nem kell folyamatosan az arcába nyomni a kamerát, de tök jó az, hogyha szégyenkezés nélkül, vagy nyomás nélkül, vagy rossz érzés nélkül meg tudtok osztani mondjuk egy közös nyaralós képet, és akkor látják az emberek, hogy van, ő van melletted a hétköznapokban, és szerintem ettől teljes a kép.
8: Kívánom, hogy legyen ilyen, igen. De továbbra is azért például felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban is, hogy mondtad, hogy ezt lehet skálázni, hogy ki mennyit oszt meg a magánszférájából. Amikor az embernek ennyire ez a szakmája, akkor hogy lehet abban mértéket tartani, hogy ne engedd be azért a túlzott intimitásba a tömegeket? Nem azért, mert bármit titkolnod kéne, vagy olyan szörnyűséges dolgokra rálátásuk, hanem egyszerűen azért, mert a titok, a magánszféra, a belvilág, az mindenkinek saját privilégiuma, és ha ezt teljesen kiteregetjük, akkor valahogy a lényegünket is megszüntetjük, és azért ez egy nagyon nagy kísértés ebben a nagy online cunamiban.
7: Figyelj, szerintem ennek amúgy erre nincsen jó tanács, szerintem ennek jönni kéne belülről, hogy mi az a határ, amit meghúzok. Én például nagyon-nagyon, nem az, hogy nem értek vele egyet, ezt kijelentetem, nem igazán értem azokat az embereket, akik mondjuk párként szerepelnek folyamatosan a social médiában. Bennem mindig felmerül a kérdés, hogy...
6: Plusz gyerekek időnként?
7: Plusz gyerekek. Uh-huh. Az nyilván még egy külön kérdés, de mi van akkor, hogyha mondjuk megromlik a kapcsolat, akkor így mindenki kezdi a nulláról, láttunk már ilyet is, és utána hirtelen külön-külön nem érdekesek az emberek. Hmm. Én legalábbis ezt a példát látom, szóval szerintem nem annyira jó ötlet arra építeni, hogy mi párként szerepeljünk folyamatosan, sőt én nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, és szerintem számomra ezért sem annyira érthető ez, hogy miért jó folyamatosan minden sülbefőve együtt csinálni. Szerintem tök jó dolog az, hogyha egy párkapcsolatban megvan ugyanúgy az embernek a saját hobbija, megmarad az én idő, igen. És nem mindig folyamatosan együtt csinálunk mindent, mert valahol ott az ember szerintem el tudja magát veszíteni elég könnyen.
6: Ilyen komoly érlelt gondolatok ezek. Az az én tapasztalatom, hogy az emberek javarésze akkor indul el tudatos istenkeresésben, amikor már túl van, vagy nagyon eredménytelen az élete, vagy már túl van olyan mentális, érzelmi megtöretettségen, vagy nagyon tudatosan gyerekkorától kezdve keresi az Istent, mint például én. És nálad ez hogy történt? Mert én csak ennyit tudok, hogy nyitott vagy már spirituális témákra is.
7: Én alapvetően szerintem így a sok-sok utazás miatt is, de én mindig is egy nyitott ember voltam, akár különböző kultúrákra, akár különböző vallásokra. Szerintem tök érdekes kicsit tanulni arról, vagy így edukálódni arról, hogy ki miben hisz, minek mi a háttere. Szerintem ugyanúgy így az általános műveltséghez tartozik az, hogy egy kicsit tudunk erről, kicsit tudunk arról, és szerintem pont ez formálja ugye a személyiségünket így az évek elteltével, hogy megtaláljuk a saját utunkat, hogy na, én ezzel szimpatizálok. Nekem nincs olyan, hogy hallok egy vallásról, és úristen, mekkora hülyeség. Tehát ez ugyanolyan dolog, hogy most voltam az 51-es körzetnél, özöllöttek a kommentek, hogy hát ufók nem is léteznek, hogy mekkora hülyeség. Van egy ufós tetkóm, ez nem azt jelenti, hogy én megszállottan hiszek bennük, csak szimplán szerintem tök jó olyan dolgokat találni az életben, amik egy picit így szint adnak a szürke hétköznapokhoz. És hogyha mondjuk téged vonzanak az UFO teóriák, szívesen olvasol, vagy filmet nézel róluk, tök rendben van, hogyha téged érdekel egy olyan vallás, ami egyébként a környezetedben nem fordul elő, de szimpatizálsz veled, vagy csak szeretnél egy kicsit nyitni felé, az is tök rendben van. Tehát ezt a kis buborékot kellene szerintem az embereknek kipukkasztani, és egy kicsit túllépni ezen, és nyitott szemmel járni a világban. Csak hát pont azok az emberek, akik mondjuk ilyen kommenteket írnak, általában még az ország határt nem lépték át.
8: Ha a kommentekről beszélünk, akkor te hogy látod? Én nyilván egy sokkal konfrontatívabb területen szoktam publikálni, de meg a személyiségem is azt, tehát egy kifejezetten kedves, és nagyon sok emberhez szólni képes, az abszolút mainstream kellős közepét megtaláló, és egy ilyen konszenzus, integratív személyiség vagy. És épp ezért kérdezem, te komment szekciódban vajon, ami aztán tényleg nagyon nehezen lehetne elmarasztalható, vagy támadható bármilyen ilyen konfliktus kezdésért, ott is vajon megjelenik-e az, amit én persze sokkal nagyobb százalékban, vagy vélem nagyobb százalékban tapasztalok, hogy egyszerűen az embereknek van egy bizonyos gyűlölet szükséglete, és tök mindegy, hogy mit csinálsz, ezt akkor is kiérik rajtad. Te ezt hogy éled át? Van-e ilyen, vagy ez csak azért van, mert én túlságosan pofoszkodom?
7: Abszolút nem. Nálam is van. Mindenhol van. Nem tudod elkerülni, nem tudsz olyan tartalmat gyártani, hogy mindenkinek megfelelj, hogy ne kelts valakiben rossz érzés, hogy ne hozd elő tényleg ezt a gyűlölködést, és hiába próbálom, hiába nem megfelelni akarok másoknak. Én azt mutatom, azt gondolom, aki tényleg vagyok, meg azokat a dolgokat, amik iránt érdeklődöm, de ezek is kiváltják az emberből ugyanezt a reakciót.
8: Akkor nem lettél meg, de
7: nem mégis egy kicsit,
8: mert ez egy borzalmas látlelet a világról. Mm-hmm. És adásul ugye itt azért nagyon sokszor anonim a komment, Nick Némek mögé bújtatott, nagyon otromba karaktergyilkosságok fordulnak elő, de ha valaki vállalja is a nevét, szóval én nem is értem, hogy ha már hozzászólok valamihez, ami esetemben egészen ritkán fordul elő, akkor miért tudom venni arra a fáradtságot, hogy gyalázzak valakit, akit egyébként nem kedvelek, vagy nem szimpatikus, hát akkor annyi más szép dolog van az életben. Miért fektetek abba energiát, hogy egy negatív spriccet kiengedjek magamból?
7: Én azt látom, hogy az emberek olyan szinten frusztráltak, annyira nem elégedettek az életükkel sok esetben, hogy ez az egyetlen dolog, amin így ki tudják élni ezt a frusztrációt, és ezzel nem tudsz mit csinálni, hiába harcolsz. Nekem is voltak olyan üzenetváltásaim, amikor próbáltam meggyőzni egy vadidegent profilkép nélkül, normális felhasználó név nélkül.
6: Karácsonykor a család mellett.
7: Karácsonykor a család mellett, konkrétan a karácsony falat ülve, és akkor jöttem rá, hogy mit csinálok? Hogy miért akarom meggyőzni, jobb belátásra bírni? Vannak azok az építő jellegű kommentek, kritikák, amiknél érdemes esetleg válaszolni, és lehet, hogy rá is világít valamire, amit mondjuk te nem vettél észre. Én ezekért tök hálás vagyok, de van a másik véglet, és szerintem ezekből kapsz te is többet, Tomi, aminél nem érdemes belemenni, azt el kell engedni, de nyilván ez tök könnyű mondani. Engem is megérint, nekem is vannak olyan napok, amikor azt mondom, hogy basszus, hát ezt így, hogy inkább maradnál csendben. Én is meg tudom állni, még ha meg is van a véleményem, de vagy pozitívat írok, vagy semmit, hanem tovább görgetek.
6: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időbe telt a tartalomgyártás kezdetétől, hogy nálad működött ez a teflon hatás, hogy azért az idők java részében ez lepereg?
7: Fú, hát egy két évenbe biztos.
6: És addig mit csináltál? Tehát a szívedre vetted, elmentél terápiába, mit csináltál? Kibeszélted, kifutottad magadból?
7: Szívemre vettem, válaszoltam minden egyes kommentre nagyon-nagyon sokáig, nekem ez ilyen célkitűzésem volt, hogy attól lesz.
8: Hú, ez elég komoly meló, főleg a te esetben.
7: Hát főleg, hogy nekem ugye egyik napra a másikra robban be, és volt, hogy több ezer komment volt egy videó alatt, és én mindegyiket minimum lájkoltam, minimum egy apró szíveske, egy kis interakció, mert én hiszek így a hétköznapokban is abban, hogy adjunk visszajelzést, hogy kommunikáljunk, és ez egy tök jó dolog, és úgy éreztem, hogy nekem majd ez fogja a csatornámat személyessé tenni, hogy én, hogy ott van az ember a videók mögött, és válaszol, és ad valami kis apró dolgot magából, mert tudom, hogy az nekem is mennyit jelentett, ha mondjuk találkoztam, nem tudom, egy apáti falunapon, vagy bármilyen eseményen egy énekessel, egy színésszel, igen, vagy bárkivel, és így tudom, hogy mennyi plusz tud adni az embernek, vagy éppen mekkora csalódást is tud okozni ellenkező esetben, hogyha mondjuk úgy reagálsz, vagy nem reagálsz, vagy ignorálod, de elengedtem ezt, tehát el kell fogadni, hogy van az a...
8: Nem vagyunk gépek.
7: Nem vagyunk gépek, van az a szint, ami után meg komment mennyiség, üzenet mennyiség, ami után el kell engedned, hogy mindenre válaszolj, át szoktam futni, átgörgetem őket a mai napig, hogyha van valami, nem tudom, utazással kapcsolatos segítségkérés, vagy bármi, ami látom, hogy tök fontos, nekem két mondatomba kerül, hogy segítsek, de más pánikol rajta, mert szimplán nem jártas a témában, akkor igenis veszem a fáradtságot és segítek, és akkor azt mondom, hogy ennek volt értelme. De minden üzenetre már nem küldök vissza szíveskét, mert egyszerűen nincsen rá idő, mert
8: nincs ennyi szíved.
7: Nincs. Tehát, hogy igen, annyira, azt meg kell tanulni.
6: Annyira bátor lány vagy, de itt egy kicsit szemtelen vagyok, hogy van valami, amitől a Sápi Vivi fél, vagy még fél, vagy van olyan, ez a privát vonal, a munkavonal, meg van olyan téma, amihez még nem mertél hozzányúlni?
7: Persze, félek a pókoktól, a sötéttől, a mennydörgéstől, a horrorfilmektől. Nem, hát nagyon sok olyan dolog van, amitől így félek, de egyébként én is bátor embernek tartom magam, és én is szemrebbenés nélkül fogom magam, és belevágok olyan dolgokba, amit az ember egyébként így százszor átgondolna. Én látok egy utat, megnézem, útnak indulok, lefoglalom, van, hogy 3 órával előtte, így már elengedtem ezt, hogy így mindent túlagyaljak, és egyébként pont a legutóbbi utazásom volt ebben egy ilyen nagyon nagy áttörés. Én az az ember vagyok, aki így mindig szeretett mindent előre megtervezni. Így én az vagyok, aki mindent kézben akar tartani. Kontroll. Mindent megcsinálok egyedül, már csak azért is. Lehet, hogy ez gyerekkorban adódik, ez szerintem, igen, lehetne így a végletekig fejtegetni, de így tudom, hogy ilyen vagyok.

0: az internetet, két kattintás, és ott van a hotel. Lefoglalod.
1: És mi ugyanígy jártunk pont a Grand Canyonnál, és nem volt már hotel, és ott a pár hotel között bolyongtunk, aztán végül találtunk egy pici szobát, mázi volt, de pont ez jutott eszembe. Hát de igazad van, abszolút. Ez egy nagyon, hát ugye ez régi 60-as évekbeli életideál, ez az utonlevés, tehát ez a szabadság étosza, úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus életforma, és kicsit, és hát nonkonformista is. Úgyhogy szerintem sokan vágynak rá azért, arra az életmódra, amit te viszont élsz.
0: Lehet, hogy rossz korba születtem most, hogy ezt így kielemezted, mert tényleg azt látom az emberek, hogy nagyon, nagyon félnek mindentől, nagyon félnek kilépni a komfortzónából, és egyébként nagyon sok esetben csak egy kifogás, meg egy kibúvó a pénz. Tehát, hogy nekem nincs pénzem erre, nincs pénzem arra, és pont ezért én próbálom edukálni az embereket a tartalmaimmal, hogy igenis el tudsz repülni Olaszországba egy napos kis kalandra, sokkal kevesebből, nyilván nem minden esetben, de hogyha egy picit nyitott szemmel jár, sokkal kevesebből kihozod, mint mondjuk egy balatoni kiruccanás.
2: Ó, simán.
0: És így,
1: most láttam egy ilyen oldalt, ami ilyeneket hirdet, és nagyon jól lehet optimalizálni, úgyhogy ezt szerintem mindenkinek javaslom, és tényleg ez a beleragadása hétköznapokba, az nagyon jól ellensúlyozza ez. De hát vannak emberek, akik ilyen világutazó életmódot élnek, amit persze még nagyobb kalandvágyat igényel, de elmennek egy hátizsákkal, és akkor ledolgozzák az apanázsukat itt-ott-amott, és hát Új-Zélandtól kezdve mindenhol járnak, és azért ez is egy irítlésre méltó bátorság, meg maga az élmény is.
0: Abszolút. Én valahol a kettő között vagyok. Nekem azért kell egy fix pont, kell az állandóság, de mellette meg kell a kalandozás is. Tehát így én a kettőt így szeretem vegyíteni. És az a célom, hogy valamit átadjak az embereknek ebből a mentalitásból, és remélem, hogy azért sikerült már így az elmúlt 5-6 év alatt, hogyha csak egy pár ember így egy kicsit, és kapok visszajelzéseket, tehát biztos, hogy sikerült pár embert erről meggyőznöm, mert ezek tök jól tudnak esni, amikor kapsz egy üzenetet, hogy miattam ültek először repülőre.
2: Ó, de szép! Azt a mindenit! Hát közel 40 perce beszélgetünk, és én folyamatosan azon agyalok, hogy Tomi, szerinted ezzel az életfelfogással, szabadság szeretettel és alázattal, nyitottsággal, hova tovább? Hova lehet még fejlődni ennek a lánynak munkában, meg akár társas kapcsolatban? Tehát olyan egészséges személy, hova tovább?
1: Én nem szeretek már ilyen coach lenni, mert nem is vagyok, de...
2: De én tényleg ezen gondolkodom, valaki válaszolja már.
1: Mindenkinek lehet, tehát olyan nincs, hogy ne lehessen fejlődni bármiben, vagy általában akkor más területekben, ami
2: én nagyon fiatalon jutott
1: el ide. Ha már magunk mögött hagytunk mondjuk valamennyire átlátott dolgokat, de szerintem lehet, hogy a Vivi sorsa is majd egy ponton elágazik valamilyen más irányban, mert ez is egy elágazás volt korábban, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő a digitalizációban, az online világban, főleg most, hogy azért nem csak a bibliai hit prognózisait tekintve, hanem a természettudományi jövőkutatás állításait is figyelembe véve, azért elég borulátó a kilátásaink vannak. Tehát itt a úgynevezett kollapszológia állításaira gondolok, vagyis arra a tudományágra, aminek a kutatói hát igazából csak azon vitatkoznak, hogy a világméretű összeomlás, amely előttünk áll, az 1, 2 vagy 3 évtizeden belül fog-e megtörténni. Na most ma már ugye mindent az online térben csinálunk, főleg akik tartalomgyártó, de aki nem, az is, mert ha én mezőgazdász vagyok, vagy agrármérnök, aminek te eredetileg tanultál, akkor se kihagyható. Igazából csak akkor kihagyható, hogyha magam számára meg előállítom az élelmet, társaságra nem vágyom, és remeteként élek. Hát ilyen azért viszonylag kevés van. Minden más munkakör, életmód az feltételezi az online jelenlétet. Na most, hogyha ezt bekalkuláljuk, valamint azt, hogy a modern civilizáció milyen mértékben épült rá az elektronikára, magára az internetre, hát akkor nem túl biztató az a jövőkép, amit ezek a tudományok felvázolnak, és hogyha ennek a influencerekre vonatkoztatott jövőképét taglaljuk,

0: most akkor pedig arra jutunk, hogy egyszer csak beközönt a kontinentális vagy globális migrószabás esetben blackout, na akkor aztán mihez kezdtünk? Tehát amikor tényleg a merő túlélés lesz az egyetlen egy jövőképünk, és húsánkkal felfegyverkezett Mad Max bandákkal fogunk szembeállni, és na mindegy, szóval ott valószínűleg nem arról fogunk gondolkodni, hogy mit posztoljak holnap, vagy egyáltalán hova utazzak, hanem hogy őrizzem meg az életemet. Ezekkel a hát komor jövőbeli kilátásokkal vajon szembenéztél le, és mit fogsz te akkor csinálni?
1: Hát figyelj, lehet, hogy egy felelőtlen kijelentés, én át tudom magam képzelni, hogy akár ezt is tudnám élvezni. Sőt, ez valamilyen szinten most, hogy ezt így felvázoltad, így fel is készültem rá, a közelmúltban vettem egy földet, és ez volt az első alkalom arra, hogy hasznát vettem az agrármérnöki diplomámnak, és a földhivatalban a legbüszkébb emberként ültem ott a váróban, kezemmel a diplomámmal, hogy én ezt így megtehetem, mert képezve vagyok rá, ugye kellett hozzá
2: mit
1: valamilyen...
2: Mit fogsz termeszteni ott?
1: Fogalmam sincs, nincsenek vele terveim. Lehet, hogy 5 év múlva lovakat fogok tartani, lehet, hogy 2 éven belül kitalálom, hogy valami önfenntartó gazdaságot szeretnék otthon. Nálam nem lehet tudni, hogy holnap hogy fordul az agyam, és mibe fogok belevágni, csak azt gondoltam, hogy ez egy tök jó ötlet. Nem akartam, hogy azt ott felszántsák, vagy valami legyen vele. Ez így ott van, ahol én lakom, és éreztem, hogy miért ne? Tehát kevesebb nem leszek tőle, ezt most így megtehetem, és ezt most meg is fogom lépni. És így mosolyogva ültem a földhivatalban, aztán pedig így az agrárkamaránál, ahol regisztrálnom kellett, hogy ez, ilyen szürreális helyzetben nagyon ritkán találom magam, amikor ezek az adminisztratív dolgok, ezek így a halálom, teljesen nagyon nem szeretem, nem is komfortos, és így röhögtem magamon, hogy mit csinálok. De amúgy meg tök jó. Tehát, hogy
2: Tamás, erre a válaszra nem számítottunk.
0: Igen, már is beköszöntött az irányváltás, legalábbis annak egy ilyen előzmény.
2: Irányváltás királylány, többenet.
1: Én szeretek több lábon állni, és szeretek egyszerre több dolgot csinálni. Tehát én nem csak otthon ülök, vagy éppen utazom és videókat gyártok, hanem nekem folyamatosan jár az agyam azon, hogy hova tovább, vagy mit lehetne még emellé. És én mindig ilyen voltam. Én főiskola mellett sem csak azt csináltam, hanem elmentem stylist továbbképzésre, akkor Pesten mellette már dolgoztam is, és így egy ilyen Szolnok-Budapest-Jászapáti háromszögben éltem a főiskolás éveimet, mellette diákönkormányzati, gazdasági vezető voltam, szóval mindig szerettem ilyen különböző szerepeket vállalni, ami egy picit nagyobb felelősséggel jár, szóval abszolút azt is el tudom képzelni, hogy sőt, valamilyen szinten vágyam is, főleg így az elmúlt időszakban, hogy egy picit többet hozzátegyek így a közélethez, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazom, hogy egy picit nagyobb szerepet vállaljak így a társadalmunkban. Nagyon-nagyon sokáig teljesen elzárkóztam a politizálástól, nekem volt ezzel kapcsolatban egy rossz élményem, egy volt párkapcsolatomból adódóan, ahol így az apuka nagyon-nagyon ilyen elvakultan politizált, és nem észérvekkel, hanem ez az igazi buta módon próbált így a politikáról beszélgetni, és agresszív módon mindenkivel, és annyira elvette a kedvem még csak attól is, hogy kövessem a fejleményeket, és az elmúlt egy évben én nagyon-nagyon nagy szégyent éreztem emiatt, hogy annyira vakon vagyok, annyira nem követtem az elmúlt éveknek a történéseit, és nyilván így a választások közelettével is éreztem, hogy utol kell érnem magam, mert igenis kutya kötelességem, hogy átlássam a dolgokat, hogy legyek informált azokról a dolgokról, amik igenis érintenek minket. És így valahol érzem ezt a belső késztetést, hogy szeretnék egy picit nagyobb szerepet vállalni ebben, és például az olyan, hát Tomit abszolút nem nevezném tartalomgyártónak, de az olyan emberek, mint Tomi, illetve azok az emberek, akik mondjuk social médiában igenis hangot adnak ennek elég erősen, igenis motiválnak engem. És nagyon szeretem ezeket a tartalmakat.
0: Köszönöm szépen, megtisztelő. Én is csak belecsúsztam ebben, és igazából egy szép napon erre ébredtem, hogy most már valami ilyesmit csinál.
1: Na, ezek a dolgok pont így jönnek.
0: De igen, mert volt, úgy éreztem, hogy volt mondani valóm ezzel kapcsolatban, és így jött. Most keresem, hogy tudom át alakítani. Egyébként szívesen fogadom továbbra is a jó tanácsokat tőled, mert szokott nekem néha a Vivi tanácsokat adni, mint egy vérprofi.
2: Nem tudtam.
0: Influencer, igen, szokott. És most független attól, hogy más területen publikál, de hogy maga a struktúra azért hasonló, és tényleg keresem azt, hogy hogyan tudok most a politikából egy kicsit kijebb csekkolva, mert azért most elérte a célját. Az én aktivitásom, hanem a nagy közös aktivitás, és többet adni a dalokból és a versekből, mert ugye ezek a fránya algoritmusok aztán ráállnak egy sínre, és akkor nagyon nehéz ezeket visszaállítani, hát most ezzel küzdök. De ha bármi jó trükköd van, akkor csak mondja nyugodtan.
2: Hát, Csápi Vivi, én ezt nem is tudtam, hogy te tanácsadóként is jelen vagy a Tomi életében.
1: Bizony.
2: Viszont az is megfogalmazódott bennem, így most a beszélgetés végén megosztanám veled, hogy figyelj, én korosztályom X generációs hölgytagjait életvezetési tanácsadásra beküldöm hozzád. Kérlek, majd oda a majorba, vagy a lovardába, vagy bármit is csinálsz, vagy nem tudom, menjünk borsót vetni, vagy szedni, mert óriási szakadéknyi különbség van a generációd és az én generációm életfelfogása között, most azon túl, hogy itt személyiség is adott, és elhívás, küldetés is szerintem adott a te életedben, én ezt így rakom össze, de hát óriási. Tehát én egy szorongó kislány voltam még 30-as éveim elején. Utána jutottam hitre pont, talán 32 lehettem, mint te most 32 vagy, ugye?
1: Igen.
2: Na, akkor jutottam én hitre, elmentem Afrikába, Szaharába egy forgatásra, menekültáborokba, akkor még igen.
1: Tehogy is 33, atyaik, 33.
2: Figyelj, vigyázz, Krisztusi, vigyázz.
1: El kellett gondolkodnom, hogy hanyaszám volt a gyertyán, nem tudom.
2: Na figyelj, innentől kezdve ez már véresen komoly.
1: Igen.
0: Igen, minél idősebb az ember, annál fiatalabbnak látja a fiatalabbakat. De egyébként én nagyon jó véleménnyel vagyok az Z-generációról.
2: De ez nem, ez még Z-generáció? Ez nem Y?
1: Nem tudom.
2: Szerintem ez Y.
0: Nem Y, de...
3: Z-nek
2: a
1: legalja.
0: Az én kezdetet fogalmazunk.
2: Kezdete, oké. Okay. De hát ez ami egészen
0: legyőződött. Az első vágat az Z-generáció. Én nagyon jó véleménnyel vagyok. Azt látom, hogy nem arról van szó, hogy a fiatalok vannak értékvesztésben, ugye, vagyis nyilván az emberiség egészét statisztikai nézve ugyanannyi értékvesztett ember van, mint amennyi volt valaha is. De ugye átlagban nagyon sok értékorientált ember van köztetek, akik ugyanazokat a problémákat próbálják morálisan kezelni, hanem az a különbség a korábbi korszakok, történelmi korszakok és a mostani között, hogy valahogy az apokaliptikus hatás miatt kézzel fogható a nihilizmus. Tehát amit most a kollapszológia kapcsán, vagy akár hogyha hitelvi alapon közelítjük meg a Biblia előrejelzései alapján, vagy ha esztétikai szempontból mondjuk az amerikai filmipar által előrejelzett disztópikus katasztrófa filmek mértéke és mennyisége mutat. Ez mind azt jelzi, hogy a tömeglélektan eljutott egy olyan ponthoz, ahol az emberek többsége valamiféle végkifejlettel kezd szembenézni, olyannal, ami korábban nem volt. És a ti generációtokat szerintem ez befolyásolja leginkább, mert miért és hogyan alapítsak családot, hogyan tegyek félre, és minek, hogyha úgyis az lesz, hogy neki megyünk a falnak rövid időn belül, akkor más életstratégiát kell kialakítanom, vagy kell-e? Ezek óriási kérdések a mi generációnk, de még a tiéd is, mi sem teljesen ugyanaz vagyunk.
2: Így van, én X vagyok, igen.
0: Hát én meg az,
2: te boomer
0: az X és a boomer között félúton. Na a lényeg, hogy nekünk még voltak ideáink, tehát mi még az ez utolsó része vagyunk azoknak, akik mondjuk Woodstockban zászlót bontottak, és azt ünnepelték, hogy le a fogyasztói társadalommal, meg le a fegyelmező világrenddel, meg a szocializmussal, meg mindennel, ami fölénk akar terpeszkedni, és mi fiatalok hozzuk létre a szeretet világát. Most más kérdés, hogy ez nem sikerült, de legalább az idea megvolt hozzá. Ma ez az idea hiányzik, és egy ilyen baljós végkifejlett árnya lengi be a fiatalokat. Nem tudok annyit keresni, hogy legyen lakásom, de ha tudnék is, vajon van-e értelme beletenni az életemet, és trappolni egy rabszolgaként, miközben már nem tudom learatni a gyümölcseit, és a többi.
2: És még azt is mondják, hogy minek szüljek erre a világra.
0: Ezek közepette még azt is megkapják, hogy ők milyen silányak, milyen értékvesztettek, egész nap nyomogatják a telefonjukat, de mit csináljanak? És a telefonnyomogatás az nem az értékvesztés, nem mondom, hogy jó, de nem az értékvesztés, hanem a kilátástalanság, de egyébként meg az értékorientáltság nagyon megvan bennük.
2: Sápi Vivi, én úgy örülök, hogy megismertelek. Azt mondhatom szerintem az egész csapat nevében, hogy minden jóból jó sokat adjon neked az Isten, az élet, és azt kívánom, hogy miután már elindultál, sétálsz már a spirituális felfedezésekben, és szimpatizálsz vallásokkal, legyenek nagy személyes találkozásaid Jézussal. És amikor ez megtörténik, ígérd meg, hogy visszajössz.
1: Ezt megígérhetem, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám, és meghívtatok. Imádtam ezt a beszélgetést.
0: Én is élveztem.
2: Én is élveztem. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönjük a figyelmet, a Cross GPS premierekkel keddenként este 7-kor találkozol a Cross Rádió YouTube csatornáján, illetve a Cross online rádióban, és természetesen az applikációban is. A Manna FM-en pedig szombatonként este 6-tól Sápi Vivivel beszélgettünk egy csudiót. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az asszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Időjárás.
2: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna
3: FM. Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
4: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne így dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: Kretzmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Kell emelned a fejedet, ki kell húznod a hátadat, és tudnod kell, hogy Isten otthona vagy. Istennek jó terve van veled, és a pokol angyalai sem tudják megakadályozni, hogy nagyszerű életed legyen, ha tudod, ki vagy ő benne. Atyám, köszönjük az igédet ma este. Érintsd meg ezeket a csodálatos embereket, akik eljöttek ezen a péntek estén, és rád várnak. Imádkozom, Istenem, hogy érintsd meg őket, hogy senki nem menjen el úgy, ahogy jött. Bátoríts, építs, szabadíts, gyógyíts, tégy szabaddá, és ments meg azokat, akik elvesztek. Jézus nevében. Amen. Hallottátok, hogy egy hölgy bizonyságot tett az előbb, hogy bár gyülekezetben nőtt fel, és soha nem hiányzott, és a családjával együtt szorgalmasan jártak a gyülekezetbe, a színfalak mögött, otthon a zárt ajtók mögött, ő maga egy teljes káosz volt. Részben azért, mert teljesen elvesztette az identitását, amit Isten adott.
2: Her God-given identity.
1: Hiszem, hogy sokszor, amit látunk, hogy a világban történik, az valójában egy megnyilvánulása annak, ami szellemben történik, csak mi nem szellemben látjuk. Ma a személyazonosságlopás egy óriási, óriási dolog. Láttam egyszer egy filmet egy lányról, akinek ellopták a személyazonosságát, és az élete egy nagy rémálommá vált. Az az ember, aki ellopta a személyazonosságát, felhalmozott egy csomó számlát, és olyan tartozásokat próbált kifizettetni vele, amikkel nem tartozott. Olyan dolgokkal lett megvádolva, amiket meg se tett. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy az ellenség bánik az emberekkel. Mindig vádol minket. Próbál rávenni minket, hogy úgy gondolkodjunk, hogy valamit folyamatosan vissza kell fizetnünk. Fizetni, fizetni, fizetni. Pedig a Biblia azt mondja, hogy Jézus már mindent megfizetett. Tudnod kell, ki vagy. És tudnod kell, ki vagy Jézus Krisztusban. Tudnod kell, hogy honnan vedd az identitásod. Ez a személyazonosságlopás annyira nagy probléma lett, hogy az emberek biztosítást vásárolnak a személyazonosságlopás ellen. De a jó hír az, hogy a mi biztosításunk Jézus. Szellemi értelemben mondom. Szóval nagyon szeretném, ha megnyitnátok a szíveteket, és befogadnátok ezt az üzenetet, mert hiszem, hogy nagyon sok ember nem érzi jól magát abban, úgy, ahogy van. Érzik a nyomást a világ részéről, óriási nyomást éreznek, hogy olyanná váljanak, amit az emberek elvárnak tőlük. És néha annyi személyé szeretnénk válni, és annyi különböző szerepet szeretnénk játszani, hogy teljesen összezavarodunk, hogy kik is vagyunk valójában. Egy bizonytalansági járvány van a társadalmunkban, és ez nagyon sok gondot okoz a kapcsolatokban, mert az emberek nem egy nyitott, őszinte módon működnek együtt. Nagyon sok a színlelés, és az emberi erőlködés. Az emberek azzá próbálnak válni, amivé gondolják, hogy mások szerint lenniük kéne. És az igazság az, hogy Isten nem fog segíteni, hogy mássá válj, mint aki vagy. Nem akarja, hogy embereknek felelj meg, nem azért, mert nem kéne, hogy tetszen az embereknek, amit teszünk. De különbség van a között, hogy vágyjunk kedvezni az embereknek, és a között, hogy állandóan az embereknek akarjunk megfelelni, ezáltal megengedve nekik, hogy manipuláljanak és kontrolláljanak. És ebben a folyamatban, amikor annyira boldoggá akarod őket tenni, te válsz boldogtalanná, és gyakran Istent is boldogtalanná teszed. Nem igazán tudsz nemet mondani az embereknek, amikor nemet kéne, ha nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Olyan sok ember jár gyülekezetbe, követi az előírásokat és a szabályokat, de az igazság az, hogy nem szeretik önmagukat. Kárhoztatva érzik magukat. Szégyen, szemrehányás és hibáztatás alatt élnek, amiket útközben magukra vettek a világban. És az a helyzet, ha elmész a gyülekezetbe, és ott még 10 szabályt kapsz, amit követned kell, és 3 új előírást, az nem fog megszabadítani az űrzavarból. Akit ismerned kell, az Jézus és a feltámadásának az ereje. Tudnod kell, ki vagy ő benne. Meg kell tanulnod azonosítani magadat azzal, aki ő benne vagy, aki Krisztusban van. Új teremtés az. Egy új teremtés, új természettel, mélyen meggyökerezve ő benne. A régiek elmúltak, A régiek elmúltak, és minden újjá lesz. A Józsué 5-ben, amikor Józsué elindult, hogy bevezesse az embereket, hogy bevegye Jerikó városát, Isten először azt mondta nekik, ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Nem tudjátok bevenni a földet, amíg a gyalázat nincs elhárítva rólatok. A gyalázat, a szégyen, a hibáztatás és a kudarc érzését hordja magában. Amikor néhány évig a világban jártok, majdnem mindenkiben benne lesz a gyalázat. De Jézus meghalt, hogy levegye ezt rólatok, hogy új teremtésként élhessetek. Nem csak énekelni akarunk erről, meg akarjuk élni. Élvezni akarjuk. Akarjuk, hogy valóságá váljon az életünkben. Tud valaki erre amment mondani? Van valaki, aki szeretné jobban érezni magát abban, hogy ki is ő valójában? Amen. Van valaki, aki már belefáradt a bűntudatba, a kárhoztatásba és abba, hogy összehasonlítgatja magát másokkal, és állandóan másokkal versenyez. El kell mondanom, hogy ez egy óriási probléma volt nekem. De most már szabad vagyok ettől, és nincs semmi, amit az ördög jobban gyűlöl, mint az, amikor valaki tudja, hogy kicsoda Krisztusban. Utálja, ha valaki magabiztos, és te magabiztos lehetsz Jézus Krisztusban. Efézus 1. Jó néhány igeverset meg fogunk nézni ma este. Nagyon szeretném, ha figyelnél rájuk. Elsőként az Efézus 1:3-4. Áldott, dicséret, magasztalás, dicsőítés a mi Urunk Jézus Krisztus, a Messiás, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden áldásával a Krisztusban, és mondjuk együtt Krisztusban. Vegyétek észre, nem azt mondja, hogy lehet, hogy meg fog áldani, talán meg fog áldani, esetleg meg fog áldani. Nem. Aki megáldott minket Krisztusban. Látjátok, nincs szükségünk arra, hogy Jézus még többet tegyen értünk. Csak hinnünk kell abban, amit már megtett, és el kell hinnünk, hogy ez már a miénk. Lehet, hogy még nem valósult meg az életedben, de el kell hinnünk, hogy már a miénk most. Szellemileg a miénk. És meg fogjuk látni, ha folyamatosan hisszük ezt, és egyetértünk Isten igéjével. Istennek jó terve van veled, nem csak mással. Istennek jó terve van veled, és jó terve van a gyermekeiddel. Isten szeretné, ha virágoznál, szeretné, ha jól éreznéd magad, szeretné, ha kreatív lennél. A Biblia azt mondja, te fej vagy, és nem farok, fent vagy, és nem lent, kölcsönt adsz, de neked nem kell kölcsönt kérni. Hogy van ez? Tudod mit? El kell hinned, meg kell tanulnod, hogyan kell egyetérteni Isten igéjével. Az Ámos 3:3 azt mondja, járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Meg kell tanulnod, hogy hogyan kell egyetérteni Istennel, és elhinni, mit mond az ő igéje rólad. Nem azt, hogy hogy érzel most, nem azt, hogy mit mondanak mások rólad, nem azt, amit a világ gondol. Meg kell tanulnunk felemelni Isten igéjét minden más fölé. És ha az ige azt mondja, hogy megáldott engem minden áldással, akkor én is azt fogom mondani. Meg vagyok áldva minden áldással, és most figyeld ezt a kifejezést. Krisztusban ő benne. Sokszor említettük ezt ma este. Hogyan lehet valaki Krisztusban? Nagyon egyszerű. Abban a pillanatban, ahogy elfogadod Jézus Krisztust megváltodnak, attól a pillanattól, hogy hiszel benne, hiszed, hogy meghalt a bűneidért, hogy kifizette a tartozásodat, hogy megbocsájtott, hogy megtisztított, és helyet készít neked a mennyben. For all eternity in heaven. Abban a pillanatban, hogy elhiszed ezt, a Biblia azt mondja, hogy ő benne vagy, és ő te benned. Isten otthonává válsz. Kíváncsi vagyok, hányszor kell ezt hallanunk, hogy végre izgalommal töltsön el minket. Isten temploma vagy. Isten otthona. Benned él. És alkalmassá tesz téged, hogy bármit megtegyél ezen a világon. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Megáldott minket mennyei világának minden lelki, Szent Szellem által adatott áldásával a Krisztusban. 4. vers. Mert ő benne, az ő szeretetében kiválasztott minket magának. Hú, olyan hálás vagyok, hogy Isten nem csak azért tette ezt, mert nem volt más lehetősége. Isten céllal jött utánad. Csodálatos. És tudod mit? Ő nincs meglepődve a viselkedéseden. Mindent tud rólad, mindent, amit valaha tenni fogsz. minden butaságot, amit valaha mondasz, minden hibát, amit elkövetsz, és látja jó dolgokat, amik előtted vannak, még mielőtt lehetőséged lenne megtenni azokat. Mit mondott Jeremiásnak, mielőtt szolgálatra próbálta őt hívni? Én formáltalak anyád méhében, és mielőtt megformáltalak, ismertelek, és választott eszközömmé tettelek. Tehát ez mind Isten dolga. Isten választ, és Isten használ. És

0: hogy ő megbukott énekből. A lány, aki velünk utazik és csinálja a hajamat, a tanára az ellenőrzőjébe azt írta, amikor még gyerek volt, hogy Debrának gondjai vannak az ollóval. Én is nagyon közel jártam ahhoz, hogy megbukjak angolból. Nem értettem az egész főnév meg ige dolgot. Nem érdekelt, csak beszélni akartam. Nem érdekel, hogy ez egy főnév vagy ige, vagy hogy határozó vagy melléknév. Azt se érdekel, hogy teljesen jól mondom-e, csak beszélhessek. Azt hiszem, kettest kaptam, hogy meg ne bukjak. De szóval itt vagyunk Hershey-ben, tele a terem. A dicsőítés vezető megbukott zenéből, és a nő, aki prédikál, majdnem megbukott angolból. Csodálatos. Tudja valaki mondani, hogy csodálatos? Csodálatos, hogy amikor a Szent Szellem ránk száll, átformál minket egy teljesen más férfivé vagy nővé, és használ minket az ő dicsőségére. Ahogy ma reggel is mondtam, az egyik legnagyobb dolog, ami akadályoz minket, az a büszkeség szelleme. Amikor azt hisszük, hogy ezek mi vagyunk, és nem Isten, vagy hogy mi ezt megérdemeltük. Vagy amikor Isten használ minket, és nagyszerű dolgokat cselekszik rajtunk keresztül, úgy kezdjük érezni, hogy felemeltettünk, és elkezdjük lenézni az embereket, akik nem tudják azt tenni, amit mi. Isten céllal választott ki. Ki választott? He chose you. Mert az ő szeretetében kiválasztott minket, kiválasztott önmagának, mint sajátját. Hogyan? Krisztusban. Mondjátok, Krisztusban. Már a világ teremtése előtt, hogy szentek, megszentelve és elkülönítve magának, és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Látjátok, itt nagyon megkeveredhetünk, ha nem értjük meg a dolgokat. Az igazság az, hogy már mindezek vagyunk Krisztusban. Krisztusban ő fedhetetlennek lát minket. Isten nem önmagadban lát téged, Krisztusban lát téged. Ezért van, hogyha Jézus nevében imádkozunk, azt mondja a magyarázó Biblia fordítás, akkor magát Jézust mutatjuk fel Istennek, az Atyának. Amikor imádkozol, nem önmagadat mutatod fel az Atyának. Amikor imádkoztam értetek ma este, akkor erre gondoltam, mielőtt felállt. Nem akarok ma imádkozni, ha nem hiszem el, hogy Isten meghallja és válaszol rá. Ezért ezt mondtam. Uram, hiszem, hogy meg fogod ezt tenni ma este, amikor imádkozunk. Amikor egy egyszerű hittel teli imát imádkozunk, hiszem, hogy az emberek meggyógyulnak, megszabadulnak, szabadok lesznek, és hiszem, hogy áttörést tapasztalnak meg a pénzügyi területen. És nem hiszem, hogy ez azért van, mert én egy erőteljes személy vagyok, aki ilyen nagyszerű imákat mond, hanem bizonyosságom van Jézus nevében, hogy amikor kijelentem a nevét, minden térnek meg kell hajolnia mennyen és földön és föld alatt. Ez nem rólunk szól. Nem arról, mit tudunk tenni, mit tettünk vagy tehetünk, hanem arról, hogy Krisztusban vagyunk, és hogy tudjuk, mit jelent ez. És szerintem fontos, hogy még több kijelentésünk legyen arról, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Mindenki mondja Krisztusban. Értsétek ezt meg. Ő benne, ő fedhetetlennek lát, akiről elhárult a gyalázat, megszenteltnek, szentnek. Egy csodálatos személy vagy, tudod? Krisztusban nagyon izgatottnak kéne lenned magad miatt. 7. vers. Efézus 1:7. Ő benne van. Az ő vére által, ami megváltásunk. Bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából. Hűha, nem hallottatok?
1: Oh my goodness.
0: Ő benne van, a megváltásunk. Visszavásároltattunk az ellenségtől. Istenhez tartozunk, az ördögnek nincs köze hozzánk. Amikor az ördög elkezdi neked sorolni, hogy mi nem vagy, csak mondd, köszönöm. Ez még inkább izgalommal tölt el Istennel kapcsolatban, mert tudom, hogy szeret engem, és elfogad olyannak, amilyen vagyok. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, szabadításunk, bűneink bocsánata, vétkeinknek és hibáinknak megbocsájtása, kegyelme gazdagságából, nem azért, mert megérdemeltük. 11. vers. Ő benne lettünk. Isten örököseit.

0: Éve is, és elnyertük az örökséget. Örökös társai vagyunk Jézus Krisztusnak. Mutatok majd este igeverseket, amik egyszerűen azt mondják, hogy Isten elküldte a Szent Szellemet, hogy dolgozzon az életünkben, és mindent, amit Jézus kapott az Atyától, azt lépésről lépésre átadja neked. Mindent, amit Jézus a halála és áldozata által szerzett, Isten neked adta, megörököltet Krisztusban. Ne járkálj többé, össze-vissza, rossz dolgokat mondogatva magadról, lehorgasztott fejjel, telve önsajnálattal, elkeseredve, depressziósan, összehasonlítgatva magadat másokkal, versenyezve másokkal. Fel kell emelned a fejedet, ki kell húznod a hátadat, és tudnod kell, hogy Isten otthona vagy. Istennek jó terve van veled, és a pokol angyalai sem tudják megakadályozni, hogy nagyszerű életed legyen, ha tudod, ki vagy ő benne. Ő benne, ő benne, ő benne. Tovább kell hangsúlyoznom, hogy ő benne, mert semmi köze nincs hozzád. Amikor azt mondjuk, hogy Isten igazsága vagyunk, mindig hozzá kell tenni, hogy ő benne, mert önmagunkban csak káosz vagyunk. A hölgy is azt mondta a bizonyságában, hogy ahogy itt Tennessee-ben mondanák, egy hatalmas káosz voltam, de tudjátok mit? Mindenhol ezt mondhatjuk. Mert az igazság az, hogy nélküle semmik vagyunk. Jézus azt mondta, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És nincs értékünk, és semmilyen mértékű úgynevezett jó cselekedet nem vásárol nekünk helyet a mennyben. Nem tudjuk megvenni és kiérdemelni. Nem lehetünk elég jók, hogy megfeleljünk Isten szentségének, de lehetünk Krisztusban, teljesen tőle függve mindenben. Mindenki mondja, Krisztusban. Hiszem, hogy van akit olyan emberek ma este, akik ezt eddig még nem értették meg, és hiszem, hogy sok ember a tévéképernyők előtt szörnyen érzi magát, annyira boldogtalan, nincs békessége és öröme. Azt gondolod, már megpróbáltad Isten, de valójában nem próbáltad meg. Megpróbáltál valamiféle vallást, és az cserben hagyott. Jézus nem azért halt meg, hogy vallásod legyen, azért halt meg, hogy kapcsolatod legyen Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Mindez a kapcsolatról szól. Amen. Isten szeret téged. És ez a gyógyír a lelkednek. Ez gyógyít meg minden törést az életedben. Isten szeret, és soha nem hagyja abba. Feltétel nélkül szeret, és nem tudod kiérdemelni, és nem tudsz tenni semmit, hogy ne szeressen. Sajnos sok ember soha nem fogadja el ezt, és így semmi jót nem tesz nekik. Mert az az igazság, hogyha nem hiszed el, amit hallasz ma este, akkor hiába igaz, hogy meg van váltva az ár, ki van fizetve. Nem lesz igaz a számodra. Igaz, de te nem fogod megtapasztalni, mert nem hiszed el. Minden, amit Istentől kapunk, hitáltal jön. Azáltal, hogy elhisszük, amit a Biblia mond. A Biblia azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása által. Most segítek, hogy megújuljon az elmétek. Ugyanezt fogom nektek mondani többféle módon a következő 40 percben, ami még hátra van, és ez az elméd megújítása, lerombolása az erősségeknek, amiket a sátán épített fel az elmédben. A világosság eljut az elméd és a lelked sötét területeire, és sokan közületek hazamennek, és újra ezen fognak gondolkodni. Krisztusban, Krisztusban. Lehetséges, hogy van értékem, értékes vagyok. Lehetséges, hogy Isten tényleg szeret engem, és elfogad olyannak, amilyen vagyok. És amikor elhiszed ezt, akkor már csak az ünneplés van hátra. Tizenegyedik vers újra, ő benne lettünk, Isten örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk, előre kilettünk választva. Kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekedett. Elmondanám, hogy Isten sokkal több dolog felett rendelkezik, mint gondoljuk. A Biblia azt mondja, hogy minden az ő akarata szerint történik. 13. 14. vers. Ő benne. Mindenki mondja, ő benne. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, most kezdek izgatott lenni. Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel.
1: Holy Spirit!
0: Halleluja! Van egy pecsét rajtad, amit a szememmel nem láthatok, és te sem. De hadd mondjam el, az ördög látja. És ami rajta van, Isten tulajdona, el a kezekkel. Elpecsételve lenni a Szent Szellemben azt jelenti, valakinek fenntartott. A világ romlottsága nem tud megkörnyékezni, mert el vagyunk pecsételve a Szent Szellemmel a megváltás napjára. Rendben, és még jobb lesz a 14. versben. Nagyon szeretem. A megígért Szentlélekkel. Juhú! Ez az egész garanciával jár. Garanciával. Ez biztosítja, hogyha valami úgy tűnik, hogy nem működik, azt mondhatom, várj egy pillanatra, ördög, garanciám van a Szent Szellemtől, hogy véghez viszi ezt az életemben. Mert tudod, hogy az ördög azt fogja mondani, hogy hát nem úgy viselkedsz, mint egy megváltott. Hát, nem úgy tűnik, hogy Isten betölti a szükségeidet. Nézd meg az anyagi helyzeted. Persze, nem mesélj nekem a gyógyulásról, tudod, hogy hogy érzed magad. Nem mesélj nekem Isten kedvességéről, semmi jó nem történik veled. Ha Isten annyira szeret, akkor miért ilyen zűrzavaros az életed? És ilyenkor kell elővenni a Bibliádat, és azt mondani, nézd, itt van a garancia. Efézus 1.13. El vagyok pecsételve a Szent Szellemben. A 14. versben a Szent Szellem garantálta a védelmezésemet, garantálta a megváltásomat. És csak azért, mert nem látom, nem jelenti, hogy nincs már úton. Jön a fizetés napja. Amen. Hogyan vesszük az értékünket, értékességünket és céljainkat? Nem úgy, ahogyan a világ teszi. A Róma 12.2 egy olyan igerész, amit sokat idézünk a gyülekezetben, és nagyon fontos. Ne igazodjatok e világhoz, ne gondolkozzatok úgy, mint ők. Ne viselkedjetek úgy, mint ők, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. A világ az értékét és értékességét a pozícióból, vagy a vagyonból, rangokból, iskolai végzettségből nyeri, hogy hány kisbetűt tudsz rakni a neved mögé, ami arról tanúskodik, hogy milyen a végzettséged. Én nem vagyok a továbbtanulás ellen, szerintem ez csodálatos. És a titulus, amit megérdemelten adnak, az valóban egy megtiszteltetés. A végzettségek nem rossz dolgok, de hadd mondjak valamit, nem leszel külön tőle senkinél. És egy csomó ember van, akinek azért nincs, mert ilyen vagy olyan okból kifolyólag nem volt rá lehetősége. Nem volt pénzük, nem volt olyan neveltetésük, de az is lehet, hogy nem voltak elég okosak, de az sem baj. Amen.
1: Amen.
0: Mert Isten kiválasztja a gyengét és a világ szemében bolondot, hogy a bölcseket megszégyenítse. És néha, néhány ember olyan okos, hogy Isten nem tudja őket használni, mert nem tudnak olyanok lenni, mint a kisgyermekek, és csak hinni. Amen. Én személy szerint nem nagyon foglalkozom a titulusokkal. Nagyon érdekes, hogy bármerre megyek szolgálni, mindenhol érdeklődnek, hogy hogyan szólítsanak, hogyan mutassanak be. Tiszteletes, püspök, testvérnő, ez vagy az, vagy valami más. Én csak azt mondom, Joyce vagyok.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna itt.
2: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Füllett idő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt, a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Időjárás.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nyitjuk már is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 15-e. 26 éve ez a bíróságok napja Magyarországon. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a bíróságok napjává nyilvánította. Annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869. évi 4. törvényszik deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve és a szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen. 242 éve született Dunajszky Lőrinc szobrászművész, aki a hazai klasszicista szobrászat egyik legtöbbet foglalkoztatott mestere. Asztalos családból származott, Dunajszky László, Henrik, Gusztáv és János Lőrinc fiai szobrászok, illetve kőfaragók lettek. 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal, Pest és Vác között közlekedett a vonat. 96 éve született Szabó Gyula színész, Kalambó magyar hangja, a Nemzet színésze, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Népmesék című mesesorozat mesemondója, de szerepelt még a Tizedes meg a többiekben, a Hahulcsiben, a Hídemberben vagy a Tenkes kapitányában is. 86 éve született Koncz Tibor zeneszerző, akinek legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. Hangszerelő, zongorista, elektronikus billentyűs, hangszeres, dobos, eredeti foglalkozása szerint okleveles geológus mérnök, szövegíró szerzőtársa legtöbbször Szenes Iván volt. 85 éve látott napvilágot szintén a mai napon Medvecki Ádám kossuthdíjas karmester, a Magyar Állami Operaház és a Matáv szimfonikusok egykori zenei igazgatója, majd a Győri Filharmonikusok első karmestere volt. 73 éve látott napvilágot a fővárosban Bódi Magdi énekesnő. Vukán György tanítványaként 1972-től a Generál együttesben énekelt, majd szabadúszóként lépett fel. Később 1981 óta Kanadában és az Egyesült Államokban jazzénekes, rádióban, tévében és klubokban énekel. Több kis és nagy lemezt készített, legutóbbi lemezének az I Love New York-nak dalai kint születtek New Yorkban amerikai zenészek közreműködésével. 75-ben nyerte el az Intertalent Fesztivál nagydíját és közönségdíját, majd a Pozsonyi Lira Fesztivál közönségdíjasa lett. Megkapta a Tessék választani első díját, majd 1979-ben a Finnországi Fesztivál fődíját. Ma üli a születésnapját Liptai Klaudia színésznő műsorvezető. 88-ban rossz magaviselete és számos igazolatlan órája miatt kicsapták a Kafka Margit Gimnázium képzőművészeti szakáról, később aztán számítógépes tenyérjóslásból élt, közben egy esti gimnáziumban 2 év alatt érettségizett le. Érettségi után elvégezte a Gór Nagy Mária színidanodát, majd a színművészeti főiskolát. Még főiskolai évei alatt lett a Víg Színház tagja. 93-tól kezdett a tévében is szerepelni, 2001-től több tévéműsor vezetője volt, illetőleg ő a született feleségekben Brenda Strong magyar hangja. 18 éve, 36 éves korában hunyt el a mai napon Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus, beceneve Koló. Horváth Csabával és Kozman Györggyel is nagyon sikeres párost alkotott, egyéniben is nyert olimpiai aranyat. 2008-ban 36 évesen edzés közben érte a halál, amikor az 5. olimpiájára készült. 101 éve született Radó Károly szobrász és festőművész, szintén a mai napon, mintegy 50 alkotás áll köztéren. A rendszerváltás után a festészet felé fordult és tempera alapra készített zsírkrét a képeivel ért el sikereket. 41 éve először landolt Ferihegyen Jumbo Jet, vagyis Boeing 747-es óriásgép, a Lufthansa légitársaság Boeingja volt az első óriás gép, amely polgári repülés során Magyarországra érkezett. A budapesti légikikötő méreteinél fogva még az ennél nagyobb teherszállító gépek fogadására is alkalmas, hiszen a 37.707 méter hosszú H2-es futópálya a világ legnagyobb tehergépeit is biztonsággal tudja fogadni.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A nyár második felében ismét elindul a 2020-ban bevezetett országnéző sétarepülés program, amelynek keretében egy Embraer 120-as gépről nézhetjük meg Magyarország legszebb tájait. Július 24-én és augusztus 15-én ismét elindulnak tehát a Budapest-Budapest járatok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, írta az Aeropark közösségi oldala a reptérlátogatás. Az egyórás sétarepülés során a fedélzetről láthatjuk a festői Dunakanyart, a Bakony gyönyörű vonulatait, a Balaton ezer nyálatát és a főváros sziluettjét, de a program a puszta repülésnél komplexebb élményt is kínál, amelyek együtt akár életre szóló emlékek lehetnek. Miközben Magyarország legszebb tájaiban gyönyörködünk, a repülőgép személyzete mesél arról, hogy mi történik a színfalak mögött, merre tart az utasszállító, mi mindent érdemes megfigyelni odalent, hogyan készülnek a pilóták a repülés következő fázisára. A járatokat a Béz és Aero Express légitársaságok üzemeltetik majd, a brazil gyártású repülőgép minden ülése remek kilátást biztosít. A programot az Aeropark szervezi és a Budapest Airport támogatásával valósul meg. A járatok mindkét napon 11 és 13 órakor indul majd. A program a Ferihegyi Repülőmúzeumban kezdődik és ér véget. A múzeumból az Aeropark Malév Icarus Nostalgia busza viszi el az utasokat a repülőgéphez, miközben a nemzetközi reptérforgalmát figyelik testközelből. Az Embraer 120-as a világ egyik legnépszerűbb regionális utasszállító repülőgépe, számos légitársaság flottájában szolgált az elmúlt évtizedekben. Maximális felszálló tömege 12 tonna, utazósebessége 550 km/h, hatótávolsága 1750 km. A típus utazó magassága 9000 méter, de a Magyarország fölötti sétarepülés alacsonyabban zajlik majd a lehető legszebb látvány érdekében. Közben a lakáspiacon felére esett a budapesti kereslet, júniusban tovább hűlt az ingatlanpiaci kereslet, májushoz képest 5%-kal kevesebb érdeklődést mért a Zenga.hu a lakások és házak iránt, a tavalyi év havi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-os a visszaesés. Miközben a fővárosi piac látványosan lassult, egyes megyékben élénkülés tapasztalható. Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők. 44%-os csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, már 50%-os a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetés gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel, mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője. A megfizethető megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet. A legolcsóbb megyében Nógrádban például 20%-kal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyében, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. Mindez nem véletlen. Egy 50 millió forintos keretből például a fővárosban csak egy kisebb garzonlakást lehet megvásárolni, az említett vidéki térségekben azonban ennyiből egy kisebb családi ház, vagy akár háromszobás lakás is elérhető, tette hozzá Futó Péter. A vevői érdeklődés átrendeződése az ingatlan típusoknál is megjelenik. Jelenleg a családi házak tartják magukat a legjobban. Az előző hónapban mindössze 10%-kal maradt el irántuk a kereslet a tavalyi évi átlaghoz képest. A lakások piacán ugyanakkor jóval nagyobb a visszaesés. A téglalakások iránti érdeklődés 42%-kal, a panellakásoké pedig 44%-kal alacsonyabb most, mint tavaly. Közben folytatódik a budapesti zöld panel program. A rekordhőségek rávilágítottak a panelházak energetikai korszerűsítésének fontosságára, amelyben a budapesti zöld panel program nyújt segítséget. A főpolgármester közölte, hogy az elmúlt hetek rekordhősége ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire elengedhetetlen a budapesti lakóházak energetikai korszerűsítése. A probléma különösen a panelépületeket érinti, amelyek a nyári kánikul idején rendkívül gyorsan átmelegednek, jelentős terhet róva az ott élőkre. Mivel Budapesten mintegy 500 000 ember lakik panellakásokban, a városvezetés tavaly elindította a budapesti zöld panel programot, amely célzott megoldást kínál ezeknek az épületeknek a modernizálására. A program elsődleges célja, hogy a felújítások révén a lakóépületek sokkal ellenállóbbá váljanak a szélsőséges időjárási körülményekkel, így a hőhullámokkal szemben. A korszerűsítési munkálatok nem csak a lakók komfortérzetét javítják, hanem hosszú távon jelentős rezsicsökkenést is eredményeznek. Emellett a program hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, ami környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú, miközben a lakások piaci értéke is növekedhet a modernizációt követően. A program keretében a jelentkezési folyamat már több kerületben lezárult, ahol jelenleg a beérkezett pályázatok szakmai értékelése zajlik. Ugyanakkor a lehetőség továbbra is nyitott bizonyos területeken. A 14., a 20. és a 22. kerületben még várják a lakóközösségek jelentkezését. A városvezetés határozott célja, hogy a jövőben megérkező uniós források felhasználásával minél több panelház energetikai megújítása indulhasson el, ezzel is segítve a budapesti otthonok fenntarthatóbbá tételét. Felújítás kezdődik Budán, több villamos és busz menetrendje is módosul. A Fehérvári úton felújítják a Hausmann-Alajos utcai út átjárót július 27-éig, ezért hétfőtől már több villamos közlekedése is módosul, közölte a BKK. A felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos közlekedése. A villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. A felújítás idején a BKK a Fehérvári út térségében a 7-es, a 114-es, a 213-as, a 214-es autóbuszokat és az 1-es villamost, Budafok térségében a 33-as, a 114-es, a 133E, a 213-as és a 214-es autóbuszokat, Kelenbölgy térségében a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es és a Kamaraerdei 87-es, illetve 187-es autóbuszokat, valamint a 4-es metró igény. Bevételét ajánlja. A legendás budapesti étterem új fentvilágsztárokat fogadott, az eseményről a szokásokhoz híven egy fényképet is megosztottak. A képen a két fantasy sorozat szereplőit alakító színészek mellett Robert Lantos és a Hunyadi sorozat producere is szerepelt. A Rosenstein vendéglő sorra látogatják tehát a nagy nevű színészek. Öröm volt vendégül látni Ralph Fiennes-t, Viggo Mortensent és Robert Lantost. A Rosensteinben köszönjük a látogatást is, hogy budapesti tartózkodásuk alatt többször is nálunk jártak, osztotta meg a vendéglő. Voldemort és Aragorn, micsoda találkozás, jegyezte meg az egyik kommentelő. A Harry Potter filmek Voldemortját és a Gyűrűk ura Aragornját alakító színészek többször is visszatértek az étterembe, hiszen Szabó István Budapesten forgatott új filmjének főszereplői. Márai Sándor a Gyertyák csonkik égnek című regény filmadaptációját pszichológiai párbajként írják le a két főszereplő karaktere között. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 15-e van szerda, fél 11 a Manna FM regionális híreit hallják. Hosszú távon védeni kell Budapest ivóvízbázisát, zöld sétáló utcává alakul a Révai köz, harmadik hónapja csökkennek a lakásárak Budapesten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tartós, a Száj és a Duna alacsony vízállása miatt ismét előtérbe került Budapest ivóvíz ellátásának kérdése. A szakemberek szerint a főváros vízellátása jelenleg biztonságban van, ugyanakkor hosszabb távon olyan fejlesztésekre lehet szükség, amelyek stabilabbá teszik a vízellátást. Budapest ivóvizének jelentős részét a Szentendrei és a Csepeli szigeten működő úgynevezett parti szűrésű kutak biztosítják. Ezek a kutak a Duna kavics és homok rétegén átszűrődő vizet hasznosítják, ezért a tartósan alacsony vízállás csökkentheti a víz utánpótlást. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a főváros több nagy víztározóval, valamint mélyebb kutakkal is rendelkezik, így Budapest ivóvízellátása egyelőre nincs veszélyben. A szakértők szerint inkább a magasabban fekvő agglomerációs településeken jelentkezhetnek, előbb nyomáscsökkenések vagy vízhiány. Egy nyugdíjas vízépítőmérnök úgy véli, hogy hosszú távon a Duna vízvisszatartását szolgáló fejlesztésekre is szükség lehet, szerinte egy nagymarosi duzzasztómű hozzájárulhatna a folyó vízszintjének stabilizálásához és a hazai vízkészletek megőrzéséhez. Már három egymást követő hónapja csökkennek a lakásárak Budapesten, ez derül ki az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexéből. Mindeközben országosan júniusban még 0,6%-kal emelkedtek a kínálati árak, a fővárosban viszont 0,1%-os visszaesést mértek. Hasonló több hónapon át tartó árcsökkenésre legutóbb 2020 őszén volt példa. A szakértők szerint a piac egyre inkább alkalmazkodik a fizetőképes kereslethez, ezért a korábbi jelentős drágulás megtorpant. Az elemzés alapján a következő hónapokban is inkább stagnálásra vagy mérsékelt árváltozásra lehet számítani, miközben a kereslet élénkülését hosszabb távon elsősorban az alacsonyabb lakáshitelkamatok hozhatják el. A júliusi adatok szerint Budapesten egy használt lakás átlagos négyzetméter ára 1.400.000 forint. A legdrágább továbbra is az 5. kerület, ahol átlagosan 2,1 millió forintot kérnek egy négyzetméterért, míg a legkedvezőbb árak a 23. kerületben találhatók, körülbelül 900.000 forintos négyzetméter árral. Vidéken egyébként Debrecen továbbra is a legdrágább megyeszékhely, míg a legalacsonyabb árak Salgótarjánban, Békéscsabán és Kaposváron jellemzők. Megkezdődött az aláírásgyűjtés azért, hogy december 24-e hivatalos munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság jóvá hagyta, így szeptember 4-éig összesen 200 ezer aláírást kell összegyűjteni a referendum kiírásához. A szakszervezet jelenleg Budapest 5 helyszínén gyűjti a támogató aláírásokat. Kassai Zoltán, a szervezet elnöke elmondta, hogy korábban a kormánnyal is szerettek volna egyeztetni a kezdeményezésről, de nem kaptak választ, ezért döntöttek az aláírásgyűjtés elindítása mellett. A kezdeményezés célja, hogy szenteste minél több család együtt készülhessen a karácsonyra. A szakszervezet szerint, ha december 24-e munkaszüneti nap lenne, akkor a legtöbb üzlet zárva tartana. Ugyanakkor azokban a munkakörökben, ahol ezen a napon is dolgozni kell, például az egészségügyben vagy a közösségi közlekedésben, akkor a munkavállalók magasabb díjazásban részesülhetnének. Megkezdődött a Révai köz teljes körű felújítása Terézvárosban. A munkálatok várhatóan decemberig tartanak, és ez idő alatt az utca teljesen megújul. Megszűnik az autós forgalom, a parkolóhelyek helyét pedig gyalogosbarát közösségi tér és új zöld felületek veszik át. A beruházás a Terézváros 2030 közterületfejlesztési program része. Ennek a célja, hogy a belváros zsúfolt autóközpontú utcái fokozatosan élhetőbbé váljanak. A Révai köz jelenleg elsősorban parkolóként működik, keskeny járdákkal és gyakori forgalmi torlódásokkal. A felújítás után azonban egy sétáló utcává alakul, ahol a gyalogosoké lesz a főszerep. A tervek szerint az utcában padokat, kerékpártámaszokat, hulladékgyűjtőket és nagyméretű növényládákat is kihelyeznek. Bár hagyományos fasort itt nem tudnak telepíteni, mivel az utca alatt pincék húzódnak, így dézsákba ültetett fákkal, cserjékkel és évelő növényekkel teszik zöldebbé a környezetet. A fejlesztők szerint így is jelentősen javul majd az utca mikroklímája és hangulata. A felújítás nem csak a Révai közt érinti, a környéken folytatódik a közterületek megújítása is, például átalakítják a Kádi Gyula utca egy részét, valamint a Révai köz és a Kádi Gyula utca csomópontját is korszerűsítik. A cél egy biztonságosabb, zöldebb és emberközpontú belvárosi környezet kialakítása. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a megszűnő parkolóhelyek miatt az ott élőket kompenzálják. Lakossági parkolóhelyeket jelölnek ki a környéken, emellett pedig kedvezményes bérleteket biztosítanak egy közeli parkolóházba. A mentők, a tűzoltók és más hatósági járművek számára a felújítás után is biztosított lesz az akadálytalan behajtás. A beruházástól amúgy azt várják, hogy hosszú távon csökken a környék forgalmi terhelése, javul a levegő minősége és egy új, kellemes közösségi tér jön létre Terézváros szívében. Bombafenyegetés miatt őrizetbe vettek egy 60 éves férfit Budapesten. A gyanúsított a 112-es segélyhívón azt állította, hogy bombát helyezett el egy első kerületi utcában, a rendőrök azonban fél órán belül elfogták. A nyomozás szerint a férfit korábban nem engedték be egy rendezvényre, mert közbiztonságra veszélyes eszközök voltak nála. Emiatt tett valótlan bejelentést, amit az igazoltatás során el is ismert. A rendőrök közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és gyorsított eljárásban bíróság elé állítását kezdeményezték. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hamis segélyhívások minden esetben komoly erőket kötnek le, és késleltethetik a valódi segítségre szorulók ellátását. Aki valótlan bombafenyegetést vagy más közveszéllyel kapcsolatos hamis bejelentést tesz, súlyos büntetésre, akár több éves szabadságvesztésre is számíthat. Vádat emelt a budaörsi járási ügyészség egy férfi ellen, aki szolgálat közben bántalmazta egy helyközi autóbusz vezetőjét. Az ügyben a budaörsi járásbíróság dönt majd. A vádirat szerint a törökbálinti férfi még január elején jelent meg a Nagykovácsi buszvégállomáson, mert számon akarta kérni azt a buszsofőrt, akivel a lánya korábban konfliktusba került. A férfi felszállt a menetrend szerint közlekedő autóbuszra és többször megfenyegette a szolgálatban lévő sofőrt. Miután a buszvezető felszólította, hogy hagyja el a járművet, a férfi megpróbálta kirángatni őt a vezető ülésből. Ezután tovább fenyegetőzött, majd ököllel megütötte a sofőrt. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat. Az ügyben a budaörsi járásbírósághoz majd döntést. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint július 21-én kedden kezdődik majd az aszfaltozás az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon. A munkálatok idején kedd estétől várhatóan 3 egymást követő éjszakán, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra kell számítani. A forgalmat jelzőrök irányítják majd, így a járművek felváltva haladhatnak át az érintett útszakaszon. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a felújítás idején számítsanak torlódásokra, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel vagy alternatív útvonallal tervezzék meg az utazásukat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezés

híre egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolodko korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a
halálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: FM, Budapest Update.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villav Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: Podcast. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 88.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra és újra szeretek arról beszélni, hogy léteznek a világon ezek a bizonyos kék zónák, amiket a szakértők gyűjtöttek össze hosszas kutatások alapján. Ezek azok a helyek a világon, ahol a leghosszabb ideig élnek az emberek. A Kína és India között fekvő Bhután természeti adottsága folytán a Földünk egyik legelzártabb állama. Az elmúlt több mint 1000 évben elképesztő elszigeteltségben éltek ott az emberek. A 60-as évek végéig nem voltak aszfaltozott utak, nem voltak elektromos hálózatok, nem volt telefonhálózat, nem volt gépjárműforgalom, nem volt postaszolgálat, sőt a televízió is csak 2000 környékén jelent ott meg. Az ő ősi világnézetük szerint az élet természetes állapota a boldogság. Sikerült megőrizniük az ősi hagyományaikat, az életvezetésüket. Bhutánban összesen egy fő halt meg koronavírusban. Ő is 2021. januárjában példaértékű Bhután védekezése a koronavírus járvánnyal szemben példaértékű volt, bár most is nagyon figyelnek. A halhatatlanok szigetének is nevezett Okinaván élőkre pedig a magas élettartamuk már a második világháború alatt igazán kimagasló volt, és fel is keltette az emberek figyelmét. A kutatók azt tapasztalták, hogy a lakosok körében megszokott magas, 100 évet meghaladó életkor és a szív problémák, a stroke és a daganatos megbetegedések aránya itt volt a legalacsonyabb a világon. A lakosok növényi étrendet követtek, azaz a fő táplálékforrást, a zöldségek, a gyümölcsök és a gabonafélék biztosították, és többnyire nyersen fogyasztották a zöldségeket és a gyümölcsöket. Az egyik fő eledelük pedig az édesburgonya, a teljes kiörlésű gabonafélék, a leveles zöldségek, tehát ők gyakorlatilag azt a reform és egészséges életmód élik már sok száz éve, amire most kezdenek rászokni azok, akik a modern világban ezeket a zöld turmixos, nyersétkezéses napokat élik. Omega 3 zsírsavban gazdag halakat is fogyasztanak gyakran, de ott van a rizs és a szója is az étrendjük részeként, és emellett pedig a kutatók azt is megfigyelték és lejegyezték, hogy Okinawa lakosaira nem jellemző a nyugati világban megszokott lakmározás. Pont annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem eszik túl magukat soha. Mondjuk annyira gyönyörű hely, hogy tényleg az édenkert, ahogyan az ember látja. Ezeket érdemes Okinavára rákeresni a neten, és a képekre kattintva, hát az ember látja, hogy ilyen, hát ez valami egészen mesebeli gyönyörű. A Himalája magas területén élő serpák is például a világ legegészségesebb népei közé tartoznak. Kivételes fizikumuk van, kivételes állóképességgel rendelkeznek. Ezek a hegyi emberek egyrészt az aktív életmódjuknak köszönhetően élnek sokáig, és a betegség akik sem gyakoriak, hiszen a hegyen való közlekedés számukra mindennapi rutin része. A Mount Everest meghódítása óta a hegymászók rendszeresen igénybe veszik a teherhordó serpák segítségét, akik nem csak úgy ismerik a hegyet, mint a tenyerüket, de az extrém fizikai terhelést is bírják, hozzászoktak. Aztán a kék zónában élő emberek között ott vannak még az abházok, Grúzia területén élnek, és az egészséges 100 éves, szokatlanul magas létszámáról ismert. A kefir és a joghurt reklámok ellentétben az abházok nem esznek sem kefirt, sem joghurtot. Egy kecske tehén vagy birkatejből erjesztéssel készült maconi nevű főzetből isznak naponta egy-két pohárral. Salátát fogyasztanak reggelire, amihez a kertből szedik a friss hozzávalókat, és ami tavasszal olyan csípő zöldségekből készül, mint a vizitorma, zöldhagyma vagy a retekfélék. Nyáron is ősszel a paradicsom és az uborka a legnépszerűbb náluk, míg a téli saláták például ecetes uborkából és paradicsomból, káposztából és hagymából állnak, ebben mondjuk hasonlítanak a nálunk elkészített ételekhez, amik mind-mind fermentálással készülnek, tehát a tejsavas erjedés ott is nagyon sokat nyom alatba így az egészség szempontjából. Amit nem fogyasztanak el, azt elraktározzák, vagy megszárítják télire, így aztán olyan sok gyümölcs van nekik, ami egész évben fogyasztható. Általában igen erős szikár emberekről beszélünk, súlyfelesleg nélkül, nagyon lassan esznek. Az étkezés minden percét kielvezik, alaposan megrágják az ételt, és szeretik egymás társaságát, és az étkezés mellett a hosszú élet az abház receptjének másik összetevője, a rengeteg testmozgás, ami a napi tevékenységük része. Sétálnak, gyalogolnak. A világ legegészségesebb és leghosszabb életű népeinek az étrendjében és életmódjában számos közös vonás figyelhető meg. Elsősorban vegetáriánus táplálkozást folytatnak, nagyon kevés húst tesznek, halat csak az okinavaiak fogyasztanak. Az étrendjük a nyugati sztenderdekhez viszonyítva sokkal kalóriaszegényebbnek mondható, és ami a legeslegfontosabb, nem fogyasztanak egyáltalán iparilag módosított, azaz feldolgozott élelmiszert, cukrot sem, kukoricaszirupot sem, tartósítószert sem, mesterséges aromát vagy egyéb vegyi eredetű anyagot sem egyáltalán. Az étrendjük elsődlegesen friss, tehát nyers. Zöldségekre és gyümölcsökre épül, azt eszik, ami az adott időszakban ott helyben megterem, ahelyett, hogy a messziről szállított konzerveket fogyasztanák. A hosszú életű népek mindegyikére jellemző az élethosszígtartó aktív mozgás, minnyáján derűs, megelégedett életet élnek. Hát ezért kéne odafigyelnünk arra, ahogyan élnek a kék zónákban az emberek, és amiket fogyasztanak ott.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma az írógépről lesz szó, és Péter Mitterhofferről, aki az írógép atya volt. Ő egy osztrák asztalos mester volt, és a nevét ma már az irodalommal foglalkozó magazinok, blogok és folyóiratok nem is emlegetnék, ha csak bútorokat, ajtókat és ablakkereteket, ágyakat és mondjuk lépcsőket készített volna. Mitterhofer azonban asztalosként valami egészen mással kezdett foglalkozni. Ő építette meg ugyanis az első írógépet, így neki köszönhető az, hogy aztán több mint egy évszázadon át írók milliói pötyöghették a történeteiket egy írógépbe fűzött papírra, és kevesen a mai napig is valamilyen írógépet használnak laptop vagy asztali számítógép helyett. Mitterhofer paraszt családból származott, Parchimban, egy kis dél-tiroli faluban született 1822. szeptember 20-án. Ő volt az első a 9 testvére között, az első szülött gyermek. Az édesapja is asztalos mester volt, tőle tanulta meg az asztalos és az ács mesterséget. Nagyon vidám természetű gyerek volt, emiatt aztán felnőtt korában is, és mindenki kedvelte, nagyon jó hangú énekes volt, állandóan mókázott, gyakran hasbeszélésével képeztette el a vidám társaságot, nagyon ügyeskező mesterember is volt mindemellett, még hangszereket is készített, egyébként még a képeken is egy nagyon jó pofa figurát látunk, amikor a korabeli fotókat nézzük. 40 éves koráig francia, holland és német földön vállalt munkát, aztán egy ács lányával házasságot kötött, és a szülőfalujában telepedett le, és akkor nagyon nagy erővel bele is vetette magát egy írógép konstrukciójába. 1864 és 1869 között összesen 5 modellt épített, amelyek közül 4 fennmaradt. Az első, második és negyedik modellt 1905 és 1911 között a házának a padlásán találták meg. Ma az első és az ötödik modell a Bécsi Műszaki Múzeumban, a negyedik modell pedig a Meranói Városi Múzeumban, a második számú modell pedig Dresda városának műszaki gyűjteményében található. Az első két 1864 és 65 között épült modell fából volt, csak a betűtartó és a vakírásra szolgáló pontírásos betűk voltak fémből. Aztán a harmadik elveszett modellel Mitterhofer 1866-ban elzarándokolt Bécsbe, ahol ugyan a kabinet iroda ösztönzésére a császártól 200 guldent kapott elismerésként, ettől eltekintve azonban hazabocsátották, nem történt semmi. Minden esetre már akkor tekintélyes összeg állt rendelkezésére további konstrukciók kifejlesztésére. Így aztán 1867 és 69 között épült 4-es és 5-ös számú modell már messze menően fémből készült, és betűtartóval, alsó ütközővel, billentyűzettel, papírtartó íróhengerrel, az automata soremelőjével és a több lépcsős mechanizmusával már konkrétan a modern írógépek lényeges szerkezeti ismertető jeleit tartalmazta, tehát ez, amit elmondtunk, ez konkrétan úgy fest, mint a modernebb kori írógépek, az utolsó, leginkább kiérlelt modellje. Mitterhofer ezzel még egyszer elzarándokolt Bécsbe, hogy bemutassa, bár ezúttal a császár megvette az írógépet 150 guldenért, és odaajándékozta a Politechnikai Intézetnek, ahonnan a Műszaki Múzeumba került. A feltaláló aktív támogatása és pártolása megint csak elmaradt, úgyhogy ő elkeseredetten elrejtette 4 gépét a saját háza padlásán, és 1870 után ismét a háztartás és a mezőgazdaság hasznos eszközei a tetőfedés és a hangszerépítés felé fordult, sikertelennek tudta be ezeket a kísérleteket és fejlesztéseket. Az utolsó éveiből még egy fából készült mechanikus mosógép építése ismeretes. A tipikus barkácsoló feltalálók közé tartozik Mitterhofer, akinek egyrészt elmaradt az elismerése és a támogatása, mint sok sorstársai, másrészt pedig hiányzott az ötletük szükséges piacra vitele. Mert amikor aztán az írógép végül az 1870-es években elindult diadalútjára az USA-ból, akkor már mindent másképp láttak. A mester még élt, amikor Christopher Ledham Scholz Amerikában hatalmas sikert aratott az általa megalkotott íróképpel. Az osztrák feltaláló pedig kénytelen volt tudomásul venni a történteket. Az írógép tömeggyártása az 1900-as évek elején kezdődött, a második világháború után már az elektromos masinák is megjelentek szerte a piacon. A személyi számítógépek térhódításaig az irodák legmegbecsültebb munkaeszközei voltak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A légzéssel kapcsolatban többször beszéltünk már arról, hogy miért fontos, miért kell odafigyelni, milyen a helyes légzés technika, de azt nem tudom, hogy mennyien tudják a kedves hallgatók közül, hogy ronthatja az agyműködést, hogyha valaki a következő módon veszi a levegőt. Ezt el fogom majd mondani, hogy milyen az a felületes légzés, milyen jelei vannak, mert hogy egyre több embert érint világszerte ez a probléma. A légzés természetes folyamat, ezt mindannyian tudjuk. Erre az ember nagyon ritkán figyel oda, kivételektől eltekintve azért nem fordítunk erre figyelmet, pedig kéne, mert hogy a modern életforma pont erre van nagy hatással. Az ülő munka, a görnyedt testtartás, ez nehezíti a mellkas tágulását, ami rontja konkrétan a légzés hatékonyságát. A tartó stressz, a felfokozott érzelmi állapot is befolyásolja a működést. Manapság az emberek többségére a fent említett okok miatt a felületes légzés abszolút jellemző. Ez azt jelenti, hogy a tüdő nem szellőzik át teljesen, tehát a szervezet oxigénellátása is alacsonyabb. Mintha a hasi légzés lenne az uralkodó, ez pedig különböző negatív következményekkel is járhat. Nagyon fontos a jelek felismerése, tehát beszéljünk arról egy kicsit, hogy mit is jelent a felületes légzés, hogyan tudjuk észrevenni, és mit kell tennünk ellene. Nem tesz jót a felületes légzés, ez tény, ez nem is kérdés. A tüdőnek nincs saját izomzata a légzésben, a bordaközi izmok és a rekesz izom vesznek részt. Normál esetben a mellkas több irányban mozdul el ki- és belégzés során, belégzéskor felfelé és előre, illetve oldalirányba tágul, ilyenkor a rekeszizom összehúzódik, a hasüreg felé mozdul, és a mellkas mozgását követve nő a tüdőtérfogat. Amennyiben például hosszas ülés hatására megváltozik a testtartás, módosul az izmok lefutása és a mellkas tágulásának a mértéke is. A légzés jellemzően felületessé válik, a mellkasi légzés kerül előtérbe, az egyébként jóval hatékonyabb, optimális levegő cserét biztosító hasi légzés helyett. A mellkasi légzéssel nem jut elég levegő a tüdőbe, romlik a szerv átszellőzése, illetve a szervezet oxigén ellátása is, és kilégzéskor nem tud kellő mennyiségű levegő távozni. A felületes légzésnek többféle negatív hatása is lehet, alvászavarokhoz, fáradtsághoz vezethet, befolyásolja az agyműködést, a szakemberek szerint ronthatja a kognitív funkciókat is, és míg a rekeszizom gyengülésével is jár, a légzési segédizmok, például a nyakizmok merevebbé válnak, ezt is előidézheti a felületes légzés. Idővel egyébként a vérnyomást és a pulzus számot is emelheti, hiszen nincsen elég oxigén a szervezetben. Hogy milyen jelek utalnak arra, hogyha felületes a légzésünk? Nem nehéz észrevenni őket, a gond inkább az, hogy az ember általában nem figyel a légzésére. Ülőmunka esetén érdemes gyanakodni, hogy a görnyedt testtartásnál, az előre helyezett fejtartásnál is jellemző a probléma. Erről már az SMS nyaknál, ugye? Az úgynevezett SMS nyaknál, vagy a banyapup kialakulásánál beszéltünk, mert ugye előre szegi az ember a fejét, ahogy nézi általában az okostelefonját. Szóval előfordulhat, hogy a légzés nem csak felületes, hanem kapkodó és túlságosan szapora is, és megfigyelhető az is, hogy a légzés során a has helyzete nem változik, csak a mellkas mozog, mint ha pihegnénk, mint a fűzős nők annak idején. A hasi légzés esetén a légzés lassabb, egyenletesebb, mélyebb. Belégzéskor a has emelkedik, kilégzéskor süllyed, és bár eleinte nem könnyű az átállás, mégis érdemes minden egyes nap tudatosan gyakorolni hasi légzést, ha máskor nem, akkor lefekvéskor, délutáni pihenőnél vagy esti alvásnál, és idővel természetessé válik majd. Ülő munkavégzés során különösen fontos, hogy időnként az ember felálljon, nyújtózkodjon, korrigálja a testtartását, a tüdő tisztításában segíthet például az is, ha rendszeresen végzünk olyan mozgásformákat, amelyek egy kicsit megszuszogtatnak. Legyen szó egy akár temposabb sétáról vagy úszásról, vagy a munkahelyünkön egy kis lépcsőzésről például. De létezik négy olyan légzőgyakorlat, ami segíti a tüdő átszellőzését, a jól működő erős légzőizmok elengedhetetlenek a mély be- és kilégzéshez, valamint az erőteljes köhögéshez így aztán kulcsfontosságú a tüdőtisztulási folyamataiban. A mozgás szegény életmód, ami egyre több embert érint, jelentősen rontja a légzés hatékonyságát, és ennek elkerüléséhez ajánlott például a napi rendszeres tempós séta. Hogy milyenek ezek a légzőgyakorlatok, arról is szó lesz még, de hogyha bárki rákeres a neten, talál ilyet, és érdemes olyat is keresni, hogy légzőgyakorlatok ülőmunkához, például ezekkel a kereső szavakkal már is megvan az, amit egy-egy szünetben elvégezhetünk a munkahelyünkön.
0: Manna FM. További információ. és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője William Makepeace Thackeray, akinek a snob kifejezést köszönhetjük. Pontosabban a snob kifejezést abban az értelemben, ahogy a mai nap, vagy mai napság használjuk. William Makepeace Thackeray snob kifejezését akkor használta először irodalmi műveiben, amikor egy olyan személyt akart jellemezni, aki túlzottan tiszteli a magasabb társadalmi osztályt és annak tagjait, a Hiúság vására című írásáról beszélünk természetesen, miközben lenézi az alsóbb osztályokat, vagyis egyfajta társadalmi rangsorolást és elismerést kereső, társadalmilag beilleszkedni vágyó embertípusra utal, amire mondjuk manapság azt mondjuk, hogy a felkapaszkodottak, vagy az új gazdagok. A kifejezés gyökerei az egyetemi életben nyúlnak vissza, ahol a snob szó, S-N-O-B szó, a nem nemesi származású hallgatókat jelölte. Thackeray műveiben a snob kifejezés azonban már nem csupán a társadalmi rangot, hanem egy viselkedésmódot, egy attitűdöt is magában foglalt. Thackeray könyve, a snobok könyve, The Book of Snobs, a snobok viselkedését és a gondolkodás módját vizsgálja, így a kifejezés tőle vált széles körben ismerté és elterjedté. A kifejezés eredetileg az angol egyetemi életben alakult ki, ahol a nemesi származású hallgatók mellett a nem nemesi származásúakat, akiket nem láttak el a rangjukat jelző ször vagy lord címekkel, őket nevezték snobnak. Thackeray ezt a kifejezést emelte be a szélesebb irodalmi köztudatba, és a modern értelembe vett snob fogalma nagyrészt az ő műveinek köszönhető. William Makepeace Thackeray 1811. július 18-án született Kalkuttában, a brit birodalom fennhatósága alatt álló gyarmati Indiában. 5 éves volt, amikor az édesapja, aki vezető tisztséget töltött be a kelet-indiai társaságnál, elhunyt. Egy évvel később a kis Williamet édesanyja hazaküldte Angliába, hogy ott végezze a tanulmányait, és a hajó, amelyen utazott, útban hazafelé elhaladt Szent-Ilona szigete mellett, ahol Thackeray láthatta a kertjében sétálgató Napóleont. Édesanyja, aki időközben másodszorra is megházasodott, egy vagyonos mérnökhöz ment hozzá, néhány évre rá követte őt Angliába. Hiába járt a legjobb iskolákba, egyáltalán nem érdekelte Thackerayt a tanulás, társai között is magányos volt, és elszigeteltnek érezte magát, a nagy szenvedélye a rajzolás és a festés volt. Képzőművészeti pályára készült, az írás is érdekelte, és a Cambridge Egyetem diákja volt akkoriban, az ottani diáklapban pedig megjelent az első verse, aztán később jogot hallgatott, de nem fejezte be a tanulmányait, inkább Németországba utazott, ahol találkozhatott a korszak báványozott költőzsenével, Goethével. 21 évesen megörökölte az apja vagyonát, a pénzből Párizsba utazott, művészeti tanulmányokat végzett, és a bohém életmódja viant viszont hamar elúszott az örökség. Időközben viszont megházasodott, egy pénztelen ír lányt, Isabel Shaw-t vette el, a mostoha apja megvásárolt egy helyi újságot, ahol álláshoz juttatta Thackerayt, a lap azonban szintén hamar csődbe ment. Thackeray feleségével hazatért Londonba, ahol folytatta az újságírást, különböző lapoknak, népszerű magazinoknak dolgozott, és közben folyamatosan írta a novelláit és a kisregényeit. Az írásai akkoriban még név nélkül vagy álnéven jelentek meg. Született 3 lánygyermeke a feleségétől, közülük a legidősebb még csecsemő korában meghalt. Isabella lelki egészsége fokozatosan romlott, nem sokkal a legkisebb lányuk születése után az asszony elméje végleg elborult, és egy vidéki elmegyógyintézetben helyezték el, és ezt követően Thackeray gyakorlatilag egyként élt, az idejét csak az írásnak és a lányainak szentelte. Az első regénye, a Catherine, 1839-ben jelent meg, ezt követte 2 évvel később a nagy Hogarthi gyémánt. Ezek a szatirikus művek azonban nem arattak különösebb sikert, pont úgy, mint az 1844-ben kiadott, később a szerző által átdolgozott Nemes Barry Lyndon úr emlékiratai című nagyregénye, erre sem figyelt fel a közvélemény. Aztán görbe tükörként 2 évvel később megjelent a Snobok könyve, amiben Thackeray a vidéki és városi nagypolgárság jellemző figuráiról készített keserűen gúnyos portrékat, és ez a mű, amelynek a mai értelemben használt, ugye korábban már elmondott snob kifejezés elterjedését köszönhetjük világszerte, már felkeltette a közönség figyelmét, a benne olvasható jellemrajzokat a népszerűen

0: Ebből a zarándok útjából ered, ahol a hiúság városában tartott vásár az anyagi világ értéktelenségét jelenti. Tekeri regénye két fiatal hölgy, a jómódú családból származó Angyali Amelia Sedley és a nincstelen árva, de törtető, számító, haszonleső Becky Sharp története. A hiúság vására, vagyis Vanity Fair, éles társadalom kritika, az anyagi javakat és a társadalmi pozíciókat mindennél többre becsülő angol elit bírálata, amelyben a szerző lerántja a leplet a gátlástalan törtetőkről és az üres fejű arisztokráciáról. A regény hatalmas siker lett, és máig a 19. századi angol irodalom nagy klasszikusának számít. Ajánlom mindenkinek jó szívvel olvasásra.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb fantasztikus nyári program, érdemes jegyezni a dátumot már jó előre, időt csinálni magunknak a naptárunkban és szabadságot kivenni vagy felkészülni erre. Auer Fesztivál újra augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben. Erről beszélgetek most vendégemmel, Kovács Péterrel, az Auer Fesztivál művészeti vezetőjével, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetőjével. Szia Péter, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszöntök mindenkit, én is.
1: Kezdjük először az Auer Fesztivál történetével, hiszen lehet, hogy valaki még nem találkozott a fesztivállal, nem volt még ott, de kíváncsi arra, hogy hogyan jött össze egyáltalán ez a fesztivál eredetileg.
2: Remélem, hogy már nincs ilyen földi halandó, aki még nem találkozott van a fesztivál. A 12. alkalommal rendezzük meg, és hát onnan jött az ötlet, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar, mint a fesztivál rezidens zenekar, a veszprémi székhelyű, én magam is itt születtem, egyébként innen indultam az utamra, és aztán jöttem vissza, miután végeztem a tanulmányaimmal, és megalapítottuk a zenekart. És Auer Lipót veszprémi születésű, nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprém valaha jött leghíresebb és legjelentősebb szülötte. Tehát feladatunknak éreztük, hogy az ő szellemi örökségét ápoljuk. Több minden történt itt már az elmúlt évtizedekben, de szerintem az egyik legjelentősebb lépés az volt, amikor Bárány László operatőr rendező barátommal csináltunk egy órás tévéfilmet Auer életéről, a Gyökerek és Ágak című filmről van szó, ami sok tévécsatornán is ment egyébként. És a következő lépés ebből jött, hogy szerettük volna, hogyha évről évre újból forog Auer neve, és hát erre egy fesztivál abszolút alkalmas. Arról nem beszélve, hogy Veszprém egy kicsit nyáron mindig kiürül, hiszen itt van a Balatonpart közelben, és sokan a Balatonon töltik a nyarukat, a szabadságukat, és azért szerettük volna, hogy nyáron is legyen legalább egy olyan hét, ahol a klasszikus zene összefogja az embereket és behozza a városba, hiszen gyönyörű a város, a vár barokk épület együttese az hívogató, és tulajdonképpen kínálja magát, hogy ott gyönyörű klasszikus zene szóljon.
1: Amikor egy klasszikus zenei fesztivál létrejön, akkor én mindig abban reménykedem, hogy egy kicsit a felnövekvő generációhoz is szól, hogy másképp álljanak a klasszikus vagy komoly zenéhez.
2: Igen, ez nekünk fontos feladatunk több okból is. Egyrészt Auer Lipót nem csak egy csodálatos egyedi művész és karmester volt, hanem legjelentősebb talán az volt az ő tevékenységében, hogy az úgynevezett orosz szegedű iskolát megalapította. Ő Szentpéterváron dolgozott egyébként, ott élt több mint 50 éven keresztül, és a 20. század legmeghatározóbb szegedű művészei kerültek ki az ő iskolájából. Tehát fiatalokkal foglalkozott, és óhatatlan, hogy ez nekünk lényeges, hogy a fesztiválnak is legyen egy ilyen divíziója, hogy a legkisebbekhez is szól, és fellépési lehetőséget is biztosít pályakezdő művészeknek is, meg zeneiskolásoknak is, akik már sikereket mutattak be.
1: Mit tapasztalsz, a kicsik hogyan viszonyulnak a komoly vagy klasszikus zenéhez? Mit láttok?
2: Hát nagyon, nagyon szeretik, hát ámulva hallgatják, tehát azért az helyzet, hogy és ezt gondolom minden kollégám elmondhatja, hogy ha igazi, értékes művész értéket mutatunk be számukra, akkor azt ők megérzik, és azt is, hogyha azt kellő gondossággal és olyan felkészültséggel, mint mondjuk az Auer Fesztivál esetében Simon Izabel, az angol művész, akinek a tervei alapján futtattunk egy gyermekkuckó nevezetű programot most már évről évre, és ezeken a koncerteken örömmel látjuk, hogy a legkisebb óvodás és kisiskolás gyerekek jelennek meg szüleikkel, nagyszüleikkel, és tátott szájjal hallgatják a szörnyűszebb darabokat.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel természetesen az Auer Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között újra Veszprémben a fesztivál, hamarosan beszélgetünk a programról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strandtéma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a fesztiválról beszélgetünk. Auer Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Beszéljünk egy kicsit a programról, a fellépőkről.
2: Most már évek óta, ahogy említettem, 12. alkalommal rendezzük meg a fesztivált, tehát évek óta arra is gondolunk, hogy azokból a művészekből is hívjunk vissza, akiket a veszprémi közönség vagy a Veszprémbe látogató közönség az elmúlt években a fesztivál révén megismert és megszeretett, de azért túlnyomó többségében mindig új arcok jelennek meg a színpadon. Ehhez a vonalhoz tartozik az idén David Frey, a francia zongoraművész, aki Mozart talán a legdrámaibb zongoraversenyét, a Démon zongoraversenyt fogja játszani a Mendelssohn Kamarazenekarral. Itt lesz Valeri Szokolov, ukrán származású, Németországban élő hegedűművész, aki viszont már harmadik alkalommal látogat Veszprémbe, nagyon kitüntetettnek érzi magát, hogy Auer szülővárosában felléphet. Sibelius hegedűversenye lesz terítéken az ő koncertjén, ez lesz egyébként a fesztivál nagyon várt záró koncertje, már mint nem azért nagyon várt, hogy legyen vége a fesztiválnak, minél marabb, hanem azért, mert nagyon szép a műsor, és a fellépő is egy fantasztikus művész. Szünet után Elgár egyik legjelentősebb művel, de Enigma variációk fog felcsendülni. Aztán egy nagyon érdekes koncert lesz a Veszprémi Várban, a Székesegyházban. Ez szintén zenekari est lesz, ez lesz a harmadik koncert, amin a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködik. Szergej Malov, orosz hegedűművész lesz a vendégünk, aki nem csak hegedűn fog játszani, hanem egy úgynevezett violoncello de spallán, tehát egy várra akaszható cellón, amivel szintén vonóval játszanak, de úgy van a hangszer a művész testén, mintha egy gitár lenne. Nem sokan lépnek fel ezzel a hangszerrel, szóval ez egy kuriózum. Schubert arpeggio szonátáját fogja játszani zenekar játiratban velünk. Ez a koncert, ahogy említettem is, a Székesegyházban lesz a várban. Nem úgy a következő, ami a Veszprémi megyeháza nagyszerű akusztikájú Szent István termében lesz, Szergej Szadovoj estjéről van szó, aki egy virtuóz harmonika művész, és a koncert érdekessége, hogy barokk műsort fog hozni. Bach orgonaműveket hallunk majd a nyilván átiratban, harmonikán. Nagyon érdekes koncert nekik érkezik. Az egyik, talán ha ki kéne elmennem most így hirtelen valamit, mert hát az eddig említett koncertek is nagyon várt koncertek, és biztos nagy élményt fog mindenkinek nyújtani. De az Ensemble Cello Incanto névre hallgató Kárász András Péter által létrehívott cello együttes koncertje különösen érdekes lesz, hiszen ennek az együttesnek a számára ez egy 8-tagú cello zenekar tulajdonképpen. András erre a koncertre rendelt 12 magyar zeneszerzőtől vadonatúj művet, amit ennek az együttesnek komponáltak, és ezen a koncerten lesz nyilván mindegyik műnek az ős bemutatója, és terveink szerint ezt is, meg és más koncerteinket is, ugye, hogy az előző években is ez szokott lenni, a Bartók Rádió rögzíti, tehát próbálunk nyomot hagyni, hogy a jövőben is emlékezhessenek az emberek arra, hogy Auer Fesztivál volt, van és lesz, hogy új művek is keletkeznek a fesztivál hatására.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, hiszen Veszprémben újra augusztus 3-a és 9-e között a 12. Auer Fesztivál, és beszélgetni fogunk a következőkben még arról, hogy melyik előadást érdemes választani annak, aki még csak most barátkozik a klasszikus zenével, illetve hogy már ilyenkor készülnek-e a szervezők a következő évi fesztiválra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az AUER Fesztivál művészeti vezetője, hiszen magáról az AUER Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között a 12. AUER Fesztivál újra Veszprémben. Péter nagyon sok mindent elmesélt már a fesztiválról, a fesztivál történetéről, a fellépőkről. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy melyik produkció az, amelyiknek a segítségével közelebb kerülhetünk a klasszikus zenéhez, hogyha nem vagyunk még elég közel hozzá, vagy a fiatalok könnyedebben közel kerülhetnek a klasszikus zenéhez.
2: Az egyik ilyen koncert egész biztos egy ilyen kitekintés jellegű és egy különleges ízű koncert, Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz, ami azért lesz érdekes, mert a klasszikus zenéhez és az onnan vett témákhoz, dallamokhoz, ritmusokhoz másképp nyúlnak, és saját stílusukban dolgozzák ezt fel, mellette természetesen saját szerzeményeik és átdolgozásaik is szerepelnek a műsoron, tehát ezt mindenképpen ajánlanám. De ha már a gyerekekről van szó, akkor hadd emeljem ki, hogy a fesztivál, ahogy korábban is erről volt már szó, a fiatalok támogatása érdekében fellépési lehetőséget biztosít egészen és fiatal csemetéknek, zeneiskolásoknak, mint például a Gárdonyi Zoltán Veszprémi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Budapesti Solti György Zeneiskola vonós zenekara lesz majd vendégünk. Az a tapasztalat, hogy a gyerekekre nagyon nagy hatással van, hogyha hasonló korú gyerekeket látnak fellépni, ha őket látják a színpadon, és elcsodálkoznak, hogy akikkel focizni szoktak napközben, meg iskolában együtt ülnek a padban, hogy mi mindenre képesek, és sok gyereket egy-egy ilyen hatás vonz be a klasszikus zenevilágába. De a másik vonal pedig a pályakezdő művészek támogatása. Itt lesz a Motus Quartet, szintén a Megyeházán lépnek majd fel. Ők nemrég nyertek nemzetközi vonos négyes versenyt Japánban. Egyébként gyorsan megemlítem, hogy a csellistájuk egy veszprémi srác, egy nagyszerű csellista, Hartmann Domonkos, úgyhogy ez tulajdonképpen kétszeres jogon lesznek itt a fesztiválon. De itt lesz a Korosi vonos négyes is, ők már régi ismerősök, és ők viszont nem Veszprémben, hanem a Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában lépnek fel. Csak úgy, mint Bősze Ádám, aki két előadást is hoz a fesztiválra, ő már tavaly is vendégünk volt, az egyik előadás szintén Balatonfüreden lesz a Zsidó Kiválóságok házában, a másik pedig Veszprémben a Csermák Zeneiskolában. De amúgy, ha említsem meg, még hogy Dobozi Borbála csembaló művész is fellép a fesztiválunkon, a bárban lesz ez a koncert, a felújított érseki palota dísztermében.
1: Mivel készültök a következő évre? Ilyenkor, amikor még tudom, hogy a fesztivál előtt vagyunk, de ilyenkor készül-e már legalább fejben vagy nagy vonalakban a következő évi fesztivál?
2: Egy kicsit gondolunk mindig a jövőre is, a tapasztalatokat rögtön leszűrjük már most szervezés közben is, és mindig van, azt hiszem nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy mindig van olyan művészet alsójunkban, akivel időpont egyeztetés miatt nem sikerül az aktuális évadban megállapodnunk, és velük már tervezzük a jövőt, hogyha az idén nem is jött össze, mert nem stimmelt valakinek a dátum, akkor a következő évben megpróbáljuk őt beszervezni és meghívni a jövő évi fesztiválra. Szóval ilyen jelöltünk van már.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A vendégem volt a mai műsorban Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az AUER Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a 12. augusztus 3-a és 9-e között megrendezésre kerülő AUER Fesztiválról beszélgetünk, természetesen újra, ahogy mindig, Veszprémben. Köszönjük szépen az idődet, Péter.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A kozmetikumokban vannak olyan összetevők, például 5, amit most el is fogok mondani nektek a Femina segítségével, amik bőrproblémákra kifejezetten jók, de mégis fényérzékenységet okoznak, és ezekre az összetevőkre nyári időben kifejezetten figyelni kell. Ahogy egyre idősebb lesz az ember, főleg nőként, úgy az arcápolási rutinja is nagyban megváltozik. A korábban csak egyszerűbb hidratáló krémeket felváltják a minőségi, valóban hasznos tápanyagokat tartalmazó készítmények, amik puhává, ragyogóvá tudják tenni a bőrt, ráadásul egyes összetevők még a ráncok ellen is tudnak hatni. Van viszont néhány olyan összetevő, ami az érzékeny bőrűek számára nem a legideálisabb. Ezek sok esetben nem csak bőrpírt vagy irritációt okozhatnak, hanem fényérzékenységet is kiválthatnak, ami főleg a nyári időszakban nagyon kellemetlen tud lenni, úgyhogy most itt van 6 olyan hatóanyag, ami általában remekül működik, de akinek érzékeny egy kicsit is a bőre, és ismeri magát, hogy bizony érzékeny a bőre mondjuk a napfényre, akkor ezeket kerülni kell. Például az AHA és a BHA tartalmú készítmények, főleg problémás bőr esetén kémiai hámlasztásra alkalmas összetevők ezek, amik a foltos, pattanásos, miteszeres arcon nagyon jól fejtik ki a jótékony hatásukat. Az AHA vízben, míg a BHA zsírban oldódó sav, és az elhalt hámsejtektől segít megszabadítani a bőrt, így aztán főként az ilyen jellegű bőrproblémákra ajánlott termékekben találhatók a napsugarak. Alapjáraton is nagyon károsak a bőr számára, de mivel ezek a készítmények kémiai módszerrel fejtik ki a hatásukat, ezért különösen megterhelő lehet. Ilyen készítményeknél leginkább az AHA, azon belül is a glikolsav jelenléte az, amire figyelni kell, és erre nagyon fontos figyelni, mert hogy ez az összetevő érzékenyebbé teszi a bőrt a napsütésre, és bár a BHA a kisebb mértékben, de ugyanúgy okozhat fényérzékenységet, és mivel a kémiai hámlasztás egy hosszú, akár hónapokig tartó folyamat is lehet, ezért érdemes olyan időszakokra egy héttel korábban felfüggeszteni a használatukat, amikor tudjuk, hogy várhatóan sok nap fényéri majd az arcot, például a nyaralás előtt. Tehát, hogyha jövő héten utaztok, akkor most már nem szabadna kenni ilyen tartalmú krémekkel az arcotokat. Ilyenkor nagyon fontos a fényvédelem is, pluszban legalább 30 faktoros naptej segítségével kerülhetők el az olyan problémák, mint a bőr érzékenyebbé válása, vagy a hiperpigmentáció, azaz a barna foltok kialakulása. Aztán ott van még a benzoil peroxid, ugye a pattanások ellen vívott harc másik csoda fegyvere ez, ami viszont nálunk csak a patikában érhető el, de vény nélkül is kapható. Ez a készítmény antibakteriális hatású és a pattanásokért leggyakrabban okkolható bacikkal veszi fel a harcot, de sajnos nem csak száraz bőrt, hanem fényérzékenységet is okoz, emellett akár fakoráncos bőr is kialakulhat a hatására, így aztán mindenképpen érdemes bőrgyógyásszal egyeztetni, mielőtt elkezdenétek használni, mint minden termék, ennek a használatához is elengedhetetlen a jó minőségű fényvédőkrém. Aztán a következő, ami nagyon hatásos a bőr problémákra, de fényérzékenységet okoz, az a hidrokinon. Ez egy kémiai vegyület, előszeretettel használják pigmentfoltok és egyéb bőrön megjelenő elváltozások halványítására, hiszen ez az egyik leghatékonyabb ilyen jellegű készítmény. Gátolja a trizináz enzim működését, és ezáltal a melanoszóma szétesését okozza. Mivel viszont nem csak halványít, hanem irritációt, bőrpírt, fényérzékenységet és ekcémát is okozhat a bőrön, ezért az EU-ban pár éve betiltották. Azért érdemes mégis megemlíteni, hiszen külföldről továbbra is rendelhetők a hidrokinon tartalmú készítmények, és mindig érdemes elolvasni az összetevők listáját, hiszen akár a hamisított kozmetikumokba is belekerülhetnek ezek. A nagyon zavaró pigmentfoltok ellen első körben érdemes házi pakolással próbálkozni, ha pedig ez nem működik, akkor a bőrgyógyász tud majd segíteni. A következő a sorban a retinoidok, a kisimult ránctalan bőr nagyon sokáig csak álom volt azoknak, akik nem szerettek volna plasztikáztatni, de a kor miatt már lazult bőrük lugalmassága, és mégiscsak szerettek volna valamilyen módszert, hát annak érdekében, hogy egy picit feszesíteni tudják az arcbőrüket, és akkor egyre népszerűbbé váltak ezek a bizonyos retinoidok, amik megváltoztatták a ránctalanítás fogalmát. Ezek más néven az A-vitamin származékok családját jelentik, a legismertebb képviselőjük pedig a retinol. Ez fokozza a kollagén termelést, segíti a sejtmegújulást, erősíti és regenerálja a bőr védő rétegét, és szabályozza a fagyú termelést is. Viszont fényérzékenyé tehet ez is. Értelemszerűen ugye a legtöbb esetben a ránctalanító krémekben ezt megtalálható, jótékony tápanyagnak számít, nagyon hatékonynak is, és emellett nagy előnye, hogy egy mellékhatáson kívül a használata teljesen biztonságos. Ez az egy mellékhatás pedig pont a fényérzékenység, amiről ideig is beszéltünk, és mivel a retinol serkenti a bőr felső rétegének a megújulását, ez azt eredményezheti, hogy a fényérzékenység is fokozódik. Szerencsére ez a probléma is kiküszöbölhető napfényvédőkkel, úgyhogy nem kell lemondani erről a csodaszerről, amit akkor mondom még egyszer, úgy hívjunk, hogy retinoidok, vagyis retinol, csak fényvédőkrémet kell használni, a fényvédőkrémekkel kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy ez a fényvédelmi érték, ami rajta van, a fényvédő faktor, az percet is jelent, tehát egy 30-assal 30 percig tartózkodhatunk a napon, és újra kell kenni, nyilván, hogyha fürdünk közben, akkor gyakrabban kell kenegetni a bőrünket. Szóval ezekre tessék odafigyelni, hogy a fényérzékenységgel kapcsolatban tisztában legyen vele az ember, hogyha ilyen tartalmú, az imént felsorolt anyagokat tartalmazó krémed van, akkor a nyaralás előtt egy héttel már abba kell hagyni a használatukat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: lesz még rosszabb.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Használjuk ki a szezon legnépszerűbb és legkönnyebben elérhető zöldségét, ami tulajdonképpen egy annyira neutrális ízű zöldség, mint amennyire neutrális ízű mondjuk a mascarpone a tejtermékek között. Szóval készítsünk ma is cukkini süteményt, a legszaftosabb, legfinomabb csokoládés sütemény, ami tulajdonképpen egy cukkinis brownie, és a nyár sláger zöldségével még a legcsokisabb sütemény is tud olyan szaftos lenni, és annyira extrán csokis lenni a cukkini nedvességének köszönhetően, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami egészen csúcsláva süti mondjuk. Szokták mondani, ahogy Harangi Orsi is írja az NLC gasztoró rovatában, hogy a lereszelt cukkini levet eresztett, kinyomkodjuk. Minden recept nagyjából így kezdődik, viszont ahogyan ő is írja, Orsi, így biztos, hogy nagyon fontos ebben a receptben, hogy ne nyomkodjuk ki a cukkinit, mert pont a nedvességére lesz szükségünk. Isteni finom bráni süthető egy másik zöldségből is egyébként, a céklás bráni ugyanilyen jó, ami első hallása talán most már annyira nem furcsa, de azért ez tény, hogy néhány évvel ezelőtt még azért kikerekedett szemmel néztünk azokra, akik céklás bránit sütöttek, pedig például annak idején Dobrádi Ákos nagyszerűen készítette ezt el, és mesélt is sokszor arról, mennyire gyakran süt, és mennyire egészséges, és ez valóban így is van. A céklának a földes íze az étcsokoládének a kesernyésségével nagyon jól működik, és a rostdús, egészséges, vértisztító hatású cékla pedig kifejezetten jót tesz nekünk. A színe különleges lesz, mert nem annyira csak sötét barna, olyan haragos, gyönyörű csokoládé barna lesz a céklás bráni, hanem kicsit mint a velvet cake, vagyis mint a piros bársony sütemény, olyasmi árnyalatban pompázik, de mi most nem a céklásat készítjük el, majd arról is beszélni fogok az egyik recept rovatunkban itt a Manna délután napközijében, hanem most cukkinis bránit készítünk, szóval a szaftos szó elsősorban egyéb ételekhez használatos, de a süteményeknél sem árt, hogyha egy sütemény nem folytós, hanem szaftos, olyan igazán finom, ezért szoktak almaszószt, ezért szoktak olajat, kefírt tenni, most már egyre többször a kevert sütemények tésztájába főleg, hogy ne legyen folytós, könnyű legyen, egészséges, és egy kicsit könnyítsünk és elvonjunk a liszt mennyiségéből. A cukkini héját van, aki kesernyésnek érzi, vagy nem szereti, ők nyugodtan hámozzák meg a cukkinit, mindenki más belereszelheti a héját is. Ha fiatal úgynevezett vajcukkinink van, tehát ezek az egész kis baba cukkinik, akkor ezeket egy-egy belereszelhetjük, csak a kis kobakját vágjuk le. Ha nagyobb a zöldség, akkor érdemes félbevágni, kikaparni a magházat, mert ilyenkor már van erős magháza és erős magjai, de a magokat tegyük félre, el tudjuk ültetni. No, szóval cukkini reszelés, utána nem nyomkodjuk ki, ahogyan ezt el is kezdtem, ugye a mondókámat ezzel kezdtem, szükség lesz a cukkini nedvesség tartalmára. A 165 fokon való sütés a cikk szerzőjének bevált ahhoz, hogy ideális belül nedves állagot érjen el, de ne maradjon nyers a sütemény. Sok recept ezzel szemben 170-180 fokot ír, érdemes kikísérletezni, hogy melyik hőfok a legszimpatikusabb. Nyilván ez a tűpróbával egyszerűen kitesztelhető. És nyilván, hogyha itt most az édesítésről beszélünk, akkor tucatnyi cukor alternatíva közül lehet választani, hogyha valaki diétázik, vagy odafigyel a cukorbevitelére, és cukorhelyettesítőt használ, akkor azok a sütés álló, hőálló cukorhelyettesítők, mint amilyenek xilit, vagy az eritrik xilit keverék, az is teljesen jól működik. Működik fehér cukorral is, én azt annyira nem ajánlom, tehát a fehér cukrot azt ideje lenne elfelejteni, de a magas, olyan igazi, nyers, karamell tartalmú nádmelaszos barna cukor, vagy a nyers barna nádcukor a maga karamellás ízével kifejezetten és extrán jó ehhez. A csoki darabokat, ami a receptben szerepel, majd összetört vagy vagdalt táblás étcsokoládéból, vagy kifejezetten sütésre készült csoki cseppekből is tehetjük a sütibe. El is felezhetjük az írt mennyiséget, és csak a felét keverjük a masszába, ahogy tetszik. No, cukkinis bráni recept. 40 dek a cukkini kell hozzá, két tojás, 20 dek a liszt. Hogyha valaki liszt helyettesítőt használ, mert mondjuk ketogén diétázik, vagy nem fogyaszt fehér lisztet, akkor lehet teljes kiürlésűvel is dolgozni, vagy pedig daráldió és mandulaliszt keverékével, török mogyoró, ha van a kertben, fogjuk meg, hámozzuk meg, blansírozzuk mandulát, mogyorót együtt, tehát ezt lehet helyettesíteni, nem is olyan nagy mennyiség, egyébként még a dejóval is jól lehet helyettesíteni, ezt 20 deka kell hozzá, ez nem olyan nagy mennyiség. 150 g, vagyis 15 deka étcsokoládé vagy csoki cseppek, 150 g, vagyis 15 deka édesítőszer, cukorpótló, fehér cukor, barna cukor, nádmelaszos barna cukor, ki mit szeretne, tehát 15 deka kell belőle. két púpozott evőkanál 100%-os kakaóbor, ugye ez a holland típusú, vagy az úgynevezett, hogy egyszer egy receptben tündéri helyesen leírva olvastam, macska kakaó, ami a macska, piros masnis cica van a dobozon, egy teáskanál vanília kivonete csomag sütőpor, és két evőkanál kókuszolaj, vagy az általunk kedvelt növényi olaj, három nagy csipet só, ez kell ahhoz, hogy kidobja az összes többi ízt, és lehetséges, hogy kell még egy kicsit a tészta lazításához másfél deci víz, szóval ez egy cukkin is nagyon csoki sütemény, isteni finom lesz, ezt ígérem. Na, hogyan készül? Akkor a klasszikus módon, ahogy mondtuk, lereszeljük a cukkinit, nem csavarjuk ki, a négy oldalú reszelő nagyobbjukú oldala ideális hozzá, gyorsan meg is van, egy nagy keverőtálban elegyítsük a nedves hozzávalókat, a reszelt cukkinihoz hozzádobjuk a tojásokat, az olajat, a vanília kivonatot, hogyha ezek elegyedtek, mert jól elkevertük, hozzáadjuk a lisztet, mandulalisztet, magyarólisztet, darádiót, dejót, ki mit használ, a kakaót, a cukrot vagy a cukorpótlót, a sót és a sütőport gondosan átkeverjük, átforgatjuk, és egy lágy, de nem folyós, már tésztává összeállt masszát kell, hogy kapjunk, és hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem elég lágy a nyers tészta, keverik, akkor fél decinként itt hozzá lehet adni a recept hozzávalóinál ajánlott mennyiségű vizet. Előmelegítjük a sütőt 165 fokra vagy 170-re, kiöntjük egy sütőpapírra bélelt tepsibe a keveréket, egyengessük el a tetejét, szórjuk meg csoki darabokkal, de a tésztába is keverhetünk csoki darabokat egyébként, és legalább 25 percig kell sütni, innentől pedig már folyamatosan kell figyelni, hogy kiteszteljük, mert nagyon fog ízleni, ezt garantálom és ígérem mindenkinek, tehát sokszor fogjuk sütni, teszteljük ki tűpróbával, szúrópróbával, hogy hogyan sül a sütemény, ha fogpiszkálót nyomunk bele, az is jó, látni fogjuk, hogy marad-e tészta a fogpiszkálón, vagy a tűn, vagy nem. Ha nem, akkor kész is van, és amikor elkészült, az nagyon fontos, hogy hagyjuk pihenni legalább 20 percet tálalás és felszeletelés előtt, de garantálom, hogy imádni fogja mindenki egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Érzékeny téma következik, tessék figyelni, a WC-kefe tisztításáról és annak a cseréjének a gyakoriságáról és annak a fontosságáról lesz szó, úgyhogy aki most eszik, az egy kicsit tegye félre a kaját, viszont figyeljen nagyon, mert ez nagyon-nagyon fontos dolog az egészségünk szempontjából is. Jó lenne, hogyha mindenhol a WC-kefe az tiszta lenne, folyamatosan és mindig, hát nyilván senkinek sem ez a kedvenc tevékenység, egy pucoválja a WC-kefét, pedig van rá módszer, 10 másodperc az egész, szerencsére ennek a trükknek köszönhetően többé már nem kell erre sok időt szánni, elég lesz annyi, amennyire feltétlenül szüksége van. Amikor legközelebb neki kell fognunk a WC-tisztításnak, akkor mindössze annyi lesz a teendő, hogy a WC-kefét takarítás ideje alatt beleállítjuk a kagylóban található vízbe, és amíg a WC többi részét takarítjuk, és a tisztítószerek dolgoznak, addig a kefe is megtisztul, méghozzá kb. 10 másodperc alatt. Ez egy rendkívül egyszerű, de annál zseniálisabb trükk, de szerintem ezt már sokan ismerik, és akkor ugye az a vegyszer, amivel feltöltlenítjük és tisztítjuk magát a WC csészét, a WC kagylót, az, ahogyan befolyik oda a vízbe, sőt a vízbe is nyomhatunk belőle, az szépen megtisztítja és lefertőtleníti a WC kefét is. Tulajdonképpen ez a legegyszerűbb. De az is nagyon fontos, hogy miért szükséges WC kefét cserélni. Természetesen a WC kefének is lejár egyszer az ideje, amikor azt le kell cserélni egy újra, mert bármennyire alaposan is tisztogatjuk meg rendszeresen, amikor takarítjuk a WC-t vagy a fürdőszobát, hogyha a WC-vel együtt van a fürdőszoba, rengeteg baktérium és kórokozó telepszik meg rajta, és ezért ajánlott 6 havonta egy újat venni, én azt mondom, hogy 2 havonta is lehet, és annak érdekében, hogy minél kevésbé szennyezzük a környezetet, lehetőség szerint olyan darabot választunk, aminek cserélhető a kefe része, mert hogy létezik már ilyen is, és akkor csak attól a kis kefe fejtől kell megválni, bár én azt gondolom, hogyha ott WC lehúzásnál esetleg ugye porlasztja szét a WC azokat a láthatatlan icipici vízcseppeket, akkor az a WC kefének a nyelére is rámegy, úgyhogy lehet, hogy akkor érdemes vagy azt is folyamatosan fertőtleníteni, és akkor csak a kefét cserélni, vagy lecserélni az egészet. Nagyon fontos kiegészítés, a gyomrot és a bélrendszert érintő betegségek után, főleg, hogyha vírusos betegség volt, mindenképpen le kell cserélni a WC kefét. Van egy újdonság, amit ki lehet próbálni, ez a szilikonos WC kefe, ugye a hagyományos WC kefék mindig csöpögnek, nem túl higiénikusak, gyakran ragad rájuk a WC papír, meg hát ne is beszéljünk most róla, mert hogy vannak még ennél sokkal, hát hogy mondjam, csak gusztustalan a momentumok, de muszáj róla beszélni, mert megtapadnak rajtuk a kórokozók, és ez az egészségünkre konkrétan veszélyes tud lenni. A szilikonos WC-kefék ezzel ellentétben viszont rendkívül higiénikusak tudnak lenni, mert hogy antibakteriális szilikonból készülnek, ami képes megakadályozni a kórokozók elszaporodását, a szagok kialakulását, sőt, mi több, még a WC-kagylót sem karcolja össze. Mivel a felületük víztaszító, a csöpögéstől sem kell tartani, aztán a másik érv, ami emellett szól, az az, hogy sokkal ritkábban kell lecserélni, ugyanis a szilikon egy rendkívül strapabíró anyag. Ez is a lényeges dolog, ami emellett szól, ez pedig nem csak a környezetünket, hanem a pénztárcánkat is meg tudja óvni. És ha már szóba került a WC tisztítás is, akkor itt van a ragyogó illatos WC 5 titka, bevált módszerek, amik nektek is be fognak válni, ez egészen biztos. A dugulás elhárítás az első, amiről beszélni kell, ugye mielőtt a vízkő vagy különböző szennyeződések eltávolításába fogna az ember, meg kell, hogy győződjünk arról, hogy megfelelően átjárható a WC lefolyó csöve. Ha a víz a kelleténél lassabban folyik le, akkor érdemes alaposan kitisztítani, ne várjuk meg, hogy teljesen elduguljon. Egy nagyobb tölcsérre juttassunk közvetlenül a lefolyóba fél pohár bóraxot, és lassan öntsünk utána 2 pohár forrásban lévő vizet. Hagyjuk hatni a keveréket 15 percig, majd öblítsük le. Hasonlóan eredményes módszer, hogyha egy pohár ecet után öntjük a forró vizet a csészébe, így egy csapásra kellemetlen szagoktól is megszabadulhatunk, sőt, hogyha egy fél pohár sót teszünk a lefolyóba, és felöntjük 2 pohár forrásban lévő ecettel, majd az egészet leöblítjük forró végül aztán hideg vízzel, akkor szintén gondoskodni tudunk a lefolyóról. A módszereket megelőzésképpen is be lehet vetni egyébként úgy rendszeresen, akár mondjuk havonta vagy 3 hetente. Aztán ott van a fertőtlenítés és a tisztítás praktikus módon, ugye örök probléma, hogy hogyan tudunk egyszerre fertőtleníteni és fényessé varázsolni WC csészéket, úgy, hogy közben ne kelljen aggódni a veszélyes vegyszerek miatt. Tehát a megoldás egyszerű, hogyha súroljuk a csészét fél pohár bórax és 3,5 liter víz oldatával, onnantól kezdve már nyert ügyünk van. Ha elfogyott otthon a tisztítószer és bórax, sincs kéz.

0: amit akár gazdaboltban, háztartási boltban vagy gyógyszertárban meg lehet szerezni, akkor gyerekek, most kapaszkodjatok, a szájvíz is csodákra képes. Fél pohár alkoholos szájvizet be kell önteni a WC csészébe, hagyjuk negyed óráig állni, szépen a kefével kisúroljuk a kagylót, így a kefét is kitisztítottuk, a WC csészét is kitisztítottuk, és a szájvíz amellett, hogy megöli a kórokozókat, a WC-t is ragyogóan tisztává varázsolja, sőt, jó illat is lesz a WC-ben, úgyhogy ezeket a trükköket érdemes bevetni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A ma napközi állatbarát rovatában a kölyök macskákról lesz szó, a kis cicákról, és leginkább én arra kapacitálnék mindenkit, hogy fogadjon örökbe cicát, hogyha teheti, elképesztő, hogy milyen bájosak, hogy milyen furcsák, megfejthetetlenek, és közben pedig hogyan tudnak olyan személyiségi fejlődni mellettünk, hogy nem is tudunk már meglenni nélkülük. Tudjátok, szokták mondani, hogy ha az ember örökbe fogad egy állatot, akkor nem egy életet ment meg, hanem hármat. Először is a sajátját, hogy kiegészíti egy ilyen minőségű feltétel nélküli szeretettel. Azért az állatért is, akit örökbe fogadott, és a természetesen még egy harmadikét is, akinek lesz helye a menhelyen, annak a helyén, akit mi örökbe fogadtunk. Négy dolog van, ami a kölyök macska gondozásával kapcsolatban fontos, és a nagyszerű kezdéshez elengedhetetlen. Mire van szüksége az embernek, hogy a kis cica kerül a családba? Ugye kezdjük az elején. Amikor kölyök macska kerül az otthonba, akkor sok mindent számításba kell venni. Mrs. Cathy-nek az ötletei alapján is ezek a gyűjtemények a Petamin oldalán is megtalálhatók, de kint vagy bent fog velünk élni, ezt tudni kell, van-e már a házban cica vagy kisállat, mire lehet szüksége, kivel kell összebarátkoztatni, aztán alomdoboz, alommacskeledel csemege, kefekörönvágó, egyéb ápolási kellékek, erre mind tisztában kell lennünk, és hogyha az ápolásnál tartunk már, egyébként ezek az imént felsoroltak, csak egyik szavamat a másikban öltsem, ezek nyilván megvannak akkor már, hogyha az embernek van egyébként cicája, vagy volt. Érdemes már az első héten elvinni a kis cicát az állatorvoshoz, kap oltást is, az egészségügyi állapotát tekintve természetesen kiegészítők, vitaminok, stb. Ezt is kaphatja. Ugyanakkor a cica szőrápolása, esetleges fürdetése, bár nem nagyon szeretik, van, aki igen, már a cicák közül van olyan különleges fajta, és a tisztántartás a létfontosságú kérdés. Aztán a kölyök macska táplálása, kicsi pocak nagy étvágy, ezt szokták mondani a kis cicákra, 15-ször gyorsabban fog nőni, mint egy kis baba, mint egy ember baba. Azonban egy olyan gyomorral, amely akkora, mint a kis cicájé, nem nagyon tud enni sokat egyszerre, ezért fontos, hogy rendszeresen és bizonyos időközönként kicsi adag ételeket adjunk neki, kezdetben akár napi 6 alkalommal is. A korai időkben próbáljuk meg kideríteni azt, hogy mit szeret, és kiteríteni az ételt egy tányérra, mert olyankor még csak nyalogatják és megkóstolják, amikor először rájönnek, hogy tudnak rágni és harabdálni is. Aztán érdemes ellátni a kis cicát az egészséges növekedéshez szükséges tápanyagokkal. Érdemes figyelni arra, hogy azt, amit mi az életünk első 18 évébe sűrítünk be, növekedésről és fejlődésről beszélve, ők ezt a 18 évet 8-12 hónapba sűrítik bele, sokkal gyorsabban fejlődnek, úgyhogy mindenképpen érdemes egy multivitamin komplexet választani a kis cicának, és akkor ezeket adni neki akkor, amikor az életük legintenzívebb fejlődési szakaszában vannak, 1 és 8 hónapos koruk között. Egyébként emellett a vemhes és szoptató macskáknak is rendkívül hasznos egy ilyen multivitamin komplex, ami nem csak az anya, de egyúttal ugye a fejlődésben lévő magzatnak és a ciciző kis cicáknak a szervezetébe is eljut. Ezért kell erre nagyon odafigyelni. Az A-vitamin szükséges a fogak, karmok, szőrzet és csontok és a mirigyek fejlődéséhez, és fontos szerepe van az immunválaszban. A D-vitamin szabályozza a kálcium és a foszfor anyagcseréjét, a sejtosztódás és a sejtdifferenciációhoz szükségeltetik izmok, idegek, immunrendszer normál működéséhez, és ott van még az E-vitamin, ami semlegesíti a szabad gyököket, a keringési rendszer, a bőr és szőrzet egészségéhez is feltétlenül szükséges, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy a kis cicának legyen megfelelő mennyiségű és minőségű, lehetőség szerint egy ilyen multivitamin komplexe, amiben minden benne van, és kifejezetten a kicsi cicáknak állították össze.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódos